0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország!

0: Paks FM. Paks FM.
1: I thought that I'd been hurt before.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A román védelmi miniszter közlése szerint egy spanyol harci repülőgép vasárnap lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret, írja az MTI. A portál értesülései szerint a vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. Az Országos Mentőszolgálat vasárnapi tájékoztatása szerint a baleset következtében 12 ember vesztette életét, egy főt életveszélyes állapotban, 9 főt súlyos, 37 főt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők a nyíregyházi, miskolci, az egri és a debreceni kórházba. Két nagy rendezvénye van egy évben a Tolna vármegyei önkormányzatnak. Erről Orbán Attila, a megyei közgyűlés elnöke beszélt rádiónknak a közelgő megye nap kapcsán. A szeptember 1-én Kakasdon megrendezésre kerülő rendezvényen azt ünneplik, hogy 1699-ben első Lipót királytól pecsét használati jogot kapott Tolna vármegye.
2: Két nagy rendezvényünk van, megyei rendezvény, vagy van a nyár elején szokott lenni az értékek napja, a Vára megye. Ez egy sátoros ünnep, úgy nevezhetnénk, ahol hát szabadban be tudják mutatni az egyes települések a saját értékeiket, ennek gasztronómiai vonatkozása is van. És van egy ünnepélyesebb szeptember 1-én, amikor azt ünnepeljük, hogy 1699-ben szeptember 1-én első Lipót király pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, akkor vármegye volt, és hát attól kezdve ismét közigazgatásilag is elismert tevékenységet folytathat a vármegye. Tehát újra szerveződött a vármegye.
1: A megyei önkormányzat számára az egyik legfontosabb feladat a közösségépítés, folytatta Orbán Attila.
2: Nekünk mindig fontos volt, hogy közösséget építsünk. Tehát az, hogy tartsuk a kapcsolatot a közösségeinkkel. Most egy kicsit ez a választások után szerintem ilyen átgondolásra sarkalja az embereket. Azt látom a különböző településektől, hogy nem is tudják, hogy most hogy tekintsenek ebben az új felállásban a vármegyére. Értem is ezt, tehát ez így szokott lenni, de ettől függetlenül részünkről nyitottság van arra, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot az egyes közösségekkel, a települési közösségekkel, és ahol lehet a településeket és a közösségeket összehangoljuk. Nagyon sokat tanulhatnak egymástól a települések. Nagyon fontos lenne az, hogy abban segítsük, hogy bizonyos projektekben összefogjanak, és együtt gondolkodjanak, és együtt hajtsanak végre különböző fejlesztéseket, és hát ebben szeretnénk továbbra is segíteni nekik.
1: Múlt héten rendezték meg a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált Tolna megye több településén. Madocsán egy igazi rocklegenda, Szekeres Tamás, az Omega zenekar egykori gitárosa lépett fel augusztus 9-én, Benned szól a dal című koncertjével. Szekeres Tamás a koncert után rádiónknak elárulta, hogy nagyon szereti ezt a Duna szakaszt, és nagy foci rajongóként Madocsáról Böde Dani jut eszébe.
3: Madocsa hát talán az egyik legcsodálatosabb Duna szakasz az én véleményem szerint, tehát csodálatos ez a környék. Az egész táj, nem rég játszottunk érdekes módon Bölcskén itt a szomszédban, szóval nagyon szeretem ezt a környéket. tudom, hogy ez egy fantasztikus régi település, Árpád-kori több mint 1000 éves település, de hát én nagyon nagy foci rajongó vagyok, így Madocsáról természetesen nem utolsó sorban Böde Dani jut eszembe, aki az egyik legkedvesebb magyar focistám. Nagyon-nagyon szeretem a játékát.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Heti 10-12 edzéssel megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. Ivica Szkelin horvát vezetőedző, Berkics Bence másodedző, valamint Márko országerőlléti edző irányításával. A csapat légiósai között több ismerős név is felbukkan. Egy év kihagyás után visszatért az aséhoz az amerikai J.J. Chandler és a kanadai Yasin Joseph, valamint ismét a piros-kékeket erősíti az ase saját nevelésű játékosa Géringer Gergő is. Új igazolásként érkezett a csapathoz Clarence Daniels, és információink szerint még egy idegen légiós center várat magára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
0: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

sokba hittem, százat megbántam, eleget szerettem. Átvertek páron, kevés bizalom maradt, mindent elzártam, aztán jöttél te, és hozzá.

0: ütkeznek, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg, újra.
1: Ez a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.

0: most is csak erre járok én egyedül. Ki tudja, meddig járok még egyedül, egyedül, egyedül, egyedül.
1: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A román védelmi miniszter közlése szerint egy spanyol harci repülőgép vasárnap lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret, írja az MTI. A portál értesülései szerint a vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. Az Országos Mentőszolgálat vasárnapi tájékoztatása szerint a baleset következtében 12 ember vesztette életét, egy főt életveszélyes állapotban, 9 főt súlyos, 37 főt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők a nyíregyházi, miskolci, az egri és a debreceni kórházba. Két nagy rendezvénye van egy évben a Tolna vármegyei önkormányzatnak. Erről Orbán Attila, a megyei közgyűlés elnöke beszélt rádiónknak a közelgő megye nap kapcsán. A szeptember 1-én Kakasdon megrendezésre kerülő rendezvényen azt ünneplik, hogy 1699-ben első Lipót királytól pecsét használati jogot kapott Tolna vármegye.
3: Két nagy rendezvényünk van, megyei rendezvény, vagy van a nyár elején szokott lenni az értékek napja, a Vára megye. Ez egy sátoros ünnep, úgy nevezhetnénk, ahol hát szabadban be tudják mutatni az egyes települések a saját értékeiket, ennek gasztronómiai vonatkozása is van. És van egy ünnepélyesebb szeptember 1-én, amikor azt ünnepeljük, hogy 1699-ben szeptember 1-én első Lipót király pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, akkor vármegye volt, és hát attól kezdve ismét közigazgatásilag is elismert tevékenységet folytathat a vármegye. Tehát újra szerveződött a vármegye.
2: A megyei önkormányzat számára az egyik legfontosabb feladat a közösségépítés, folytatta Orbán Attila.
3: Nekünk mindig fontos volt, hogy közösséget építsünk. Tehát az, hogy tartsuk a kapcsolatot a közösségeinkkel. Most egy kicsit ez a választások után szerintem ilyen átgondolásra sarkalja az embereket. Azt látom a különböző településektől, hogy nem is tudják, hogy most hogy tekintsenek ebben az új felállásban a vármegyére. Értem is ezt, tehát ez így szokott lenni, de ettől függetlenül részünkről nyitottság van arra, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot az egyes közösségekkel, a települési közösségekkel, és ahol lehet a településeket és a közösségeket összehangoljuk. Nagyon sokat tanulhatnak egymástól a települések. Nagyon fontos lenne az, hogy abban segítsük, hogy bizonyos projektekben összefogjanak, és együtt gondolkodjanak, és együtt hajtsanak végre különböző fejlesztéseket, és hát ebben szeretnénk továbbra is segíteni nekik.
2: Múlt héten rendezték meg a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált Tolna megye több településén. Madocsán egy igazi rocklegenda, Szekeres Tamás, az Omega zenekar egykori gitárosa lépett fel augusztus 9-én, Benned szól a dal című koncertjével. Szekeres Tamás a koncert után rádiónknak elárulta, hogy nagyon szereti ezt a Duna szakaszt, és nagy foci rajongóként Madocsáról Böde Dani jut eszébe.
4: Madocsa, hát talán az egyik legcsodálatosabb Duna szakasz az én véleményem szerint, tehát csodálatos ez a környék. Az egész táj, nem rég játszottunk érdekes módon Bölcskén itt a szomszédban, szóval nagyon szeretem ezt a környéket. Tudom, hogy ez egy fantasztikus régi település, Árpád-kori több mint 1000 éves település, de hát én nagyon nagy foci rajongó vagyok, így Madocsáról természetesen nem utolsó sorban Böde Dani jut eszembe, aki az egyik legkedvesebb magyar focistám. Nagyon-nagyon szeretem a játékát.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Heti 10-12 edzéssel megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. Ivica Szkelin horvát vezetőedző, Berkics Bence másodedző, valamint Márkó Ország erőlléti edző irányításával. A csapat légiósai között több ismerős név is felbukkan. Egy év kihagyás után visszatért az aséhoz az amerikai J.J. Chandler és a kanadai Yasin Joseph, valamint ismét a piros-kékeket erősíti az ase saját nevelésű játékosa Géringer Gergő is. Új igazolásként érkezett a csapathoz Clarence Daniels, és információink szerint még egy idegen légiós center várat magára.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 10 perccel reggel 6 óra után jó reggelt és nagyon jó rádiózást, illetve készülődést kívánok mindenkinek. 2026. augusztus 17-ére hétfőre ébredtetek egy olyan hétre, amely az év 34. hete és egy abszolút rövid hét a maga három munkanapjával, mert hogy csütörtökön már itt lesz augusztus 20-a, egy 4 napos hosszú hétvége áll előttünk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sokan kivették a jól megérdemelt szabadságukat erre a 3 napra, nekik természetesen jó pihenést, és mindenki másnak is a hosszú hétvégére azért tervezzetek pihenést is, remélhetőleg lesz erre lehetőségetek. Az pedig, hogy milyen lesz ez a 3 napunk, majd meglátjuk. Ugye szoktuk mondani, hogy a fű sem nő ilyenkor. Hát az most jó lenne, ha nőne, már csak azért is, mert a mai napra hidegfrontot ígértek. 23 fokos a levegő hőmérséklete jelen pillanatban itt Pakson a stúdiónál, és olyas valami történt hajnalban, még hajnali 5 órakor is észleltük, ami nagyon-nagyon régen egészen halványan, és csak pár szem erejéig, de csepergett az eső, a beton tömböket, illetve a járdát, a beton járdát azért nem tudta elszínezni, de az autókon határozottan látszott, és határozottan érezni lehetett az illatát az esőnek a levegőben. Aztán tényleg csak pár szem volt, én úgy láttam, hogy azóta innen bentről a stúdióban, hogy azóta nem esett az eső. Az applikációm szerint majd este 10 órakor várható eső egy olyan 30-35% esélyt ad rá az appom, ami pedig a konkrét előrejelzést illeti, ugye elméletileg azt ígérték tegnap, hogy csak a vasárnapot kell kibírnunk, mint kánikulával teli napot, és mától valóban egy hideg front érkezik. Gyakran zavarják majd a felhők a napsütést, olyan 9 órától, délelőtt 9 órától főként, inkább felhős, mint napos idő lesz, tehát, és elméletileg olyan 30 és 33 fok között tetőzik majd a hőmérséklet, tehát nem emelkedik 35 felé. Egyébként az országos átlaghőmérsékletet 28-30 fokra jósolták, és ami az egész hetünket illeti, csak a mai napra ígértek esőt és záporokat, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyit kapunk belőle. Természetesen megint úgy néz ki egyébként az időkép 2 hetes előrejelzés, ezt szinte minden hétfőn elmondom, hogy a jövő hétre ígérnek több esős napot, csak aztán a következő héten mindig a következő hétre ígérik, és egyszerűen már van egy olyan érzésünk, ugye, hogy azért ígérnek esőt mondjuk jövő hétre, hogy ne menjen el még az életkedvünk se. Úgyhogy így nézünk ki, remélhetőleg, hogy lesz talán a mai esőből valami. Egyébként az időkép térképes szerint jelen pillanatban is elsősorban az ország északi, észak-keleti részén halványan ugyan, de csepereg az eső több helyen is, például Dunaújváros környékén. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát ezek a legfontosabbak, ami az időjárást illeti, ami pedig a híreket továbbra is minden Paksról és Dunaszent Benedekről szól, és hát a Kisfalu az atomerőművel szemben a Duna túlpartján lévő település igencsak a középpontjába került a híreknek az utóbbi napokban. Dunaszent Benedekről van szó, úgyhogy ebből az alkalomból meg is invitáltuk a település polgármesterét, méghozzá Vargyas Lászlót, aki reggel 8 órára érkezik hozzám, és egy jót fogunk beszélgetni szerintem arról, hogy mennyire kavarta fel a falu életét a dunai fenék küszöb építésével, illetve építkezésével kapcsolatos munkálat. Nagyon-nagyon szeretjük a Dunaszent Benedeki strandot. Mi a helyzet oda át? Lehet-e járni, strandolni? Mi a helyzet a vadkempingezőkkel? Úgyhogy lesz miről beszélni, illetve egyáltalán Magyar Péter miniszterelnök, illetve a kormány részéről hogyan keresték meg. Még út is épül, illetve megújul csak azért, hogy ott a teherautók szállítmányozni tudjanak, úgyhogy lesz miről beszélni, illetve a Magyarország kormánya nevű Facebook oldal is lehozta, hogy adománypontot alakítottak ki a tegnapi nap óta a Paksi Erzsébet nagyszállodában. Le lehet adni olyan adományokat, amelyeket a terepen dolgozók számára szeretnénk, hogy eljuttassanak. Egyrészt konzultáltunk az Erzsébet nagyszálloda vezetőjével, másrészt a civil összefogás kezdeményezőjét, aki múlt héten kezdeményezte egyébként a hét közepén ezt az összefogást. Rózsa Beátát meginvitáltuk a stúdióba, 7:30-ra érkezik, és szerintem egy nagyon jót fogunk arról beszélgetni, hogy hihetetlen összefogásban volt részünk, illetve van részünk, hiszen azt hiszem, hogy két nap alatt több mint 700 000 forint gyűlt össze arra, hogy beáig bevásároljanak, és eljutassanak olyan dolgokat, dobozos termékeket elsősorban a vízügyes kollégákhoz, illetve azokhoz, akik a partszakaszokon dolgoznak, hogy milyen dolgokra van szükség, vagy milyen dolgokra lehet szükség. Na, ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, ez lesz a fő témánk, tehát 7:30 után. Miközben természetesen jövök majd azokkal a témákkal is, amelyekről napok óta szó van többek között az európai hírek kapcsán. Erdőtüzek tombolnak nem csak Görögországban és Horvátországban, de Belgiumban is. Mindezek ellenére nagyon reméljük, hogy azok, akik még csak ezután tudják le a nyaralásukat, olyan helyre utaznak, ahol biztonságban lesznek. Szóval sok mindenről szó lesz. Én Strasser Andi vagyok, várlak benneteket egészen 9:30-ig, Gabi pedig itt lesz velem, és hozza a híreket 8 óráig, fél óránként. 7:30-ig viszont még van időnk bőven, Ed Sheerannál folytatjuk. Jó rádiózást mindenkinek!

Sheeran után 4 perccel múlt el 7:15, augusztus 17-én Jácin neve napja van, Isten éltesse mindenkit, aki Jácin névre hallgat, illetve emellett még Aminta, Arika, Arikán, Emiliana, Ete, Hetény és Kármán nevű ismerőseiteket vagy rokonaitokat is megköszönthetitek. Ők ünnepelnek azon a napon, amely nap egyébként az év 229. napja, és még 136 nap van hátra ebből az évből. Augusztus 20-a előtt állunk, természetesen a Szent István napi programokkal is fogunk foglalkozni, ami még a ma ünneplőket illeti. A születésnaposokról se feledkezzetek el, akik együtt ünnepelnek, például Tarja Turunen finn énekesnővel, aki a Nightwish zenekar énekesnője volt hosszú évekig, és bemutatta nekünk, hogy hogyan lehet szimfonikus metált játszani, illetve énekelni. Ma születésnapos Sean Penn és a háromszoros Oscar-díjas amerikai színész és rendező, aki 1960. augusztus 17-én született Santa Monica-ban, Kaliforniában, vagyis ma 66 éves annak idején. Madonna férje is volt, de Charlize Theron is volt az élettársa. Kevesen tudják róla, hogy édesapja rendező volt, ő rendezte a Farm, ahol élünk című sorozat 3 részét, ami pedig Sean-t illeti, számos filmben szerepelt a 80-as években, a Nehéz fiúkban, a Kasszafúrókban, illetve később a Pokolkonyhája, a Háború áldozatai, a Király összes embere, illetve a Helyben vagyunk című filmek mellett 2023-as filmje, például az Apuci. Sean Penn tehát ma 66 éves, és van egy magyar énekesnőnk is, aki a mai napon ünnepelő, pedig nem más, mint az 1996-ban született Radics Gigi, aki Radics Georgina néven látta meg a napvilágot Endrefalván, tehát 1996. augusztus 17-én, először 2008-ban, meg aztán 4-ben tűnt fel, ahol a legjobb 200-ig jutott, majd 2011-ben a Megasztár 5-ben a legjobb 24-ből esett ki végül, 2012-ben a Megasztár 6 győztese lett, kitartott, 2017-ben a Magyar X-Faktor legfiatalabb mentora lett 21 évesen, és részt vett az Eurovíziós Dalfesztiválok magyarországi előválogatóiban is többször, több évben. Radics Gigi a mai napon 30 éves, és reméljük, hogy jó egészségnek örvend, úgyhogy természetesen vele folytatjuk, Isten éltessen tehát minden ma ünnep.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Összefogásra szólította fel a vajdasági magyar közösséget Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szombaton Palicson, a párt központi Szent István napi ünnepségén értesült az MTI. Pásztor Bálint hangsúlyozta, az őszre várható szerbiai parlamenti választás közösségi erőpróba lesz, amelyen az önálló magyar politikai képviselet és ezáltal a vajdasági magyarság érdekérvényesítő képességének megőrzése a tét. A hatályos jogszabályoknak és a magyar állammal kötött szerződésnek megfelelően nyílt közbeszerzésen nyerte el az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő zárt körűen működő részvénytársaság, közölte a cég szombaton az MTI-vel. A társaság a közleményében a kormány pénteki bejelentésére reagált, amellyel elveszik a konzorciumtól az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését, és feljelentést tesznek az ügyben. Az MKIF ZRT azt írta, visszautasít minden olyan állítást, amely szerint jogellenesen jutott volna a feladathoz, vagy kárt okozott volna az államnak. Két nagy rendezvénye van egy évben a Tolna vármegyei önkormányzatnak. Erről Orbán Attila, a megyei közgyűlés elnöke beszélt rádiónknak a közelgő megye nap kapcsán. A szeptember 1-én Kakasdon megrendezésre kerülő rendezvényen azt ünneplik, hogy 1699-ben első Lipót királytól pecsét használati jogot kapott Tolna vármegye.
2: Két nagy rendezvényünk van, megyei rendezvény, vagy van a nyár elején szokott lenni az értékek napja, a Váramegye. Ez egy sátoros ünnep, úgy nevezhetnénk, ahol hát szabadban be tudják mutatni az egyes települések a saját értékeiket, ennek gasztronómiai vonatkozása is van. És van egy ünnepélyesebb szeptember 1-én, amikor azt ünnepeljük, hogy 1699-ben szeptember 1-én első Lipót király pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, akkor vármegye volt, és hát attól kezdve ismét közigazgatásilag is elismert tevékenységet folytathat a vármegye. Tehát újra szerveződött a vármegye.
1: A megyei önkormányzat számára az egyik legfontosabb feladat a közösségépítés, folytatta Orbán Attila.
2: Nekünk mindig fontos volt, hogy közösséget építsünk. Tehát az, hogy tartsuk a kapcsolatot a közösségeinkkel. Most egy kicsit ez a választások után szerintem ilyen átgondolásra sarkalja az embereket. Azt látom a különböző településektől, hogy nem is tudják, hogy most hogy tekintsenek ebben az új felállásban a vármegyére. Értem is ezt, tehát ez így szokott lenni, de ettől függetlenül részünkről nyitottság van arra, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot az egyes közösségekkel, a települési közösségekkel, és ahol lehet a településeket és a közösségeket összehangoljuk. Nagyon sokat tanulhatnak egymástól a települések. Nagyon fontos lenne az, hogy abban segítsük, hogy bizonyos projektekben összefogjanak, és együtt gondolkodjanak, és együtt hajtsanak végre különböző fejlesztéseket, és hát ebben szeretnénk továbbra is segíteni nekik.
1: Egy hetes gyerektábort szervezett Nagydorog Nagyközség önkormányzata a Család segítővel közösen adta hírül a Nagydorog TV augusztus 13-án. Az augusztus 3-a és 7-e között megrendezésre kerülő tábor színes és tartalmas programokat biztosított közel 70 gyermek számára. Kézműves foglalkozások, agyagozás, hűsítő medencézés mellett buci, bohóc és kisvonat is várta a gyerekeket. Borbéni Töttösi Ágnes polgármester a Nagydorog TV-nek úgy nyilatkozott, hogy tartalmas tábort sikerült szervezni, és bízik benne, hogy a szülők is elégedettek voltak. Családi délelőtöt rendeznek szeptember 5-én szombaton 9 és 12 óra között a medinai csigapihenőn. A programban terápiás kutyás foglalkozás, fafaragás, solymász bemutató és játékos mozgásos program is szerepel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a 0622-2254-85-ös telefonszámon, illetve a csigabiga alapítvány @gmail.com e-mail címen lehet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Nyári sláger Pierottól a fél hetes hírek után 6 óra 39 perc van. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak. Augusztus 17-én hétfő reggel a játszintok és az arikák nevenapján, és egy olyan héten, amikor csak 3 munkanap áll előttünk, persze, már előre kitartást kívánunk azoknak, akik csütörtöktől vasárnapig is, vagy valamely napon kénytelenek dolgozni, de egy biztos 4 napos hosszú hétvége áll előttünk, és egy nagyon rövid hét. Jönnek az augusztus 20-ai programok, a Szent István napok Pakson, amelyek, ne felejtsük, egyétek el, amely programsorozat már a holnapi napon megkezdődik a Piknik mozival. A Michael című filmet fogják levetíteni közkívánatra, mert hogy szavazni lehetett, hogy melyik film legyen vetítve. Szóval a keddi napon este 8:30-kor kezdődik a Piknik mozi az Ürgemezei pihenőparkban, szerdán este 17:30-kor kezdődik a Kalocsai Veracruz zenekar koncertje, aztán este 6:30-kor a Tűzvirágtánc együttes lép színpadra, 20:00-kor pedig kezdődik a Bombon 30 musical, ahol Amerika című musical, amely így, hogy Szolnoki Péter, a formáció énekese pár hete hunyt el, tulajdonképpen úgy tudjuk, hogy Magyarországon az első emlékkoncert lesz tulajdonképpen Szolnoki Péter nélkül, de azokkal a slágerekkel, amelyeket egykor ő énekelt. Aztán 20-án, augusztus 20-án már délelőtt megkezdődnek a programok a Jézus Szíve templomban, 10:30-től lesz a Szent István napi ünnepi megemlékezés és kenyérszentelés, délután pedig 16:30-tól Pintácsi Viki gyerekkoncertje, 18:00-tól a Hottentotta fellépése lesz látható és hallható, este 7:00-kor érkeznek a Neoton Familia sztárjai, 22:00-kor Méringer Marci lép fel majd, és DJ Gico, illetve Wilcox lesznek az éjszakának, a csütörtök éjszakának a DJ-i, és akkor a pénteki nap lesz a 4. napja, tehát szombaton és vasárnap ki tudjuk pihenni az így 4 napos programsorozatot. Pénteken pedig a Ne felejts Báb Színház, Daniel Figergő érkezik a Parnográszt, este 9:30-kor adja a nagy koncertet, majd a paksi DJ Testesényi Norbi lesz a DJ, illetve Andró, úgyhogy a rendezvény teljesen ingyenesen látogatható. Így várnak mindenkit szeretettel a Szent István napok programjai, szokás szerint az Ürgemezei pihenőparkban, és talán nem lesz annyira meleg, tehát ha csak 30 fokos maximumok lesznek a nappali órákban, az estiben pedig már 22 is előfordulhat, akkor egészen kellemes lesz, én azt gondolom. Úgyhogy ennyit így előre vetítve a 4 napos hosszú hétvégére, tehát amelynek, ha lehet így mondani, a 4 napos programjai Pakson már kedden megkezdődnek, ne felejtjétek, úgyhogy előre nagyon jó kikapcsolódást kívánunk mindenkinek. Ami a mai napot illeti, borultabb ég, több felhő, egy enyhe hideg front érkezik, egyébként az orvos meteorológia is azt írja, hogy a mai napon fejfájás, illetve egyéb ilyen panaszok előfordulhatnak, úgyhogy tudjátok, sok folyadék, a vérnyomás problémákkal küzdők is készülhetnek arra, hogy esetleg gyakrabban mérnek, vagy betudják annak a fejfájásukat, hogy időjárás, változás és front az, amiben ma részünk van. Egyébként pedig ígérik az esőt, amit várunk, hajnali 5:00-kor egy pár szem cseperkés már volt, az applikációnk szerint este 10:00-kor lehet esetleg kiadósabb vagy határozottabb eső Paksnál, meglátjuk. Nagyon jó munkát mindenkinek, és nagyon jó készülődést, hétvégén véget ért a Sziget Fesztivál, többek között ezzel is foglalkozunk a következőkben, most zenélünk.
1: Élesztő!

választani. Ez a dal egyébként már Ricsi egyik szóló albumáról szólt. Pontosan abban az évben, 1982-ben kezdett szóló karrierbe, és ez a dal a Lionel Richie nevű elnevezésű albumról, szóló albumról szólt. Egyébként a pályáját, a zenei pályáját 19 évesen 1968-ban kezdte a ma már 77 éves énekes, aki egyébként tavaly az MVM Dome-ban adott egy fantasztikus koncertet, amiről egyébként nagyon érdekes kritikák jöttek ki annak idején, illetve a tavalyi évben, mert a koncert állítólag zseniális volt, Lionel Richie elképesztő volt, és valahogy a magyar közönség nem úgy reagált a koncertre, többen úgy cikkeztek annak idején, hogy nem érdemelte meg a magyar közönség Lionel Richie fellépését az Oscar, és négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes és dalszerző szerepel tehát itt a Paks FM-en így 3/4 hét után, és egy kicsit szigetezünk a következőkben, mert hogy hétvégén véget ért a Sziget Fesztivál, amelynek a sztár fellépői között ott volt Natasha Bedingfield, a 21 Pilots, a brit Louis Capaldi, a svéd Zara Larsson, a Florence and the Machine, illetve a Morcsibe és a Faithless is, illetve hát az első nap, illetve mínusz nem tudom mi hányadik, a Brody nap volt a Sziget Fesztiválon, ahol Azaria még anyukájával is énekelt együtt egyet, szóval véget ért a Sziget Fesztivál, és Gerendai Károly, a Sziget alapítója az MTI-nek szombaton úgy nyilatkozott az utolsó zárónapon, hogy bukás lett a Sziget, veszteséggel zár idén, és a rendezvénynek ennek ellenére előre kell menekülnie. Idén a közönség és a sajtó visszajelzései alapján azt láttuk, nyilatkozta Gerendai Károly, hogy jó az irány, amit felvázoltunk, de számos körülmény nem kedvezett nekünk, így a számok nem alakultak úgy, ahogy szerettük volna. Csak hogy a számukat is lássuk, ezt már a cikk, illetve a közlemény teszi hozzá, míg a tavalyi hatnapos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint 350-360 ezren szórakoztak a rendezvény 5+2 napján az előzetes értékelés szerint, ugye majd az összesítők ezután fognak kijönni. A pénzügyi veszteséggel záruló idei Sziget Fesztivál látogató száma nem érte el tehát

Példaként hozta fel, hogy szerinte az sem volt szerencsés, hogy például a tankcsapda és a 21 Pilots egy sávban játszott, mert hasonló ízlésű közönséget osztott meg a két koncert, és ezért nem volt akkora nagy tömeg. Egyébként lehet, hogy a tankcsapdán nem voltak olyan sokan, mint ahogy várták, de a visszajelzések alapján a fesztiválba befektető partnerként beszálló Budapest Park kifejezetten magyar előadókra fókuszáló színpada jó ötlet volt, és a későbbi sávokban fellépő nagyobb nevek, például a Pogány induló, Betonhofi, Majka és az Analóg Balaton mellett, akár a korábbi időpontokban például Gyuris fellépésén is nagyobb tömeg verődött össze, úgyhogy ezek a legfontosabbak, amit a Szigetről tudni kell. Az idei emlékezetesebb koncertek közé sorolják például Natasha Bedingfield énekesnő koncertjét. Lassan, de biztosan egyébként véget érnek a nagy nyári fesztiválok, de az augusztus 20-ai programok még vissza vannak, azok kisebb rendezvények, de a paksi program lehetőségekkel még fogunk foglalkozni 7 óra után. Addig még van egy pár perc, zenével folytatjuk.

Johnny Hates Jazz nevű banda 88-as slágerével zárul az óra, mindjárt reggel 7 óra. Jönnek a hírek Gabival, aztán folytatjuk a zenékkel és a témákkal is. A kedd és a szerdai nap lesz a kritikus, mivel addig további 14, illetve 15 cm-es apadás várható a Dunán. Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. Ezt többek között Kapitány István energiaügyi miniszter írta ki a Facebook oldalára, hogy mennyi

0: Dolgoznak a Duna két partján, arról is szó lesz a következő órában. 7:30 után Rózsa Bea érkezik hozzám, aki a civil kezdeményezést egyáltalán elindította múlt héten arra vonatkozólag, hogy a partszakaszokon dolgozók számára adományokat gyűjtsünk, illetve 8 óra után Dunaszent Benedek polgármestere Vargyas László érkezik. Előtte tehát 7 órási hírek, illetve mindenek előtt lássuk, hogy mi a helyzet az utakon.
1: És most közlekedj velünk!
0: Balesetről nincs hírünk, útkorlátozásokról viszont igen, az M6-os autópályán a délfelé vezető pályatesten a 163-as szelvénynél található Bonyhád, Bátaszék, Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt, a terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába, erről jó, ha tudtok. A 6-os főúton Dunaszentgyörgytől egészen Bonyhádig reggel 7:30-tól délután 5-ig, illetve délután 15 óráig a főút melletti területet kasszálják, az aktuális munkaterület mellett útszűkületre kell számítani. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között továbbra is útépítők dolgoznak, a 35-ös és 51-es szelvények között napközben többször torlódásra is számítani kell, mert több szakaszon leszokták zárni a fél útpályát. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munkálatok miatt szintén útszűkületen lehet áthaladni a 46-os és a 47-es szelvények között. Úgyhogy jelen pillanatban ezek a legfontosabb információk az útinformtól, ami pedig a vízi közlekedést illeti, ne felejtjétek, hogy teljes hajózási zárlat került elrendelésre a Paksi szakaszon, egészen pontosan a Duna 1527-es folyó kilométerétől az 1526-os folyó kilométerig. Ami nagyon fontos, hogy nem csak a nagy hajók nem közlekedhetnek itt a dunai fennékküszöb kialakítása miatt, hanem a kettelési és portolási célú vízi járművek sem, úgyhogy ezt mellőznünk kell azon a szakaszon. Balesetmentes, nagyon jó utat kívánok vízen, földön, levegőben mindenkinek.
1: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A román védelmi miniszter közlése szerint egy spanyol harci repülőgép vasárnap lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret, írja az MTI. A portál értesülései szerint a vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten, adta hírül az MTI. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással, az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. Múlt héten rendezték meg a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált Tolna megye több településén. Madocsán egy igazi rock legenda, Szekeres Tamás, az Omega zenekar egykori gitárosa lépett fel augusztus 9-én, Benned szól a dal című koncertjével. Szekeres Tamás a koncert után rádiónknak elárulta, hogy nagyon szereti ezt a Duna szakaszt, és nagy foci rajongóként Madocsáról Böde Dani jut eszébe.
6: Madocsa, hát talán az egyik legcsodálatosabb Duna szakasz az én véleményem szerint, tehát csodálatos ez a környék. Az egész táj, nem rég játszottunk érdekes módon Bölcskén itt a szomszédban, szóval nagyon szeretem ezt a környéket. Tudom, hogy ez egy fantasztikus régi település, Árpád-kori több mint 1000 éves település, de hát én nagyon nagy foci rajongó vagyok, így Madocsáról természetesen nem utolsó sorban Böde Dani jut eszembe, aki az egyik legkedvesebb magyar focistám. Nagyon-nagyon szeretem a játékát.
5: Falunapot és szüreti napot rendeznek szeptember 5-én szombaton Sióagárdon, adta hírül a település a közösségi oldalán. A program 14 óra 30-kor szüreti felvonulással kezdődik, majd néptánc bemutató, zenés műsor és a Windmill zenekar koncertje várja a résztvevőket, este pedig falunapi bál lesz. A rendezvényhez falunapi piknik is kapcsolódik, a falunap helyszíne a Sióagárdi iskola udvara.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Élesztő.

Dualipáék után pontosan 7 perccel járunk reggel 7 óra után, augusztus 17-én hétfőn a játszintok nevenapján, amikor megkezdtünk egy újabb hetet, viszont nem egy átlagos hetet, csak rövid hetünk lesz. Szerdáig tartanak elméletileg a munkanapok, utána pedig jön a 4 napos hosszú hétvége, de ne felejtjétek, hogy a paksi 4 napos Szent István napok programjai nem csütörtöktől vasárnapig, hanem majd kedtől péntekig tartanak. A részletes programokat is elmondom majd ebben a fél órában, 7:30-ig, illetve azt is, hogy azon kívül még, a Szent István napokon kívül még hol, milyen programok várnak rátok, és mit játszik a mozi, úgyhogy erről is szó lesz. Ami az időjárásunkat illeti, 24 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, ma 30, illetve 33 fok közötti csúcsokat ígérnek, és hideg frontot. Ez nagyon sokfelé a vételkörzetünkben olyan értelemben látszik, hogy nincs hétágra szóló napsütés, hanem több a felhő az égen, ez tulajdonképpen szinte egész nap így lesz. Ami pedig a csapadékot illeti, a hajnali 4-5 óra közötti időszakban pár szem, de tényleg csak egy pár szem eső esett, és egy órán keresztül talán érezni lehetett az eső illatát a levegőben, de semmi több nem történt. Tudomásunk szerint Pakson, illetve a vételkörzetben az applikációnk szerint este 10 óra után 35% az esélye, hogy eső lehet Paksnál, úgyhogy ezek a legfontosabb tudnivalók, ami az időjárást illeti. Egyébként 30, illetve 33 fok ide vagy oda, tehát hideg frontban van részünk, az arra érzékenyek jó, ha tudják. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek az orvos meteorológiai előrejelzés szerint. És már is mondom, hogy még mi érkezhet és mi történhet, ígértem, hogy ránézünk a dunai fenékküszöb építésére, illetve tulajdonképpen mostantól kezdve majdnem végig azzal fogunk foglalkozni, hiszen ezzel a témával kapcsolatban érkeznek majd vendégek is hozzám. Szó lesz 7:30 után a civil kezdeményezésről, többek között Rózsa Beátával, aki a kezdeményezést elindította, hogy mit lehet gyűjteni, illetve mit lehet és hol lehet leadni a helyszíneken dolgozó, a Duna két partján dolgozó munkások, vízügyesek számára. Arról is szó lesz, illetve hogy mi a helyzet Dunaszent Benedeken, a település polgármestere Vargyas László érkezik hozzám 8 óra után. De ami a kritikus pontokat illeti, ugye elméletileg ma hétfő van, a holnapi és a holnap utáni nap lesz a kritikus, mivel addig további 14, illetve 15 cm-es apadás várható a Dunán. Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. Ez csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Ez többek között Kapitány István energiaügyi miniszter posztolta ki a Facebook oldalán. Csütörtöktől az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet a vízszint, és roham tempóban halad a fenékküszöb építése is. A vízügyi szakemberek úgy döntöttek, hogy megnyitják a ráckevei soroksári Duna ág zsilipjét, és ezzel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna ágba másodpercenként, amivel 2 centit nyerhetünk Paksnál. Jelenleg is zajlik a 2 80 méteres bárka lassú süllyesztése. Ezek tehát a legfontosabb hírek, ami a dunai fenéküszöb építését illeti, a paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek települése, illetve partszakasza között a vízszint megemelése érdekében. Dr. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi minisztert pedig többek között azt posztolta, hogy hétvégén, hogy 250 katona dolgozik jelenleg is a helyzet mielőbbi megoldásán. Igyekszünk minél jobb körülményt biztosítani az itt szolgáló katonáknak. Ezt írta többek között a miniszter az oldalán, és be is mutatott egy rövid videóban különböző kabinokat, ilyen kis
mobil kabinokat, amelyekben zuhanyzók, pihenőágyak és légkondicionáló berendezés is van. Ugye régebben el is mondta, hogy ilyen katonai sátrakban tudtak pihenni a katonák, ha valahova kivezényelték őket dolgozni. Annál, illetve ennél azért jobbak a körülmények jelenleg, ami pedig bennünket illeti, azt gondolom, hogy paksiként, illetve a Duna két oldalán élőként talán végig sem gondoljuk, hogy micsoda infrastruktúra kiépítésére van szükség ahhoz, hogy több száz munkás úgymond el legyen látva, úgyhogy ezzel a témával még foglalkozni fogunk, tehát 7:30 után is. Amit még ígértem 7:30 előtt, illetve elé, azok a program lehetőségek, nem csak az augusztus 20-ai programokkal fogunk foglalkozni. Hamarosan most folytassuk Pet Shop Boys-szal, aztán hamarosan jövök.

0: szárnya.
1: És most, következnek a vételkörzet program lehetőségei.
2: Ami a programokat illeti, kezdjük egy felhívással. Ne felejtjétek, hogy a pajtáska nevű felhívásnak elméletileg a mai nap a határideje. A pajtáska felhívás kapcsán egy táskányi segítséget várnak minden évben a Paks Kistérségi Szociális Központ munkatársai. Az iskola kezdéshez szükséges, megúnt, de jó állapotban lévő vagy használaton kívüli iskolatáskákat, tolnafelszereléseket, az imítóhoz szükséges ünnepi öltözékeket, ezeket lehet leadni tehát. Délután 4 óráig még a mai napon a Kistérségi Szociális Központnál az Ifjúság útja 4-es szám alatt. Mondok egy telefonszámot is, 75-ös körzet 830 487. Aztán, ami még jön a héten, mert hogy a programokat ígértem, hogy sorolom, ezen a héten is lesz paksi kosár termelői és kézműves piac, méghozzá szerdán, vagyis 19-én, a szokás szerint délután 5 és este 6:30 között a paksi piac téren várnak bennünket az árusok. Szintén ezen a szerdán lesz a második bagolytúra Simon tornyán, az esti túrára előre érdemes regisztrálni, bár a rendezvényen való részvétel ingyenes. 4, illetve 10 fős csapatok jelentkezését várják a 74-es körzet 486-354-es telefonszámon. Ami az államalapítás ünnepével kapcsolatos programokat illeti, Tolnán augusztus 20-án lesznek ebből az alkalomból programok, tehát a csütörtöki napon a Penny parkolójában lesz egy gyülekező, este 17:30-kor arató felvonulás lesz a Nagyboldog Asszony templomhoz, aztán este 18:00-kor kezdődik az ünnepi szentmise, többek között a kenyérszegéssel. Simontornyán szintén 20-án lesznek programok, ott délelőtt 11 órától kezdődik az ünnepi szentmise méghozzá. A katolikus nagy templomban Kalocsán szintén 20-án, de már délelőtt 8:30-kor kezdődik az ünnepi testületi ülés, 10 órakor ünnepi szentmise, 11 órakor pedig városi megemlékezés lesz. Pakson pedig az augusztus 20-ai ünnep nap kapcsán a Szent István napok program sorozat már kedden megkezdődik, tart egészen péntekig, 4 napon keresztül az Ürgemezei pihenőparkban. Kedden este 8:30-tól piknik mozi lesz, óriási siker volt. Tavaly a Michael című filmet fogják levetíteni közkívánatra, tehát a Michael Jackson életéről szóló filmet mindenkit szeretettel várnak. Szerdán este 17:30-tól a Kalocsai Vera Cruz együttes lép be, 6:30-tól a Tűzvirágtánc együttes, este 20:00-tól pedig a Valahol Amerika Bombon 30 musical kerül a színpadra, tehát a szerdai napon csütörtökön. Délelőtt 10:30-kor lesz az ünnepi megemlékezés és kenyérszentelés a Jézus szíve katolikus templomban, aztán az Ürgemezei rendezvénytéren 16:30-tól Pintácsi Viki gyermekkoncertjére kerül sor, 18:00-kor a Hottentotta zenekar koncertjére, 19:00-tól érkeznek a Neoton Familia sztárjai, 22:00-tól Méringer Marci fog fellépni a színpadon, aztán pedig DJ-k szórakoztatják a közönséget a pénteki utolsó napon délután 17:30-tól a Ne felejts, Báb színház érkezik, este 19:30-kor Daniel Figergő, este 21:50-kor pedig a Parnográszt együttes zárja, illetve adja a nagy koncertet a paksi ürgemezőn, illetve hát utána majd még DJ-k érkeznek. Nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: folytatjuk az élesztőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Összefogásra szólította fel a vajdasági magyar közösséget Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szombaton Palicson. A párt központi Szent István napi ünnepségén értesült az MTI. Pásztor Bálint hangsúlyozta, az őszre várható szerbiai parlamenti választás közösségi erőpróba lesz, amelyen az önálló magyar politikai képviselet és ezáltal a vajdasági magyarság érdekérvényesítő képességének megőrzése a tét. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsodaba-Új-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. Az Országos Mentőszolgálat vasárnapi tájékoztatása szerint a baleset következtében 12 ember vesztette életét, egy főt életveszélyes állapotban, 9 főt súlyos, 37 főt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők a nyíregyházi, miskolci, az egri és a debreceni kórházba. Két nagy rendezvénye van egy évben a Tolna vármegyei önkormányzatnak. Erről Orbán Attila, a megyei közgyűlés elnöke beszélt rádiónknak a közelgő megye nap kapcsán. A szeptember 1-én Kakasdon megrendezésre kerülő rendezvényen azt ünneplik, hogy 1699-ben első Lipót királytól pecsét használati jogot kapott Tolna vármegye.
2: Két nagy rendezvényünk van, megyei rendezvény, vagy van a nyár elején szokott lenni az értékek napja, a Vára megye. Ez egy sátoros ünnep, úgy nevezhetnénk, ahol hát szabadban be tudják mutatni az egyes települések a saját értékeiket, ennek gasztronómiai vonatkozása is van. És van egy ünnepélyesebb szeptember 1-én, amikor azt ünnepeljük, hogy 1699-ben szeptember 1-én első Lipót király pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, akkor vármegye volt, és hát attól kezdve ismét közigazgatásilag is elismert tevékenységet folytathat a vármegye, tehát újra szerveződött a vármegye.
1: A megyei önkormányzat számára az egyik legfontosabb feladat a közösségépítés, folytatta Orbán Attila.
2: Nekünk mindig fontos volt, hogy közösséget építsünk. Tehát az, hogy tartsuk a kapcsolatot a közösségeinkkel. Most egy kicsit ez a választások után szerintem ilyen átgondolásra sarkalja az embereket. Azt látom a különböző településektől, hogy nem is tudják, hogy most hogy tekintsenek ebben az új felállásban a vármegyére. Értem is ezt, tehát ez így szokott lenni, de ettől függetlenül részünkről nyitottság van arra, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot az egyes közösségekkel, a települési közösségekkel, és ahol lehet a településeket és a közösségeket összehangoljuk. Nagyon sokat tanulhatnak egymástól a települések. Nagyon fontos lenne az, hogy abban segítsük, hogy bizonyos projektekben összefogjanak, és együtt gondolkodjanak, és együtt hajtsanak végre különböző fejlesztéseket, és hát ebben szeretnénk továbbra is segíteni nekik.
1: Közzétette az eheti házi orvosi rendelés időpontjait Gerjen község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint augusztus 18-án, 20-án és 21-én nincs rendelés. Ma 11.45 és 14.45 között, augusztus 19-én szerdán pedig 12 óra és 14 óra között lesz házi orvosi rendelés a településen. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0620 941 7031-es telefonszámon érhető el. mint írják, 16 órától a Paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A Gerjeni Önkormányzat felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy szeptember 18-án ingyenes szűrővizsgálatokra lesz lehetőség Tengelicán.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztőt!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Civil kezdeményezés indult, gyűjtés a Duna két szakaszán, a Paksi és a Duna-Szentbenedeki szakaszon dolgozók számára. Az összefogás kezdeményezője Rózsa Bean, aki Paksi, és itt köszöntöm a stúdióban. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntök minden hallgatót.
1: Tulajdonképpen a dolog úgy áll, hogy ugye a tegnapi napon Magyarország kormánya is kiposztolta a Facebook oldalán, hogy gyűjtés indul, hát azt nem írták, hogy ők szervezik, gyűjtés indul, és a Paksi Erzsébet nagy szállodába várják az adományokat, majd mindjárt azt is megbeszéljük, hogy milyen adományokat, de tulajdonképpen mi úgy tettük azért össze a képet, hogy ezt a kezdeményezést te indítottad el méghozzá múlt héten egyszerűen úgy, hogy kiposztoltad a Facebook oldaladra, hogy hát kedves paksiak, arra gondoltam, hogy csináljunk egy ilyet. Egészen pontosan mi volt a fejedben?
2: Hát először az jutott az eszembe, hogy ha nekem kellene ott lent helytállnom a Dunaparton és a homokot nyelve egész nap nehéz fizikai munkát végezni, akkor mi az, ami az én komfortomat növelni? És így jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek, akik itt értünk dolgoznak, hiszen az egész országért dolgoznak, jelenleg kapjanak egy kis kedvességet, sósropit, perecet, csokit, műzlit, lényegében olyan termékekre gondoltam, ami izotóniás ital, sóbevitelt segít, és nedves törlőkendőt, hiszen biztosan szükségük van egy kis felfrissülésre ezekben a melegekben és ebben a nagy porban. Így indult, hogy ami eszembe jutott, kiírtam, hogy egy pár terméket vásároljunk, vagy hozzanak hozzánk, és akkor ezt a mi adományunkkal együtt elvisszük.
1: Ugye az ember azt gondolná, hogy nyilván az a 100 vagy 200, most ugye Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter például azt posztolta tegnap, hogy 250 katona, tehát csak katona dolgozik a két oldalon, és akkor ott vannak még az vízügyesek és a többi szakember, nyilván kapnak ellátmányt. Tehát mégis honnan tudtad, vagy csak ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok jótékonysági programot és egyéb ilyen dolgot szerveztél már, hogy mire van szükség, felvetted valakivel a kapcsolatot?
2: Hát nyilván az első gondolatom az volt, hogy alapellátmányt kaphat mindenki. Majd megkerestem a Tolna 3-as országgyűlési képviselőnket, hogy segítsen nekem kontaktot keresni azokkal az emberekkel, akik kantinoztatják az itt dolgozókat. És hát első körben a vízügyeseket kerestük meg, akik személyes kapcsolatfelvétel során is elmondták, hogy mire van szükségük, ami egyébként ugye az embernek eszébe sem jutna, hogy például van közöttük olyan ember, aki diabéteses, cukros, hogy oda hiába visznek olyan izotóniás vagy olyan italokat, ami cukrot tartalmaz, így például személyesen tudunk vinni olyan vízügyesnek. Budapesti, székesfehérvári vízügyesekről beszélgetünk, a paksiak mellett a katasztrófavédelmi szakemberek, a vízirendészet emberei, így tegnap például éppen így közösen egy helyen tartózkodtunk egyszerre, és úgy vittük le az adomány gyümölcsöket, hogy tudjuk őket a személyes és saját kérésüknek megfelelően segíteni. Például ugye vittünk kávét, és akkor mondják, hogy hát ez nagyon szép dolog, de nincs kávéfőző, úgyhogy mentem, aznap beszereztünk kávéfőzőt, cukrot, tejpot, barna cukrot, és így most már reggelente tudnak maguknak például kávét is főzni, termoszba tartani.
1: Na, ezekre a dolgokra nem is gondolnánk. Egyébként nagyon fontos, és ezt a hallgatóknak akkor hangsúlyozzuk, hogy ahogy te azt mondod, hogy vittünk le, tehát senki ne induljon el egy tálca süteménnyel oda a kövek mellé a folyópartra, nem ott, tehát ahogy mondod, nem ott van a kantinozás, tehát nem ott, nem tudják ott átvenni, na. És egyébként is nyilván nem véletlen, hogy Magyar Péterék már a pénteki sajtótájékoztatón, egyébként Magyar Péter miniszterelnök konkrétan úgy fogalmazott, hogy civil kezdeményezés indult Pakson, nagyon szívmelengető, nem tudom, hogy tudod-e, hogy ezt
2: nem
1: mondta szó szerint,
2: de.
1: Igen, és akkor utána, de tényleg így volt, és utána mondta, és nem mondta azt, hogy hát nem kell, meg nincs rá szükség, hanem azt mondta, hogy jó, de akkor megpróbálják valahogy ezt koordinálni, hogyha most hirtelen mindenki hozni akar, akkor ezért szerintem az Erzsébet szállót ezért mondták, hogy akkor oda is lehet vinni. Most az, hogy te fölvetted a kapcsolatot, és rajtad keresztül el lehet jutatni, az egy dolog, de tényleg senki ne induljon el csak úgy a Dunapartra.
2: Hát ott kezdjük, hogy az objektumon belül vannak, tehát zárt tér. Körülöttük tekkesek, rendőrök, illetve hát ugye Paksi Atomerőnek a biztonsági szolgálata is kint van, azért oda nem lehet bejutni, úgyhogy a közvetlen kapcsolatok viszik be az általam összegyűjtött, és csak is kizárólag előre csomagolt boltban vásárolt élelmiszereket, rákcsákat, izotóniás italokat, ásványvizeket, és minden olyan egyéb mást, amire szükségük van. Uh-huh. Tehát oda nem lehet csak úgy bemenni, ezért kellett felvenni ugye a Cseh Tamással is a kapcsolatot, amit szívből köszönök, hogy segített azonnal és rögtön, illetve hadd említsem meg Pruzsina Ákost, aki az első pillanattól fogva segített a pakolásban. Hát hiszen, igen, most előbb járt az eszem, mint hogy felmértem volna a saját képességeimet jelenleg úgy, hogy a pakolást, a szervezést és a helyben szétosztásban ők segítettek első körben.
1: Amikor egy nő kitalálja, hogy bevásárol, és aztán rájön a negyedik kocsi után, hogy talán kéne egy kis segítség, Cseh Tamás kapcsán pedig országgyűlési képviselőnkre gondolsz. Ami egyébként, én figyeltem a Facebook oldaladon, mikor pénteken írtad ki, reggel vagy csütörtökön, hogy is volt?
2: És 13-án délután.
1: Igen.
2: Írtam ki.
1: Az csütörtökön délután írtad ki, és én figyeltem, igen, hogy szinte pár óra alatt már összejött 100 000 forint.
2: Igen, és estére 500-al fordultunk, és most tartunk 800 000 forintnál, és azért néztem rá a telefonomra, mert láttam, hogy most is érkezett felajánlás, tehát 800 000 forint fölött vagyunk. Nyilván ebből, mert volt két nagyobb összegű költésünk, de próbálom úgy beosztani ezt az összeget, hiszen ők még hetek itt lesznek, tehát senkit ne tévesszem meg, szerintem ez a 20 napos dátum, azért itt a vízügyeseknek igazán sok dolguk lesz, és akkor a katasztrófavédelemnek és a vízirendészetnek is, hogy folyamatosan próbáljuk, vagy próbálom őket ebből a kedvesség csomagból ellátni, amire éppen majd szükségük lesz. Első körben gátőrs csomagra gondoltam, hogy 80 kis gátőrs csomagot összeteszek, amiben van gyümölcs, tisztálkodószer és ropi, de aztán rájöttem, hogy inkább jobb ötlet az, hogy ők osszák el maguk között azt a mennyiséget, ami bár személyre szabottan annyi, amennyi, de ha valaki mondjuk nem eszi a banán, de eszi az almát, akkor ne kelljen egyik csomagból a másikba tenni, hanem akkor kapják célirányosan így egybe.
1: Ilyenkor egyébként tényleg nagyon fontos, hogy felesleges dolog ne érkezzen. Semmi. És szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy az Erzsébet szállodának, nagy szállodának is a vezetőjével, Ácsné Csúsz Viktóriával felvettük a kapcsolatot innen a rádiótól, és ő elmondta azt, hogy miután Magyar Péterék bejelentették, hogy az Erzsébet nagy szálloda leadási pont, és oda is lehet vinni adományokat a Duna két szakaszán dolgozók számára, nagyon sokan érkeztek tálca süteménnyel, vagy tálca szendvicssel. Ezek nagyon rosszul hangzik, de a kukában fogják találni magukat. Egyrészt nem tudják megfelelően hűteni, nem tudják óránként levinni őket, és egyáltalán
2: tehát, nem kéne lemérgezni a katonaságot, vagy a vízügyeseket.
1: Igen, köszönöm, én nem akartam ennyire drasztikusan foglalkozni. Tehát ahogy te is hangsúlyoztad az első posztodban, hogy dobozos termékeket.
2: Előre csomagolt,
1: boltban vásárolt dobozos termékeket, érdemes, teljesen mindegy, hogy ropiról, üdítőről, vagy ásványvízről, vagy esetleg kávéról van szó, ezt érdemes. Jó, mi a terved most? Mert ugye úgy hirdetted meg az adománygyűjtési elképzelésedet, hogy a paksi szakaszon dolgozó számára viszed, de aztán ide a rádióban már úgy jött be, hogy ma megyek Dunaszentbenedekre.
2: Igen, jelenleg a kis buszunk éppen Csordultig van adományokkal. Tegnap Székesfehérváron jártunk, a metróban vásároltunk be. A székesfehérváriak is beszálltak, vagyis hát a Paksról elszármazott székesfehérváriak is beszálltak a gyűjtésbe, illetve nagyon jó kapcsolat van a két város között, a képviselőink is jó kapcsolatot ápolnak, és így a mai adományt úgy beszéltük meg, hogy Dunaszent Benedekre visszük át. Ezt tegnap ők megbeszélték, a Tamástól kaptam az információt, kaptam egy listát tegnap, úgyhogy tegnap ezzel a bevásárló listával mentem el Fehérvárra, és most, ha innen kimegyek, akkor irány.
1: Irány Dunaszentben. De nyilván ott is nem egyszerre lesétálsz a partra, hanem megkeresed, vagy már esetleg vár.
2: Jön velem a kapcsolat.
1: Jön veled a kapcsolat, akivel felvetted a kapcsolatot, és tudni fogja, hogy hova tedd majd le. Nem tudom, hogy tudsz-e majd konzultálni vele tényleg arról, hogy mi az, ami már sok, tehát, hogy kapsz információt. Hogy
2: sem sok.
1: Azt mondod?
2: Azt.
1: Tehát annyian dolgoznak, hogy nem lesz sok a ropi?
2: Éppen én azért nevettem, hogy ma felvásároltuk az összes kis kiszerelésű ropit, tehát az Aldiba szerintem már nem is lehet kapni. Tehát uh-huh. Én ott kezdtem. Uh-huh. És tegnap a metrót is kipakoltam. Tehát a 40 grammos ropi az itt van a konkrétan pakson.
1: A te adománypakkodban.
2: Igen, de és én is először azt gondoltam, hogy az rengeteg lesz, és azt köszönték meg a legjobban, és azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon hálásak. Tehát a vízügyesek minden nap telefonon, üzenetben, messengeren köszönik meg, hogy úristen, ez de jó. Mert a sópótlást másképp koncentráltan nem is tudja bevinni. A kis csomagokat zsebre tudja tenni, magával tudja vinni. Uh-huh. Úgyhogy hát mondta, ha ropira van szükség, akkor ropi lesz, amíg az üzletben található.
1: Kimondottan sós ropi. Egyébként erről tudsz még pár szót mondani, hogy kikkel találkoztál, és hogy valóban akkor ők azt mondják, hogy figyelj, ez tényleg nem felesleges.
2: Név szerint tudok említeni Deci Nikolát, aki a Paksi vízügyes csoport kontaktja. A katasztrófa védelem től Bence Attilával beszéltem tegnap, aki elmondta, hogy mikor és hol tudunk személyesen olyan adományokat átadni, ami konkrétan oda kell. Kápolnás Gábor volt tegnap a vízügyes, vagy vízirendészeten az ügyeletes, akivel ugyancsak az ott lévő emberek számára tudtunk vinni gyümölcsöt, körtét. Sudárék ajánlottak fel például körtét, Borsi Ágiék. Tegnap reggel elmentek szőlőt szedni, hogy friss szőlőt kapjanak. Úgyhogy nagyon hálásan köszönök mindent és mindenkinek, aki ebben a segítségben részt vesz, hiszen ez a kedvességet, ők hát a legnagyobb érzés az, amikor ők csak annyit mond, hogy köszönjük, ez nagyon jól esett, mert uh-huh. tudjuk, hogy velünk vagytok, és ez egy nagyon fontos dolog.
1: Uh-huh. Te tudsz egyébként számokat, hogy a két parton akár a katonákat, akár a vízügyes kollégákat és a többi szakembereket illetően mennyien dolgoznak? Vagy szoktak számokat publikussá tenni, de te mit tudsz?
2: Hát az itt a két oldalon a vízügyesről én körülbelül 100 emberről tudok. Először 100 katonát mondtak.
1: Igen, tegnap már 250-et mondott a honvédelmi miniszter.
2: Tehát ez egy nem kis mennyiség. A katonákat azt tudom, hogy ellátmányozzák. A vízügy az, amit jobban meg kéne löknünk. Nyilván ők is megkapják, ami telik a büdzséből, de egy kis figyelmesség az sosem árt.
1: Igen. Tehát akkor közel 800 000 forint gyűlt össze azon a számlaszámon, azon az elkülönített számlaszámon, amit te meghirdettél.
2: Igen.
1: És akkor most mi következik ezek után? Azon kívül, hogy ma mész Dunaszent Benedekre. Egyébként láttam az imént, hogy megérkezett Dunaszent Benedek polgármestere Vargyas László, ő lesz a következő vendégem. Nem ismeritek egymást, majd bemutatlak benedek. Jó, hogyha ezt a dolgot megbeszélitek. Szóval, mi a következő, miben tudnak a hallgatók

0: Igen.
1: Ezek vannak a listában. A szénsavas, ízesített vizek, mert már ugye a sima víz is néha tök jó, de néha azért nem árt, hogyha van egy kis íz is. Úgyhogy már úgy vettünk cukormentes üdítőket, az nem csak egy embernek fontos.
0: Igen, de egyébként az volt az érdekes a felhívásodban, illetve a felhívásod utáni reakciókban, hogy minthogyha egyből mindenki utalt volna. Tehát nem? Tehát, hogy nem elkezdték oda a Péter utcában neked hordani a kartonvizeket.
1: Megbíztak a vásárlással a barátok,
0: tényleg ez a legjobb. Egyébként tényleg ez a legjobb, hogyha valaki megbízik, és van bizalom, és mivel országos figyelem koncentrálódik Paksra, és akár az általunk gyártott riportokra is, el kell mondjam a személyedről, az akár nyíregyházi hallgatóinknak is, hogy nincs alapítványod, nincs egyesületed, egy teljesen hétköznapi nő vagy, aki az elmúlt, hát nem tudom, 20-30 évben olyan mennyiségű 30. jótékonysági ügyet szervezett, olyan mennyiségű családot, mély szegénységben élőt karolt fel, hogy ezt el sem tudom mondani, és nem kell, hogy most ebbe belemenjünk, majd egyszerre egy portré kapcsán ezt is körbejárjuk, tehát itt a paksiak ismerik Beát, és tudják, és valószínűleg ezért van a bizalom, tehát, hogy az volt az érzésünk, ahogy gyűlt a számlán a pénz, hogy úgy vannak vele, hogy jó, utalunk be a intézt.
1: Igen, azt mondták, hogy a személyem az biztos, hogy sokat lendített ebben az adományozásban, és én nagyon szeretném megköszönni a bizalmat mindenkinek, akár a Szekszárdra elszármazott paksiaknak is, vagy a budapestieknek, ugyanis egy budapesti hölgy volt az első.
0: Tényleg?
1: Igen, egy budapesti hölgy volt az első, aki úgy kezdte, hogy beám, itt van, és menj helyettem is a boltba, úgyhogy...
0: Igen, és utána többen meg is köszönték neked, már a pénteki napon az összefogást.
1: Nagyon kedvesek, igen.
0: Cseh Tamás országgyűlési képviselőnk is kiposztolta, hogy ha valamibe egyszer Rózsa Bea belefog, és a pénteki paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter is úgy, miniszterelnök is úgy nyilatkozott, hogy ez szívmelengető, amit kezdeményeztél. Tehát akkor még egyszer, egyébként... Rózsa Bea Facebook oldalát érdemes figyelni, de meg tudjuk ígérni, hogy a Paks FM Facebook oldalán majd mindig megosztjuk, hogy te hol tartasz a szervezésben, a bevásárlásban, mire van szükség, mire nincs szükség, és akkor igyekszünk ebben segíteni, hogy amennyiben te továbbra is felvállalod, hogy ezt koordinálod.
1: Nyilván.
0: Bokros teendőid.
1: Ebből nem lehet kiszállni, ez tényleg így van.
0: Ebből nem lehet kiszállni, meg mindig vannak ötleteid. Tehát kírja, kedves paksiak, az jutott eszembe, tehát Bea így kezdi.
1: Hát igen.
0: Igen. Bea, nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és akkor polgármester úrral mindjárt itt egy kicsit váltunk egy szót, és hát akkor további kitartást köszönjük, hogy mindezt felvállaltad itt Pakson, és Paks akkor így elmondhatja magáról, de mindez neked köszönhető, hogy van egy nagyon hatalmas méretű civil összefogás azokért, akik a Dunai fenéküszöb kapcsán építkezésben vesznek részt, reggeltől estig, éjjel-nappal, hétvégét, és nekik nem lesz négy napos hosszú hétvégéjük.
1: Sem. Hétvégéjük sincs.
0: Hétvégéjük sincs.
1: Július 27-e óta van lent a lány, akivel kapcsolatot tartok. Igen. Szabad nap nélkül.
0: Igen.
1: Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Aki dolgozik, és aki segíti őket is.
0: Én is nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Rózsa Bea volt a vendégem. Segítsetek, ha megtehetitek.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: lett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A román védelmi miniszter közlése szerint egy spanyol harci repülőgép vasárnap lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret, írja az MTI. A portál értesülései szerint a vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hatályos jogszabályoknak és a magyar állammal kötött szerződésnek megfelelően nyílt közbeszerzésen nyerte el az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő zárt körűen működő részvénytársaság, közölte a cég szombaton az MTI-vel. A társaság a közleményében a kormány pénteki bejelentésére reagált, amellyel elveszik a konzorciumtól az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését, és feljelentést tesznek az ügyben. Az MKIF ZRT azt írta, visszautasít minden olyan állítást, amely szerint jogellenesen jutott volna a feladathoz, vagy kárt okozott volna az államnak. Múlt héten rendezték meg a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált Tolna megye több településén. Madocsán egy igazi rock legenda, Szekeres Tamás, az Omega zenekar egykori gitárosa lépett fel augusztus 9-én, Benned szól a dal című koncertjével. Szekeres Tamás a koncert után rádiónknak elárulta, hogy nagyon szereti ezt a Duna szakaszt, és nagy foci rajongóként Madocsáról Böde Dani jut eszébe.
3: Madocsa, hát talán az egyik legcsodálatosabb Duna szakasz az én véleményem szerint, tehát csodálatos ez a környék. Az egész táj, nem rég játszottunk érdekes módon Bölcskén itt a szomszédban, szóval nagyon szeretem ezt a környéket. Tudom, hogy ez egy fantasztikus régi település, Árpád-kori több mint 1000 éves település, de hát én nagyon nagy foci rajongó vagyok, így Madocsáról természetesen nem utolsó sorban Böde Dani jut eszembe, aki az egyik legkedvesebb magyar focistám, nagyon-nagyon szeretem a játékát.
2: Egy hetes gyerektábort szervezett Nagy Dorog Nagyközség önkormányzata a Családsegítővel közösen adta hírül a Nagy Dorog TV augusztus 13-án. Az augusztus 3-a és 7-e között megrendezésre kerülő tábor színes és tartalmas programokat biztosított közel 70 gyermek számára. Kézműves foglalkozások, agyagozás, hűsítő medencézés mellett buci, bohóc és kisvonat is várta a gyerekeket. Borbéni Töttösi Ágnes polgármester a Nagy Dorog TV-nek úgy nyilatkozott, hogy tartalmas tábort sikerült szervezni, és bízik benne, hogy a szülők is elégedettek voltak.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Heti 10-12 edzéssel megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. Ivica Szkelin horvát vezetőedző, Berkics Bence másodedző, valamint Márko Ország erőlléti edző irányításával. A csapat légiósai között több ismerős név is felbukkan. Egy év kihagyás után visszatért az aséhoz az amerikai J.J. Chandler és a kanadai Yasin Joseph, valamint ismét a piros-kékeket erősíti az ASE saját nevelésű játékosa Géringer Gergő is. Új igazolásként érkezett a csapathoz Clarence Daniels, és információink szerint még egy idegen légiós center várat magára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Nem mindennapi perceket, órákat él át Dunaszent Benedek, a település teljes lakossága és a település polgármestere Vargyas László, akit itt köszöntök a stúdióban. Jó reggelt, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt, köszöntelek én is, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Paks mellett Dunaszent Benedek is hát tulajdonképpen a hírek középpontjába került az elmúlt napokban, mert hogy az atomerőmű miatt, a víz szint emelkedése miatt építendő dunai fenék küszöb kapcsán, ugye Dunaszent Benedek és a Paksi atomerőmű között épül a dunai fenék küszöb. Hadd kezdjem azzal egyébként, hogy eddig mondjuk az elmúlt 20-30-40 évben mit jelentett Dunaszent Benedek számára, hogy hát légvonalban a legközelebb van tulajdonképpen az atomerőműhöz, egyenesen vele szembeni partszakaszon vagytok?
2: Hát így az eddigi életünkben nagy befolyással nem számottevő befolyást meg beavatkozás nem történt, így elég jól átéltük ezt a 10-20-30 évet. Tehát némi kis hanghatás, vagy építkezéseknél, vagy egy-egy beavatkozásoknál azért hallatszott, de úgy effektíve közvetlen kapcsolat nem volt köztünk. Most már ezzel a fenék küszöbbel, ezzel a műtárgyal végül is lesz egy közvetlen kapcsolat, nem csak vízi, folyóvízi kapcsolatunk lesz. Úgyhogy hát meg most ez a beruházás azért rajtunk keresztül megy, tehát a lakosaink most azért némi hanghatásnak, szálló porhatásnak azért ki vannak téve, de én úgy gondolom, hogy megértik, mert ez végül is a mi érdekünk is, a helyi lakosoké és az ország érdeke, hogy ez a beruházás itt most megtörténjen. De az elmúlt években nagyon jó kapcsolatot ápoltunk az atomerőművel, tehát nem volt, figyelembe vették ugyanúgy a helyiek életét, tájékoztatások megtörténtek a megfelelő fórumokon, tehát én úgy gondolom, hogy jó együttműködtünk eddig, meg bízom benne, hogy ezután és együtt fogunk működni.
1: Az elmúlt héten óriási munkálatok kezdődtek meg az építkezéssel. Hogyan keresett meg téged a kormányzat egészen pontosan? Ugye rengeteg fotó látott napvilágot a hétvégén, és videófelvétel, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel együtt, hát a Dunában térdig gázolva, feltűrve a nadrágot, egyeztettek, beszéltek, mi az, amit kértek tőled, mint települési polgármestertől, mi az, amiről tájékoztattak, és egyáltalán hogyan kommunikáltak?
2: Tehát Én, tehát egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a kormány és köztem. Egy kicsit azért viccesen indult, mert én múlt héten értem haza a nyári szabadságomról, és előző hét szombaton kapott az alpolgármester asszonyom egy felkeresést, hogy hát itt egy ilyen beruházás fog megvalósulni. Elképzelhetően, hogy feltárták, megnézték, hogy tudnánk minél kevesebb közvetlen hatást adni a településnek ki, hogy tudnánk kikerülni a településen élő lakókat, és tehát én úgy gondolom, hogy egy minden részét tüzetesen megvizsgáltak, szemrevételezték közvetlenül is, és kikérték a véleményünket, hogy ezt hogy lehetne a leggördülékenyebben, a legsérülékenyebb mentesen végrehajtani ezt a beruházást. Alpolgármester asszonyom szombaton délután hívott, az már gyanús volt, mondom, kétszer egymás után itt biztos, hogy nagy baj van. Hát szegény ugye meglepődött, azért katonák, vízügyi szakemberek érkeztek oda a településünkre, és mikor ráöntötték ezt a nagy volumenű beruházást, akkor azért megijedt, felvette velem a kapcsolatot, hogy vissza kell, ha hazaérkezem, akkor hívjam vissza a vízügyi szakembert, és kedden reggel, ahogy elkezdtem dolgozni, akkor ez is volt a legfontosabb dolgom, hogy a vízügyi szakembert, a Józsefet visszahívjuk telefonon, és akkor említette, hogy most viszik be, és most fogják elbírálni, hogy melyik több opció van, hogy melyik opciót fogják ezt elvégezni nálunk, és ez mellett maradtak, ez mellett a fenék küszöb mellett, amiről kaptam is délután, dél környékén inkább helyesbítenék egy telefonhívást, hogy akkor a szerdai kihelyezett rendkívüli kormányülésen Pakson az atomerőműbe kapok egy meghívást, és az alpolgármester asszonyommal ott részt vettünk ezen a kihelyezett kormányülésen, és nem csak, hogy részt vettünk, hanem ami még én nekem egy nagyon meghitt és egy nagyon jó eső érzés, hogy szót is kaptam. Tehát megkérdezték, hogy tudom-e kezelni, mit tudnak segíteni, van-e valami kérésünk, és mindent meghallgattak, mindent szem előtt tartottak, és próbálták úgy kezelni, hogy a helyiek, a lakosok, azok mind ebből jól jöjjenek ki. Én arra kértem a kormányt, a miniszterelnök urat, és a minisztereket ott, hogy legyenek szívesek szem előtt tartani, hogy ez nem egy átlag dunamenti part szakasz. Tehát ezen a part szakaszunkon tudom, hogy egy szerényebb, ezt bevallom őszintén, tehát nem egy fölfuttatott, nem egy első osztályú kis strand, meg hát persze ez ilyen vadkemping, meg ilyen vadstrand, ahogy mondjam, tehát ilyen, de évtizedek óta alakult ez ki, tehát gyerekkorom óta, meg már előtte is ott fürdöttek az emberek, és egy révházból alakult ki egy vendéglátó egység ott azon a partszakaszon, ami hát egyik szemünk, tehát hogy egyik gyöngyszemünk, amire büszkék vagyunk, tehát egyik lábunk Dunaszentbenedeknek, amire támaszkodunk és próbálunk több lábon élni, úgyhogy legyenek szívesek ezt figyelembe tartani, és azt az ígéretet kaptam, hogy ez szem előtt tartják, és még ráadásul a vízügyi szakemberek segítségével tudnak segíteni nekem ezt hivatalos strandá alakítani. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jó benyomást kaptam én ott azon a kormányülésen, tehát köszönöm szépen előre is. Mi is természetesen együttműködünk, mindenben minden segítséget megkapnak tőlünk, a katonákkal is maximálisan meg vagyunk elégedve ott, ahogy ez a beruházás most folyik. Természetesen volt az elején már több lakossági jelzés, de minden egyes problémát, ahogy jeleztem az építés vezetőnek, ő mérlegelte, és mindent helyre tett, és én másnap már kontrolláltam, felkerestem a lakosokat azokkal a problémákkal, amik esetleg az elején ilyen kisebb problémákról beszélünk, hogy szállópor volt, vagy esetleg nem arra ment a kamion, amerre kellett volna, de ez egy kezdetleges problémák, de az építésvezetővel és a megfelelő személyzetekkel ezt helyretettük közösen, és most azóta működik, épül, és várjuk, hogy ennek a gyümölcsét. Én úgy gondolom, hogy ennek a fenék küszöbnek, ez az én gondolatmenetem, ha ez elkészül, megépül, akkor későbbiekben ez végül is ott lesz a meder alján, és magától fogja végezni a dolgát. Tehát most lesz neki egy nagyobb volumenű hangja, egy nagyobb volumenű, nagyobb volumenű hanghatása, zajhatása, amit meg kell élnünk, és át kell küszöbölnünk, de későbbiekben ez már ott a fenéken csöndbe magától teszi a dolgát. Tehát, hogyha sajnos ezek az aszályos évek, ez az alacsony vízállás ezt kívánja, akkor ez majd szépen teszi ott a dolgát, a hűtővíz csatorna bevezetésbe betereli a vizet, és az atomerőmű reaktorjai megkapják a megfelelő vízmennyiséget a működéshez. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az én gondolatmenetemben ez egy jó döntés volt. Köszönöm szépen a kormánynak itt a rádión keresztül is a pozitív hozzáállást, és a közös együttműködést. Köszönöm.
1: Aki esetleg nem helyből hallgatna bennünket, azok kedvéért mondom, hogy ami a partszakaszotokat illeti, Dunaszentbenedek partszakaszát és strandját, ez valóban úgy működik, hogy a paksi szakaszon tilos a fürdőzés, rendkívül veszélyes. De a kanyarulat másik oldalán, a Dunaszentbenedeki oldalon nagyon szeretne szeretnek a paksiak is strandolni. Gyönyörű homokos partszakasz, hát tényleg, mintha a tengerparton lennénk, főleg, hogyha alacsonyabb a vízállás, mondjuk ennyire alacsonyat nem kívánunk többet, de ez valóban így van. És hadd mondjam el neked, illetve a hallgatóknak, illetve nem tudom, hogy te találkoztál-e vele, hogy Magyar Péter vagy a pénteki, vagy a szombati egyik videójában, talán egy motorcsónakon ülve, elkezdte méltatni a Dunaszentbenedeki partszakaszt, és valami olyasmit mondott, hogy hogyha ennek az egésznek vége lesz, hogy mindenkinek javasolja, hogy jöjjön el egyszer Dunaszentbenedekre, erre a gyönyörű partszakaszra akár strandolni, mert hogy annyira klassz hely. Mit szólsz ehhez?
2: Hát én ebbe csak szeretném megerősíteni a miniszterelnöknek a mondatát, hogy én is, mi is várunk nagy szeretettel mindenkit a Dunaszentbenedeki partszakaszra, mert tényleg, ahogy mondod is, tehát egy olyan homokos partszakaszunk van, hosszan mélyülő partszakasszal rendelkezik, és most jelentősen tiszta is, tehát nagy gyönyörű, szép tiszta a vize, ahhoz képest a én gyerekkori emlékeimhez képest, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk Dunaszentbenedek partszakaszára. Én úgy tudom, hogy megvan egy bizonyos kőszakasztól kőszakaszig a csónak zár, tehát a csónakozásra való zár, hogy nem lehet csónakozni, vagy motorcsónakozni, de egyébként strandolni, tehát hogyha tudnak érkezni partról, vagy följebb, nincs akadálya, tehát várjuk a paksiakat is szeretettel, úgy, ahogy eddig is, majd esetleg ide szeretnék még egy kis szösszenetet megemlíteni, tehát hogy a Dunaszentbenedeki lakosok milyen emberszerető lakosok, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, hogy én 4 éve vagyok polgármester a Dunaszentbenedeken. Előtte édesapám volt 16 évig polgármester. Nagyon büszke vagyok édesapámra, mert hát mindenki jó szájízzel, meg hát természetesen én is fölnéztem rá, jó szájízzel beszélnek róla, és egy olyasmi, egy paksi lakosnak a, hogy mondjam, a megélt kapcsolatát édesapámmal szeretném önökkel megosztani. Közel 20 éve felkereste édesapámat az önkormányzatnál az irodájában, hogy hát önnek egy olyan terve van, nem szeretném mondani a nevét, de a paksi hallgatók, akik ismerik a partunkat, azok tudják, hogy kiről van szó, hogy felkereste édesapámat, hogy hát őneki van egy olyan ötlete, hogy ide leszeretne tenni egy kis lakókonténert a mi területünkre, ott a Dunaszentbenedeki önkormányzati területre, ez mellett a pillangó büfé vendéglátó egység mellé, hogy hát mit szól hozzád, kedves polgármester úr? És akkor persze édesapám úgy kezelte, hogy mint ahogy mi is most még máj napig is ezt szeretnénk továbbvinni, hogy szeretettel várunk mindenkit és fogadunk. Hozzad persze, tessék csak letenni oda, ha kell benne esetleg valami gépi erő, vagy bármilyen, akkor segítünk. És akkor a paksi lakos megkérdezi, hogy hát jó van, polgármester úr, de hát mi ennek a költsége? Ja, hát felénk ez nem divat, tehát mi szívesen fogadunk, tehát mi nem a pénzt tartjuk szem előtt, hanem a jó közösséget, a jó összetartó települést tartotta édesapám szem előtt, és én szeretném ezt is tovább vinni a jövőbe, ezt tartom szem előtt, hogy minél többen vagyunk én úgy gondolom, minél többen vagyunk egy településen, többből állunk össze, több emberből élünk, annál élhetőbb egy település, mert nem vagyunk egyformák, mindenkinek megvan a maga sajátossága, és ha összefogunk, összetartunk, abból egy erős közösséget tudunk gyúrni, úgyhogy csak erre szerettem volna kitérni, és megosztani önökkel, hogy hát ilyen emberek élnek Dunaszentbenedeken, és úgy, ahogy Magyar Péter miniszterelnök úr mondta, szeretettel várunk mindenkit hát még egyelőre a homokos parton, a Duna part szakaszunkon.
1: Nagyon köszönöm, hogy megemlítetted édesapádot, a település egykori polgármesterét, Vargyas Mihályt egyébként, és hát ami a szeretettel várást illeti, azt azért tisztázzuk, hogy ugye a Dunaszentbenedeki Dunapart és a település között azért van egy pár száz méter, nem tudom, egy kilométer is talán?
2: Hát a Védgátatól a Dunapartunk egy körülbelül egy 500 méter, méter most a település igen. központjától egy olyan 1500 méterre van a Dunapartunk.
1: Igen. Nagyon-nagyon sok fotót látni a social media felületeken, hogy hát civilek lemennek a Duna bármely partjára, a Paksira vagy a Dunaszentbenedekire, főleg a Dunaszentbenedekire, és ott nézelődnek, ugye nézik a beruházást, tehát azt tisztázzuk, hogy hol van konkrétan a munkaterület. Tehát az az út, ahova leszoktunk menni a Dunaszentbenedeki strandra, partszakaszra, azon még civilek le tudnak menni oda, ahol a büfé is van?
2: Nem, mert az munkaterületi, tehát a Védgáttól a Dunapartig az a szakasz az munkaterületté lett nyilvánítva, és lezárták, tehát a rendőrfelügyelet alatt van, és nem engednek le senkit. De nekünk, tehát mi kijelöltünk egy elkerülő földes utat, igaz, amin meg lehet közelíteni ezt a munkaterületet, úgyhogy ki is jelöltük ott a bekötő útnál, hogy tudnak odaérni, egy 1500 méteres földes útról van szó, ami meg lehet közelíteni ezt a munkaterületet. Nem személyautóval, de egy magasabb építésű autóval kényelmesen meg lehet közelíteni, vagy egy erős sétával természetesen.
1: Igen, láttuk is talán a Facebook oldalatokon, hogy ezt a térképet, ezt meg is osztottátok, ugye?
2: Igen,
1: megosztottuk. Hogy hol van ez a... Ezt lehet, hogy majd megosztjuk, hogy a paksiak is tudják, mert tudjuk, hogy a Tomori Pál hídon, ugye a Pakskalocsa hídon át lehet jutni hamar hozzátok, tehát az az út le lett zárva, egy másik úton érdemes kerülő úton eljutni, arra a partszakaszra, ahol ezek szerint egyébként engedik, hogy nézelődjenek a civilek, és nézzék a kivitelezést, amelyről rengeteg videó lát napvilágot, de hát az ember akkor is kíváncsi, hiszen egy történelmi pillanatról van szó.
2: Hát igen, Dunaszentbenedek eddig is rajta volt a térképen, de azért most tehát én úgy gondolom, hogy sokan összpontosítanak ránk, és szurkolnak, hogy legyen meg ez a fenékküszöb, mert azért mindenkinek érdeke, hogy az energiaellátás az folyamatos legyen és biztosított legyen az országban.
1: Két dologról még mindenképpen beszéljünk. Egyrészt arról, hogy nem csak együttműködő a településed és te magad is, hanem ezek szerint oda-vissza működik a dolog, de a településről például a polgárőreitek is adták magukat arra, hogy valamilyen formában részt vegyenek a ünnepnapot és hétvégét nem ismerő 30 napos munkálatban.
2: És a 40 fokot kísérő hőséggel.
1: Úgy van. Ők miben tudnak segíteni ott helyben?
2: Hát azért a katasztrófa turizmust koordinálni, mert hát azért csak-csak egy véletlen átbújó, szallagon átbújó vagy kordonon átlépőre azért rá kell szólni. Tehát mi végül segítsük ott a rendőröknek, vagy tehát a polgárőr tagjai segítik a rendőröknek a munkáját, meg a katonáknak is, hogy ugye a turistákat a munkaterületről leszólítani, vagy be se engedni. Tehát felügyeletet biztosítanak ahhoz, hogy a munkaterületen a munkát nyugodt körülmények között lehessen elvégezni. Előre is köszönöm nekik. Tehát ez is végül is, ez a hozzáállás is, amit a polgárőrök tettek itt most nálunk, ez is azt tükrözi, azt hozza le, hogy nálunk összetartás, összefogás van, és én ezt szívből köszönöm nekik előre is, és azoknak is, akik azt a rengeteg felajánlást megtették már felém, tehát a helyiektől kaptam felkerestést, hogy süteménnyel, bármivel tudnak-e segíteni nekünk, hogy akkor ők sütnének, hogy vigyem be nekik, próbáljak eljuttatni a megfelelő helyre, ásványvíz, szóda, tehát üdítőkbe kaptunk felkeresést, füstölt árukba, szalámiba, szalonnába, és nem, tehát térítés nélkül, tehát ami egy szívmelengető érzés az, hogy térítés nélkül felajánlanak szállásokat, kerestek meg, hogy szállást tudnánk biztosítani ingyen bérmentve, akár ott helybe is, ugye van egy mezőgazdasági vállalkozó, akinek van egy nagyobb épülete, hogy azt is felajánlotta nekünk, hogy ha kell a vízügyi szakembereknek, vagy bárkinek, akkor szívesen felajánlják, de úgy szintén a barátom is felajánlotta a Kalocsa peremén a munkásszállóját, hogy nagyon szívesen szívesen felajánlja ingyen bérmentve, és már ott végül is vízügyi szakemberek laknak is, és használják, élvezik ezt a felajánlást. Úgyhogy hát én azt mondom, hogy hát nagyon-nagyon jó érzés. Tehát azért a szürke hétköznapok után ezt megélni, hogy azért vannak ilyen emberek is, akik nem csak a pénzt nézik, nem csak a hasznot próbálják ebből leszűrni, hanem azt, hogy ez közös érdekünk nekünk, és segítik. Tehát ez egy nagyon jó esőérzés, és köszönöm szépen mindenkinek még egyszer. Köszönöm.
1: Igen, ez nagyon-nagyon jó, erre szokták mondani, és mondták is az elmúlt napokban, hogy példátlan az összefogás mindkét oldalon. Egyébként Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter egy rövid videóban hétvégén szintén kiposztolta, hogy milyen konténereket hozattak, ahol zuhanyzási lehetőség, pihenési lehetőség van, akár ugye a kiskatonák számára. A ti oldalatokon is tettek le ezekből a konténerekből?
2: Persze,
1: tehát
2: persze,
1: ott
2: persze,
1: azért ki van alakítva az infrastruktúra. Igen. Valószínűleg sokkal komolyabb, mint amit el tudnánk képzelni.
2: Igen. Tehát ott a depó mellett, mert ugye nyerges vontatókon érkezik a kő, és akkor azt át kell depózni, egy önkormányzati területet ajánlottunk fel rá, oda lebillentik, és egy dömperekkel hordják le a helyszínre, tehát az építkezésre ezeket a köveket, és ott a depó környékén is vannak felállítva megfelelő étkező konténerek, szociális mellékhelyiségre való konténerek, tehát nagyon fő vannak készülve, egy komoly stáb, én úgy gondolom, meg lent természetesen a Dunaparton is most még a vízügyi szakembereknek is biztosítanak, mert hát 12 órát állni egy helybe ott a munkaterületen tűzőnapon azért nem egyszerű, tehát őnekik is felállításra került 2 darab konténer a parton, amiben tudnak óránként, amennyi időt igényelnek, bemenni, pihenni, egy kicsit feltöltődni, hogy az egész napot kibírják. Hát minden részvétem az övék, köszönjük szépen, hogy végzik a munkájukat, és ellátják a feladatukat.
1: Igen, mi pedig köszönjük szépen mindenkinek a nevében, aki részt vesz a munkálatokban, hogy Dunaszent Benedek együttműködő, a lakosság is, és a te magad személyében, illetve az önkormányzat személyében is. Van-e még bármi, amit fontos, hogy elmondjunk esetleg, amit tudni kell Dunaszent Benedekkel kapcsolatban, vagy telnek majd a napok, és majd még biztos, hogy lesznek történések, és biztos vagyok benne, hogy lesznek még egyeztetések közted és akár Magyar Péter miniszterelnök, vagy a kormány között.
2: Hát kitartás ott a munkaterületen végző katonáknak és vízügyi dolgozóknak, meg a polgárőreinknek, és hát bízom benne, hogy ugye én úgy tudom, most ma reggel talán bejelentette a miniszterelnök úr, hogy ugye kedszerda környékén lesz a kritikus vízállás, amint ha megugrunk, akkor onnantól már biztonságos lesz nem is a biztonságos, hanem az, hogy nem kell leállítani ugye az atomerőműbe két működő reaktort, hogyha ezen túl leszünk, akkor azért föllélegezhetünk, és egy kicsit gondolom nyugodtabb ütembe haladhat ez a beruházás, mert hát azért nem semmi költséggel jár az, hogy most esetleg vissza kelljen indítani a reaktort.
1: És még egy dolgot említsünk meg, Magyar Péter is hangsúlyozta, illetve Kapitány István is, hogy bármi utak, vagy bármi megrongálódna a Dunaszent Benedekhez tartozó terület, azt ők helyre fogják állítani, sőt úgy tudjuk, hogy van egy útszakasz, amit már kvázi fel is újítottak, csak azért, hogy az rengeteg teherautó tudjon közlekedni.
2: Így van, tehát ugye egy földes út kerüli el, tehát a Dunaszent Benedek perem határán egy földes útat vettek igénybe, ami útbe esett a Benedeki önkormányzatnak a területe, amiből depót készítettünk, és úgy érünk le a Dunaszent Benedeki partszakaszra, és ezt az útszakaszt, ami összeköti a műutat és a Duna partját, ezt a földes utat ők előkészítették arra, hogy minél zökkenőmentesebben tudják a napi 100-150 kamion követ fogadni ahhoz, hogy ez az építkezés folyamatosan menjen. Tehát hatalmas munka, logisztika ez, ami ott végigmegy, tehát hirtelen jött, elég megemésztelem, nekem is éjjelente alig alszok, és ezen morfondírozok, hogy hol tudok segíteni, hol tudom a lakosságot megnyugtatni. Most például szervezés alatt van egy lakossági fórum, amire megkérem a vízügyi szakembereket, a honvédségtől a vezetőséget, hogy legyenek szívesek, majd tartsunk egy fórumot, és szeretném tájékoztatni a helyieket arról, hogy itt végül is nincs baj az atomerőmű működésével, hanem csak egy fenékküszöbb építés se valósul meg, hogy milyen ütembe fog megvalósulni, ők adjanak egy tájékoztatást, és hogy meddig fog ez tartani, hogy a lakosságunk természetesen legyen felvilágosítva közvetlenül is, ne csak a sajtón vagy a médián keresztül.
1: Nagyon jó ötlet, reméljük a lakossági fórumra mi is kapunk meghívót, és szívesen beszámolunk róla. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a meghívást, és további szép napot kívánok a rádió hallgatóinak, neked is.
1: Köszönöm szépen, Paks mellett Duna-Szent Benedek is a hírek középpontjába került a dunai fenékküszöb építések kapcsán, hiszen a Paksi Atomerőm és a Duna-Szent Benedeki partszakasz között épül a műtárgy. Vargyas László, Duna-Szent Benedek polgármestere volt ebből az alkalomból a vendégem.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Kettő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A Follow the Flow után már délelőtt bejárunk, 3:49 lesz egy percen belül, és 27 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál. Egyelőre a vételkörzetünkben, főleg a déli részén több helyen süt a nap, viszont egyre több felhő lesz felettünk, annak ellenére, hogy 30-33 fokos meleg is várható, azért mégsem 35-40. Amellett egyre több lesz a felhő, és esetleg zivatarokból és záporokból is kaphatunk. Nem tudom, hogy ki volt nagyon korán, mondjuk hajnali 4-5 óra körül fent, nos, akkor pár szem, de tényleg csak pár szem eső esett Pakson. Láss csodát, nem tudom hány hete vagy hónapja nem történt ilyen. Annyi csak, hogy éppen, hogy az autókon meglátszott, a betonon már nem, illetve lehetett érezni az esőnek az illatát hajnali 5 órakor még az utcákon, aztán ennek hamar vége lett, és sajnos kiadósabb csapadék nem érkezett. Az applikációnk szerint este 9 és 10 óra körül egy olyan 20-25-30%-os eséllyel jöhet eső, zápor, zivatar Pakson és a környékén. Most jelen pillanatban Budapesten, Kecskemét környékén, illetve Ceglét környékén mutatja az időkép, hogy záporok és zivatarok előfordulnak. Hát minél több csapadékot mindenhova, ezt tudjuk csak kívánni. Nem csak a mai napra, egyébként az előrejelzés szerint a mai nap után megint száraz napok lesznek, és megint jövő hétre ígérik a csapadékot, mindig jövő hétre ígérik a csapadékot, aztán valahogy semmi nem lesz belőle, de hát tartani szeretnék szerintem a meteorológusok is a lelket bennünk. Nagyon érdekes beszélgetéseken vagyunk itt túl, ugye Dunaszentbenedek polgármestere Vargyas László volt az elmúlt bő fél órában a vendégem, és egyébként el kell, hogy mondjam, hogy miután polgármester úr elment, akkor még beszélgettünk egy pár percet, és azért elmondott még két dolgot, az egyik az, hogy tényleg hát történelmi pillanatnak vagyunk tanúi, nem csak azért, mert egy dunai fenékküszöb, mint műtárgy építése zajlik a paksi atomerőmű, illetve a Dunaszentbenedeki partszakasz között, hanem azért is, mert hát mégiscsak egy miniszterelnök látogatott el Dunaszentbenedekre személyesen, nem is akárhogyan csónakkal érkezett, és ő maga ugrott le a csónakról, és vontatta ki, vagy húzta ki, nem engedte, hogy ott a vízügyes szakemberek ebből a szempontból is akár kiszolgálják, elmondta azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök rendkívül közvetlen és együttműködő és segítőkész volt. Viszont azt is elmondta, hogy többek között a Dunaszentbenedeki polgárőrök azért segítenek be bármibe is, amiben be tudnak segíteni a Dunaszentbenedeki partszakaszon a katonáknak, illetve a vízügyes szakembereknek, mert óriási a katasztrófa turizmus, óriási, és azzal még csak nem is lenne baj, viszont a felépített kordonokon, illetve különböző elkerített részeken is belülre férköznek a katasztrófa turisták, a szemlélődők, tehát hiába látják, hogy kordon van egy bizonyos partszakaszon, egészen egyszerűen elbontják, áthelyezik, átmennek rajta, és úgy gondolják, hogy lesétálnak úgy a partszakaszra, hogy akkor ők kordonon belülre kerülnek, talán nem olyan nagy probléma, de sajnos igen, tehát az a település és az összes szakember kérése, hogy azért a kordonokat és az elkerített részeket vegyük figyelembe és tartsuk tiszteletbe, hiszen egy óriási munkaterület lett kijelölve, és nem véletlenül, és hát azért mégiscsak balesetmentes, fontos, hogy balesetmentesen véget érjenek majd a munkálatok, reméljük, hogy 30 napon belül. Szóval egyébként, amit mi megszoktunk, hogy Dunaszentbenedek településéről hogyan tudunk lejutni az ottani strand szakaszra, azt az utat lezárták. Viszont a település kijelölt egy kerülő utat, amely kerülő úton, akár autóval, akár gyalog, le tudunk jutni ugyanarra a partszakaszra, arra a bizonyos strand részre, ahol a munkálatok folynak, és ott valóban tudunk nézelődni, csak nagyon fontos, hogy ezeken a bizonyos kordonokon, kijelölt kordonokon ne menjünk át, vagy szalagokon ne bújjunk át, amelyek fel vannak ott húzva. Többek között a paksi, illetve Dunaszentbenedeki polgárőrök ebben segítenek. hogy ott felhívják a figyelmüket a nézelődőknek, hogy ezt tartsák tiszteletben. Hát ezek a legfontosabbak még ezzel az üggyel kapcsolatban, úgyhogy én további nagyon kellemes hétfőt kívánok mindenkinek. Egy pár perc múlva még ránézünk, hogy mi a helyzet az utakon, aztán jönnek a 9 órási hírek.
0: Élesztő!

0: Galusz Nikiék, a Paks FM-en 3 perccel délelőtt 9 óra előtt a hírekkel Harmad Gabi kolléganőm érkezik, viszont előtte ígértem, hogy ránézünk az utakra.
1: És most közlekedj velünk!
0: Az M6-os

0: autópályán a délfelé vezető pályatesten a 163-as Szelvinnél található Bonyhád Bátaszék folyócsomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Ez egyszer egy fontos információ. Aztán több helyen van még forgalomkorlátozás, illetve az útmenti növényzetet is gondozzák. Ami Paksot illeti, a 6-os számú főúton a 111-es és a 112-es szelvények között az úttartozékok cseréje zajlik, illetve a 82-es és a 111-es szelvények között Paks és Dunaföldvár között kaszálnak az út mentén, a növényzetet gondozzák. Ezen kívül Szekszárd és Szedres között a 63-as főúton az 1-estől a 8-as kilométerig kaszálják az útmenti növényzetet, valamint Szekszárd és Bonyhád között is munkálatok vannak a 123-as és a 155-ös szelvények között az útmenti növényzetet gondozzák. Szintén balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek!
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összekön. Élesztő. Az élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
3: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veres Egy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Összefogásra szólította fel a vajdasági magyar közösséget Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szombaton Palicson. A párt központi Szent István napi ünnepségén értesült az MTI. Pásztor Bálint hangsúlyozta, az őszre várható szerbiai parlamenti választás közösségi erőpróba lesz, amelyen az önálló magyar politikai képviselet és ezáltal a vajdasági magyarság érdekérvényesítő képességének megőrzése a tét. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten, adta hírül az MTI. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással, az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. Közzétette az eheti házi orvosi rendelés időpontjait Gerjen község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint augusztus 18-án, 20-án és 21-én nincs rendelés, ma 11.45 és 14.45 között, Augusztus 19-én, szerdán pedig 12 óra és 14 óra között lesz házi orvosi rendelés a településen. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0620-941-7031-es telefonszámon érhető el. Mint írják, 16 órától a paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A gerjeni önkormányzat felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy szeptember 18-án ingyenes szűrővizsgálatokra lesz lehetőség Tengelicán. Családi délelőttöt rendeznek szeptember 5-én szombaton 9 és 12 óra között a medinai Csiga pihenőn. A programban terápiás kutyás foglalkozás, fafaragás, solymász bemutató és játékos mozgásos program is szerepel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a 0620-222-54-85-ös telefonszámon, illetve a csigabiga alapítvány@gmail.com e-mail címen lehet.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Már délelőtt 9 óra után 7 perccel a mikrofonnál Strasser Andi és
2: Strasser Ábner,
1: aki megérkezett és fél tisztől átveszi a terepet. Nem tudom, Ábi, te hogy vagy vele? A Dunaszentbenedeki polgármester Vargyas László elmondta itt egy bő órával ezelőtt, hogy hát elképesztő, hogy milyen katasztrófa turizmus alakult ki náluk. Tehát, hogy Dunaszentbenedeken mindenki látni akarja a nagy építkezést. Mi még nem voltunk lent, akár a paksi szakaszon.
2: De láttam.
1: A videófelvételeken. Az elég.
2: Hát ez nem elég.
1: Na, épp ez a kérdés. Pontosan
2: akik
1: ez a kérdés.
2: Akik elmennek turistáskodni, azok Debrecenbe jönnek.
1: Azt mondod?
2: Ne, fogalmam sincs. Meg azok, akik hajóznak alapból. Uh-huh. De igen, hát én egyébként gondoltam rá, hogy tegnap elmegyek arra, de az az igazság, hogy ez nem olyan, mint amikor a hidat csinálták, ha a fejbe végig gondoltam, nem tudom, honnan látok rá.
1: Uh-huh. Ez egy nagyon
2: a
1: jó
2: kérdés. A csónakháztól még nem. Ugye az szerintem a legutolsó pont, ahonnan rá tudok látni Paksról. Az erőműben nem engednek be, innentől kezdve a híd, hát a hídtól sem, szerintem ott is van egy-két kanyar. Hát akkor meg kell kerülni, annyi idő meg nincsen.
1: Nem tudom, nagyon jó kérdés, tehát tényleg az a kérdés, hogy vajon kik mennek, kik veszik a fáradtságot, lemenjenek, de például, ha jobban belegondolsz, most, hogy említetted a hidat, az is egy olyan látványos dolog volt, amíg a híd épült, és azért nem 30 nap alatt épült fel. Hallod, én egyszer sem mentem el megnézni.
2: Én azt sem tudom, mikor épített. Nem tudom, ciki. Én nem emlékszem rá.
1: Hallod, az az igaz.
2: Két éve biztos, hogy megvan. Arra emlékszem, hogy két éve voltam először is utoljára Kalocsán a híd miatt. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mikor csinálták, és hogy mennyi ideig tartott. Nem tudom.
1: Az az igazság, hogy rohannak a hónapok, és én is azt mondtam volna, hogy tavaly adták át, de nem, 2024. június 6-án volt
2: azért
1: a híd átadása.
2: Két év az biztos, hogy megvolt.
1: Na, te ezt jobban tudod.
2: Vagy ez valamiért van egy
1: de ez miért ragad be a két év nálad?
2: Nem tudom. Aha. Mert akkor volt egy pillanat, hogy átmentem a hídon.
1: Ja, értem. És
2: ezt tudom, hogy nem tavaly volt, hanem biztos, hogy másfél évvel ezelőtt, de talán nem volt rossz idő, azért mondom, hogy valahol ez tavasz nem lehet, de ősz lesz az, úgy, ahogy átadták, nem sokkal.
1: Na, figyelj, 2021. júniusában tették le az alapkövet, a híd átadása 3 évvel később volt, most 30 napunk van csak, amíg épül a Dunai fenékküszöb, tehát én 3 év alatt nem mentem el bámészkodni, hogy a híd hogyan... A hídon? Hát hogy nem mentem volna át?
2: Hát úgy, mint én.
1: Többször. Tehát abszolút, amikor a túloldalon van dolgom, simán, ja, igen.
2: Mert én ezen gondolkozom, hogy nekem, ja, mondjuk jó, te más vagy, de nekem nem hiszem, hogy volt dolgom a túloldalon, vagyis, hogy előrébb vitt-e a Kolocsai híd, a Földvári még mindig előrébb vitt eddig, de még a Baja
1: arra is. Felé volt dolgod?
2: Uh-huh. De a Kalocsai még egyszer se.
1: Nem, hát én például tejtüléseken is voltam a Kalocsán.
2: Hát aki ilyen nagy helyekre jár.
1: Ja, hát aki ilyen fontos helyekre jár, igen. De várjál, a fő kérdés tehát az, hogy amellett, hogy elképesztő mennyiségű videó és fotóanyagról gondoskodik a kormány és Magyar Péter miniszterelnökünk, amelyek elsősorban nem csak a Facebookon, hanem a TikTokon és mindenféle social media felületeken napvilágot látnak, tehát elképesztő mennyiségű fotó és videó van, ebben igazad van. Emellett az ember vajon lemegy-e bámészkodni, vagy körülnézni? Tényleg abszolút kíváncsiságból, mert talán ott mégiscsak az más. Például lemegyünk akkor is, nem mindenki, amikor nagyon-nagyon magas, vagy nagyon-nagyon alacsony a Dunavízállása, mert azért úgy megnézzük a saját szemünket.
2: Ezt sem néztem még meg.
1: Nem néztem?
2: Én emlékszem 18-ban, amikor kellően...
1: Alacsony volt,
2: akkor... Akkor ugyanígy képeim vannak, hogy ugyanott az a halászcsárdával, hogy ott szemben, ott van most is egy jó nagy kupac, kőnek mondanám,
1: igen.
2: Oda rá lehet menni, meg látok is embereket mindig, de most idén még nem mentem le.
1: Igen,
2: pedig
1: nem
2: nagyon egyszerű lejutni oda, mindenkinek ajánlom, hogyha szerettek veszélyesen élni, nem én mondtam.
1: Igen.
2: Ott, de oda sem mentem még le, a magas, Hát a magas azért jobb, mert ott elég például az Erzsébet szállóig, hogy ott az a hatos alatt van egy ilyen. Hogyha odáig már kijönt, akkor jó, mert akkor ha elmegyek a főutcán, akkor alapból benézek, és aha, magas a Duna. Mm-hmm. Itt meg benézek, és nem látom a Dunát.
1: Igen.
2: Szóval lejjebb kell menni, több erőfeszítést kell beletenni az alacsony Dunánál, mint a magasnál.
1: Igen, abszolút, abszolút, abszolút. Egyébként mindenkinek azt javasoljuk, aki esetleg lemenne akár a Paksi, vagy a Dunaszentbenedeki oldalon nézelődni, egyébként nekem meggyőződésem, bár nem voltam lenn egyiken se, de valahogy ismerve a partszakaszokat, úgy, ahogy most kielemezted az előbb, a Dunaszentbenedekin, ott a partos részen, homokpartos részen szerintem többet lehet látni, vagy jobban le lehet gyalogolni, mint a Paksi. Na minden esetre a Dunaszentbenedek polgármestere, Vagyas László elmondta, hogy még a helyi polgárőröknek is be kell segíteniük ott a 250 katona, meg nem tudom én hány száz vízügyi szakember, meg stb. Mellett a katasztrófa turizmus miatt. Mert hogy arra már a katonáknak nincs idejük, hogy azzal foglalkozzanak, hogyha valahova ők föltettek egy kordont, vagy egy ilyen szallagot, tudod, amivel mondjuk két fok közé kival, hát valahogy mégiscsak el van kerítve, ugye nyilván egy munkaterület kival jelölve. És akkor föl van húzva a szallag, és akkor mit csinál a nézelődő, civil ember, tehát mi, ugye hát beszéljünk több esetem első szemében, lemegy, föl átbújik a szallagon, hát ez a Dunaszentbenedek kis tandi, de máskor is járni szoktunk, miért ne lehetne lemenni, és akkor ott nézelődik, de hát nyilván mégiscsak egy munkaterület, ahol azért veszélyforrások is vannak, és hát nyilván azért van kijelölve, hogy azon belülre már ne menjenek, egyébként onnan is lehet állítólag látni a munkaterületet.
2: Ezt akartam mondani, de onnan nem látszódik, akkor be kell menni.
1: Állítólag látszódik, viszont azt nem tudom, tudod-e, voltál már a Dunaszentbenedeki strandon?
2: Persze.
1: Ja, jó. Nem velem.
2: De biztos úgy is.
1: Tényleg?
2: De voltam már.
1: Na, azt ugye tudod, hogy a faluból, hát egy olyan 1 kilométer, vagy nem tudom mennyi, most itt az előbb megbeszéltük polgármester úrral, a Dunapartig. Tehát van egy bekötő út, ami le kell jönni. Na most az le van zárva, mondom a kedves hallgatóknak, újra ezt kitárgyaltuk a polgármester úrral, és ki lehet, mert ugye ott jönnek most a nagy teherautók, meg minden hordják a köveket, de ki lett jelölve a faluból egy kerülő út, állítólag ki van táblázva, vagy ki van jelölve, a Dunaszentbenedeki önkormányzat megosztotta. Mondtam, hogy lehet, hogy megosztjuk a Facebook oldalunkon azt a térképet, de lehet, hogy mégsem kéne, mert akkor az olyan, mint hogyha buzdítanánk az embereket, hogy azon a kerülő úton le lehet oda a munkaterületre jutni, és kordonon kívül lehet nézelődni. Ha így is sokan mennek, akkor lehet, hogy nem kéne erre buzdítani az embereket.
2: Hát nem tudom, de egyébként akkor most fürödni lehet ott, mert most én úgy képzeltem, hogy akkor a strand van lezárva, de eddig úgy volt, hogy akkor fürdeni lehet?
1: Nem, bizonyos szakaszon, ahol nincs munkaterület, ott elméletileg lehetsz fürdeni, igen. Sőt, képzeld el, azt mondta a polgármester úr, hogy még olyan ígéretet is kapott a kormányzattól, hogy ha már a településen zajlik ez a nagy beruházás, és ennyire együttműködőek, akkor a későbbiekben segítenének a településnek, hogy igazi hivatalos strandot alakítsanak ki ott ebből a bizonyos szabad strandból és vadkempingből azon a szakaszon.
2: Hajrá. Akkor már fogom használni a kalocsai hídat.
1: Na, tessék. De tényleg, egyébként pont mondtam neki, hogy valamelyik videójában, szerintem valamelyik pénteki videójában a Magyar Péter mondta, hogy jaj, mindenkinek ajánlom, hogy egyszer jöjjön majd el ide Dunaszentbenedekre, nézze meg, milyen gyönyörű itt a partszakasz, próbálj ki. Polgármester úr nem is tudta, teljesen el volt itt ájulva, hogy a miniszterelnök személyesen, hát hány apró település van az országban is, és akkor őket most kiemelik bizonyos szempontból.
2: De egyébként most abban gondolok bele, hogy itt Paksnál, vagy na, itt a Duna, ezen szakaszán, hogy így mondjam, mint a Szekszártól Dunaújvárosig, hogy egy nagyot mondjak, hány darab igazi strandoló hely van. Mert például Dunaszentbenedek egy, azt hiszem Hartánán van egy, vagy Uszód, vagy nem.
1: Én
2: Uszód,
1: azt már nem ismerem.
2: Szóval azt hiszem ott is van, úgyhogy épülettel is, kiülővel is, napágyakkal, kempinghely, majdnem azt mondom, hogy kempinghely, hogy ezek az igazi strandok, mert az, hogy mi itt Pakson szembe megyünk, az azért kellően, hát az nem az, hogy nomád, de érted, mire
1: igen,
2: gondolok,
1: abszolút,
2: hogy az én eldöntöm, hogy akkor ez most strand. És strand, de semmivel nem külön, mint Dunaszentbenedek, de az ilyen helyeken, mint ott is, ha jól tudom, van étel is, van ital, vannak leülőhelyek.
1: Meg mondjuk egy toalett.
2: Az is van?
1: Hát nem tudom, csak mondom, hát, hogy igen, akkor azt, azt várnám, azt
2: hogy így van, hogy ezek az igazi strandok, hogy úgy mondjam, és nem tudom, hogy egyébként, ha így nézzük a környéken, hány ilyen van. Én mondom, én ott Tarta környékén, egyébként én egy évben egyszer megyek le a Dunára, ez ciki, de idén már megvolt, idén már neked ne keressetek ott. Hogyha feljebb megyünk, akkor azt hiszem ott van egy. Egyszer mentünk, egy barátom mondta, hogy, hogy van egy csónakja, hogy micsoda, és akkor fél óra alatt fent vagyunk, eszünk egyet Dunaföldváron hajóval. Hát ez egy óra, 20 perc után fenn voltunk Földváron, tényleg 20 perc
1: mi
2: volt.
1: Mi evesztetek, vagy mi?
2: Hát ez az. Nem, nem, hát ennyi ideig tartott.
1: A motorcsónakkal?
2: Aha.
1: De mi, megálltatok nézelődni?
2: Nem.
1: Ennyire lassan, mert...
2: Ennyire lassan, nem, nem volt. De majdnem egy órán át tartott, dupla idő volt, ez biztos. Lefele gyorsabban.
1: Na jó, nyilván, körül tudtál nézni.
2: De amikor lefele jöttünk, akkor arra emlékszem, hogy ott tényleg van, hát most azt kell mondanom, hogy ha, az Harta, nem Harta, de Harta, Harta meg van ott minden más is.
1: Mi?
2: Nem tudom. Na, hogy ott is van valami, ami tényleg ilyen kiülős, meg Dunaszent Benedek, de, de ezek sincsenek itt. Paks, vagy érted, hogy mit mondnak?
1: Igen, igen, igen, igen.
2: Ugye mi ezen az oldalon igazából nem is fürödhetünk, ahogy mondom, vagy nem tudom, hogy fürödhetünk-e.
1: Nem, nem, de tilos.
2: Azt hiszem, igen, akkor ezek szerint tilos. Nem is, nem is sok embert látsz. Ugye hirtelen mélyül, más sodrás, ezért túloldalra kell menni, de, de akinek nincs csónakja, mint például én magam, az nem fog csak úgy átmenni.
1: Harta mellett egyébként Ordas még az a település a túloldalon, tudod, tehát Géder lakután, ahol, ahol, ahol a település szinte a Dunaparton áll, és ott is van tulajdonképpen egy kis kikötő.
2: Lehet,
1: arra gondoltál szerintem, igen, egyébként abban, amit felvett, szerintem ez a legfontosabb. Egy ilyen dunai térképet egyébként megnéznék, nem tudom, hogy felelhető az interneten tényleg, hogy mondjuk a magyarországi szakaszon hol vannak azok a szakaszok, ahol tilos a fürdőzés, mert életveszélyes. Tehát ugye tudjuk, hogy a paksi szakaszon is annyira veszélyes a sodrás és egyebek miatt, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen tilos, viszont ezzel szemben vannak olyan részek, ahol nem, és vannak esetleg hivatalos strandok idézőjelbe téve, tehát ahol van infrastruktúra, és vannak szabad strandok. Igen, igen, igen, igen.
2: Hát ez Paksal szemben a szabad strand. Vagy hát hívjuk annak, vagy nem.
1: Na az de, a... de, de, azt gondolom, hogy igen, azt gondolom, hogy igen. Egyébként, ami még érdekes volt, képzeld el, hogy azt mondta a Dunaszent Benedeki polgármester úr, hogy a katasztrófa turisták nagy része, akik oda érkeznek a partszakaszra, nem is az építkezést akarják elsősorban látni, már amennyire ővelük, akár a polgárőrök szóba elegyedtek, stb., hanem Magyar Péterrel akarnak találkozni. Tehát a miniszterelnök úrral akarnak találkozni, mert hogy ott van a gáton, ugye? Hát nyilván nem fogja minden napját ott tölteni a következő 30 napban, de most azért csütörtöktől lényegében folyamatosan. Mire gondolsz?
2: Hát ugye például szerintem erről is lehet beszélni, hogy, hogy ugye azok a, az interjúk, vagy sajtótájékoztatók, amiket mostanában csinál, helyenként már úgy beszél róla, mint hogyha ő maga lenne a szakember, és nem azt mondom, hogy ez baj, az jó, hogyha az ember érti, meg hát kell is értenie, nyilván ez szerintem lehetetlen, ezt akarom használni, de az, hogy ő onnantól kezdve, hogy mindent megértsen, az nagyon jó, az kell, de az, hogy vissza is tudja mondani, és érthetően, és logikusan is még talán egy kicsit értetetlenül, mert már szakszavakat is néha használ, meg nagyon belemegy, így azért elgondolkozok, hogy vagy ahogy a többiek is elgondolkodnak az interneten, hogy a hozzászólásban nyilván ott vannak a legokosabb emberek. Ez
1: igen, igen.
2: Hogy ott is ugye megkérdezik, hogy vagy csak annyit írnak, hogy lassan már megvan a diplomája, vagy ugye kiképzi magát. Most ez jó indulat, rossz indulat, ez mindegy, de ez tény, mert tényleg úgy beszél a csónakból is, meg a nem tudom, a sajtótájékoztatón, hogy utána a szakember, amikor azt mondja, hogy én az egyik ilyet láttam, hogy akkor most átadom a vízügyeseknek a szót, és igazából ők nem azt mondom, ők már nem semmi számunkra érdekeset, mert ők már annyira mélyen mondták, hogy az már unalmas volt, de a lényegi rész meg a miniszter úr mondta el, holott ne, van bennem, vagyis igazából a kommentelők szavával élek, most nézzük úgy, hogy nem mondja el, vagy hogy de értse meg, de ezt, hogy ő vissza is tudja mondani, ez, ez most vagy egy nagyon-nagyon nagy értelemre val, vagy arra, hogy tényleg az elmúlt egy hétbe, két hétbe nem csinál mást.
1: Kiképezte
2: vagy
1: magát.
2: Kiképezte magát, és nem foglalkozik azzal, hát, hogy itt-ott hogyan legyen például Pakson vasút, igaz, hogy ez talán nem teljesen az övé, de ugyanúgy megbeszélte a vitézi miniszter úrral, hogy legyen, mert én például nagyon örülnék, hogyha Pakson lenne vasút.
1: Igen, nem is akármilyen, de
2: nem
1: az a kis...
2: Mindenhol máshol működjön az infrastruktúra. Azt a mindent, ezt egyszer ki fogom mondani ezt a szót.
1: Mondjuk nem élőadásban kéne gyakorolni, azt nem tudom, hogy mondta el már valaki.
2: Nem, hát így nincs baj ezzel.
1: Ja. Nagyon fontos dologról beszélsz, mert ugye a kritikai hangok ugye megtalálták a miniszterelnök urat ezzel kapcsolatban, hogy mindenről ugye ő nyilatkozik. Egyébként pontosan erre akartam én is utalni, illetve ezt mondtam a Hamvas István volt vezérigazgatóval, atomerőműves vezérigazgatóval készült interjúban, hogy kritika éri miniszterelnök urat, hogy nem a szakemberek nyilatkoznak, hanem mindenben is ő nyilatkozik. És ugye rengeteg negatív kommentet kaptam, mint riporternő, hogy beszóltam ezzel a miniszterelnök úrnak, pedig egyszerűen csak arról van szó, hogy mi itt Pakson annyira szeretjük, ha az atomerőműves szakembereink beszélnek, és ők szólalnak meg, ha egy olyan ügyről van szó, és bár nagyszerűnek tartjuk Magyar Péter tájékoztatását, de nyilván nagyon örültünk volna neki, hogyha többször kapnak az atomerőműves szakemberek, vagy esetleg majd még kaphatnak szót. Viszont ez, amit mondtál, ez vitathatatlan, és ezt nagyon sokan pozitívumként mondják, hogy elképesztő. Tehát valószínűleg Magyar Péter a jogot úgy végezte el, amikor ott szokták mondani, hogy tud seggelni. Tehát be tudja magolni, szivacs az agya. Tehát szerintem őt, ha felkészítik, ő megjegyzi. Tehát sokszor a sajtótájékoztatókra is úgy áll ki, hogy tényleg nem olvassa, és olyan szakmai dolgokról beszél, hogy elképesztő. Hát tényleg. Na.
2: Hát ez azért mondom, ez tud pozitívum lenni, tud negatívum. Nyilván az ember hogy éli meg, most az internet emberei, így mondom, mert nyilván ott látom a több ezer kommentet, hogy milyen fölösleges dolgokról beszél, miért nem a parlamentben van, ott másik kézben meg milyen dolgokat tudod, mi miniszterelnök urunk.
1: Igen.
2: Szóval nagyon két dolog, és szerintem én mindkettővel egyet tudok érteni, mert nem felkérdezően, de nekem is megvan a kérdésem, hogy miért tudja, nem azt mondom, hogy miért tudja visszamondani, mert nekem például kisiskolás koromban mindig megvolt az, hogy értem, de vissza nem tudom mondani. És ugye szerintem van egy ilyen, hogy először ugye megértem, hogy akkor a gravitáció az így hat, úgy működik, de hogy azt most én foglaljam definícióba, az már a következő szint, és hogy ő miért foglalja a definícióba, ez egy kicsit engem érdekel, amikor tényleg ott vannak a vízügyesek, azért, hogy akkor azoknak is boldogságot okozzon, aki meg azt hiszi, hogy nem is érti. Szóval kicsit...
1: Ez még nagy kérdés szerintem, és ugye valóban pont egy véleménycikket olvastam a hétvégén, nem is tudom, utána a 24.hu vagy az Indexen jelent meg egy véleménycikk arról, hogy nem, mint hogyha nem szerepelnének annyit a szakminiszterei, a miniszterelnök úrnak, tehát a szakminiszterek, mint amennyit szerepelhetnének, tehát például egy ilyen beruházás kapcsán, mint a Dunai fenéküszöb, az élőkörnyezetért felelős miniszter, illetve nyilván az energiaügyi miniszter, tehát kapitány is, tehát hogy sokkal több szerepet kaphatnának, de más kérdés az, hogy lehet, hogy hát most nagyon hülyén hangzik, hogy nem áll jól nekik, én sok mindent elfogadok, de az biztos, hogy mi az atomerőműves szakembereket szeretjük hallgatni, és pont, és reméljük, hogy lesz még lehetőségünk az következő napokban őket hallani az ügyek kapcsán. Két villámkérdés, mielőtt átadom neked a terepet. Jöhet? Boldog vagy.
2: A kérdés jöhet, majd maximum válasz.
1: Oké, rendben van, figyelj. Augusztus 20-a jön, két villámkérdés. Te melyiket választanád inkább? Budapesten?
2: B.
1: Tényleg tudod, hogy mit akarok?
2: Hát B.
1: A B válasz az Paks. Ja. Az A válasz Budapest, a B válasz Paks. Budapest, 10 helyszínen programok, Margit szigeten, Műegyetem, Meleti Dunapart, Kossuth tér, Parlament, Szabadságtér, Várkert, Bazilika, és nem sorolom tovább, Paks, Szent István napok 2-től péntekig, tehát B.
2: A kérdés úgy hangzott, hogy melyiket választanám,
1: igen, melyikre mennél el szívesen. Jó, melyiket fogod?
2: B.
1: B.
2: Paks.
1: B, B, B.
2: Paks. Közel van. Sok ismerős. Nagyon szeretem.
1: Figyelj, akkor te már tudod, hogy a második villámkérdésre is B lesz a válasz, mert akkor lehet, hogy megcserélem.
2: Na igen.
1: Jó. A következő villámkérdés pedig augusztus 20-a jön, 4 napos hosszú hétvége. Tűzijáték vagy lézersó?
2: Hú, most majdnem mondtam valamit.
1: Miért? Mi bajod a kérdésemmel?
2: Hidegen hagy.
1: Hidegen hagy?
2: Hidegen
1: hagy. Ez is egy válasz.
2: Főleg azért, mert régebben Pakson is volt tűzijáték.
1: Így igaz? Van.
2: Akkor nem hagy hidegen, de egy jó pár éve nem emlékszem olyanra, hogy lett volna tűzijáték.
1: Így van.
2: Csak Pesten lézersó, vagy az se, vagy tűzijáték. Innentől kezdve, meg hogy én az első kérdésben Paksot választottam, hidegen hagy, hogy az M1 lejátsza azt, hogy tűzijátékoznak, mert én nem fogom nézni.
1: De gyerekkorodban szereted a paksi tűzijátékot?
2: De nincs Pakson tűzijáték.
1: Nincs Pakson tűzijáték.
2: Akkor miért érdekel?
1: Egyébként azóta nincs tűzijáték szerintem Pakson, amióta nem a Dunaparton van a rendezvény. Ugye ki is nőtte magát, viszont lézersók azért voltak a fönti ürgemezei Szabadstrandon, de ugye általában a tűzijáték kontra lézersót azért teszik fel kérdésként, mert ugye mindenki ezzel van elfoglalva, hogy a tűzijáték mennyire költséges, mennyire drága, most megint miért tegyünk rá milliókat, amikor itt mindenféle energia és egyéb problémái vannak az országban, és különben is az új kormány, az áprilistól regnáló kormány azért nagyon sok minden költségcsökkentést és racionalizációt hirdetett meg, illetve, hogy a kutyák, ugye hát egy lézersó sokkal állatbarátabb, mint egy tűzijáték. Tehát nincs durrogtatás, stb. Ugye az állatvédők is emellett voksolnak, tehát na, ebből az aspektusból tettem fel a kérdést.
2: Értem.
1: Hogy tűzijáték vagy lézersó?
2: De hát így most elmondtad, hogy mit kell választanom, mert azt mondom, hogy nem érdekel a szegény otthoni
1: kodánk. De várjál, egyszerűen nem értem, hogy ja igen, a kutyánk, aki egyébként tűzijáték nélkül is minden nap megszökik, ezt azért adjuk hozzá, és ezúton is elnézést kérünk a várostól, és mindenkitől, tehát, hogy Pakson hallottam csoport fősztárja most már lassan. Na, tehát, de miért mondta, még mindig nem értem, hogy miért mondtad, hogy hidegen hagy.
2: Nem emlékszem az elmúlt 5 évben, de lehet sokat mondok, olyanra, hogy én úgy, hát 5 éve biztos, vagy 4 éve biztos, hogy nincsen lenne a Dunán. Kisgyerek koromban emlékszem, és szerettem a tűzijátékot, azt is tudom, honnan néztük. De nincs tűzijáték. Az, hogy én másnap megnézem a lézersót a tévébe, vagy YouTube-on, az meg megint hidegen hagy, főleg a mai világban, amikor az AI olyanokat tud generálni, és tudom, az illúzió is megadja, hogy ez tényleg az, de nem tudok vele mit kezdeni, hogyha én nem vagyok Pesten, ha Pesten lennék, akkor meg megint csak mindegy, mert ha mindkettőt megélem, és látok egyszer tűzijátékot, amire emlékszem, egyébként a tűzijáték szerintem szebb bizonyos szempontból, amikor lejátszák a csodaszarvast, nem tudom, ez volt tavaly, vagy tavaly előtt.
1: Drónokkal, igen.
2: Nagyon, bocsánat, nagyon olyan zenével, akkor úgy el tudok lenni, vagy úgy, akkor inkább kikapcsolom, és akkor erre se költsünk, ezért mondom, hogy a drón nem. Nekem egyébként, hogyha most így választani kell, akkor kutyavédés oda, meg ide, meg költség, hát akkor egyértelműen a tűzijátékot választanám, ha a pesti viszonylatban nézek Pakson, az se kell, kis költségvetés vagyunk, vagy hogy mondjam.
1: Hát tudjuk, egy budapestihez képest nyilván, igen.
2: Így van, meg a budapesti szerintem úgymond legyen is nagy, és az emberek menjenek fel, ugyanúgy, hogy turizmusba felmennek a paksiak, én rengeteg paksi szokott felmenni csak ezért, meg vidéki. Ott lehet, ott megnéznék egyszer egy tűzijátékot, dront is megnéznék, de így paksiként, úgyhogy 5-10 éve nem emlékszek se drónra, nem mondta, hogy volt Pakson drón.
1: Hát nem, az szerintem nem, lézersó volt, de lézersó. Egyébként szerintem, ami Budapestet illeti, ugye volt a augusztus 20-ával kapcsolatban sajtótájékoztató, mert mindenki kíváncsi volt már hónapok óta arra, hogy akkor az új kormány hogyan gondolkodik erről, és be sok kritika érte az elmúlt kormányt azzal kapcsolatban, hogy túl sokat költött ezekre a rendezvényekre. Ugye mindenki kíváncsi volt, és a sajtótájékoztatón elmondták, hogy mivel nemzeti államalapítás ünnepről van szó, természetesen lesznek programok, jóval kisebb költségvetéssel, tűzijáték is lesz, de szintén állítólag jóval kevesebb pénzért, mint az elmúlt években, és a tűzijáték kapcsán a lézersóra és a drónos megoldásokra nagyobb hangsúlyt fektetnek többek között az állatok védelme és a költségcsökkentés érdekében. Ami pedig Paksot illeti, az én véleményem az, hogy annyira jól ki lett találva az Ürgemezei pihenőparkban ez a többnapos rendezvény tök jó fellépőkkel, hogy szerintem nem is hiányzik, ugye? Még a lézersót sem hiányolom. Tehát szerintem ott mindenki annyira
2: el van. Színpöcsek kéne.
1: ezt annyira gondolom, ezt mindig elmondod. Kimész és beszélgetsz a haverokkal.
2: Hát de nem. De egyszerűen olyan emberek jönnek ilyenkor, hogy én egyetemista vagyok, mondjuk Pakson élek, de azok az egyetemista barátom is hazajönnek, akik egyébként annyira beágyazódtak az egyetemvárosokba, vagy Pestre, hogy egyébként eszük ágákban sincsen hazajönni, még hétvégekre sem, még ünnepekre épp, hogy ilyenkor hazajönnek ők is.
1: Mm. Igen, és ilyenkor tudtok találkozni. Ezt a múltkor is elmondtad amikor a Gabi faggatott, hogy melyik fellépő érdekel. Mondtad, hogy tulajdonképpen neked tök
2: nem.
1: Színpad se kéne.
2: Szeretem a magyar zenét, egyébként hallgatom, nem kell félreérteni, de nincsen kedvencem, vannak időszakaim, nem mondom, hogy most éppen Méringer időszakomban vagyok, mert nem. Ha abban lennék, akkor biztos azt mondtam volna, hogy őt várom.
1: Igen, de szerintem jó lesz. Jó lesz, mint ahogy a Neoton Familia sztárjai, a Parnográszt vagy a Kalocsai Vera Cruz együttes is, ők is majd fellépnek. Holnap kezdődnek a paksi programok, de addig még előttünk áll a nap, és Ábi átveszi tőlem a terepet, a magyar zenéket is hozd, légy szíves.
2: Jó.
1: Strasser Andi búcsúzik, sziasztok!
0: Mindenki felébredt? Akkor irány dolgozni!

0: slágereivel.
1: Dogs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a vadiskont.hu oldalon. Vadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Fél tíz után járunk, megkezdjük ezt a délelőttöt is, a mikrofonnál Strasser Ádám van egészen 2 óráig, én hozom a jó slágereket, ebben a tört órában pedig jó hangulatot ígérek, elsősorban jöjjön Kismártól a Wild Ride.
1: És most egy újabb óra

0: neked velünk!
1: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Az M6-os autópályán a határ felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelőutat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad-Csomberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé, Baja irányába. A 6-os főúton reggel 7:30-tól 15 óráig a főút melletti területeket kasszálják, így Dunaszentgyőrtől egészen Bonyhádig az aktuális munkaterület mellett útszűkületre kell számítani, a 124-es és a 156-os kilométer között. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom, a 46-os és a 47-es kilométer között. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összekön.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, és a 10 órai hírek után pedig Hagel-lel kezdjük meg a zenei órát.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni

0: Már hosszabb idő, de ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger, az álomotthonok szakértője.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A román védelmi miniszter közlése szerint egy spanyol harci repülőgép vasárnap lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret, írja az MTI. A portál értesülései szerint a vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsodaba-Új-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janosócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. Az Országos Mentőszolgálat vasárnapi tájékoztatása szerint a baleset következtében 12 ember vesztette életét, egy főt életveszélyes állapotban, 9 főt súlyos, 37 főt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők a nyíregyházi, miskolci, az egri és a debreceni kórházba. Két nagy rendezvénye van egy évben a Tolna vármegyei önkormányzatnak. Erről Orbán Attila, a megyei közgyűlés elnöke beszélt rádiónknak a közelgő megye nap kapcsán. A szeptember 1-én Kakasdon megrendezésre kerülő rendezvényen azt ünneplik, hogy 1699-ben első Lipót királytól pecsét használati jogot kapott Tolna vármegye.
5: Két nagy rendezvényünk van, megyei rendezvény, vagy van a nyár elején szokott lenni az értékek napja, a Vára megye. Ez egy sátoros ünnep, úgy nevezhetnénk, ahol hát szabadban be tudják mutatni az egyes települések a saját értékeiket, ennek gasztronómiai vonatkozása is van. És van egy ünnepélyesebb szeptember 1-én, amikor azt ünnepeljük, hogy 1699-ben szeptember 1-én első Lipót király pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, akkor vármegye volt, és hát attól kezdve ismét közigazgatásilag is elismert tevékenységet folytathat a vármegye. Tehát újra szerveződött a vármegye.
4: A megyei önkormányzat számára az egyik legfontosabb feladat a közösségépítés, folytatta Orbán Attila.
5: Nekünk mindig fontos volt, hogy közösséget építsünk. Tehát az, hogy tartsuk a kapcsolatot a közösségeinkkel. Most egy kicsit ez a választások után szerintem ilyen átgondolásra sarkalja az embereket. Azt látom a különböző településektől, hogy nem is tudják, hogy most hogy tekintsenek ebben az új felállásban a vármegyére. Értem is ezt, tehát ez így szokott lenni, de ettől függetlenül részünkről nyitottság van arra, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot az egyes közösségekkel, a települési közösségekkel, és ahol lehet a településeket és a közösségeket összehangoljuk. Nagyon sokat tanulhatnak egymástól a települések. Nagyon fontos lenne az, hogy abban segítsük, hogy bizonyos projektekben összefogjanak, és együtt gondolkodjanak és együtt hajtsanak végre különböző fejlesztéseket, és hát ebben szeretnénk továbbra is segíteni nekik.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra 3 perc van, ez a Paks FM, és egy jó hírrel is jövök, azon felül, hogy hétfő van, nem kell sokáig várnunk a hétvégéig, és a hétvége annál hosszabb lesz, mint ez a munkahét, hiszen szerdáig megyünk csak dolgozni, csütörtökön már jön az államalapítás ünnepe, és egészen vasárnapig élvezhetjük, hiszen a pénteki napot is már ledolgoztuk előre, így aztán ne felejtsétek, hogy egy nagyon jó hetünknek kell, hogy legyen. Én el is mondom, nem sokára milyen program lehetőségeink vannak, azt érdemes lesz meghallgatni, hogy tudjatok tervezni ezen a jó hosszú hétvégén, aki nem tervezett nyaralást. De most jön Hageltől az It Feels So Good.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 17-ig várják az adománygyűjtéseket, a pajtáska, egy táskányi segítséget, jó állapotú iskolatáskát, akár tanszereket, tolnai felszereléseket a Szociális Központban Pakson, az Ifjúság utca 4 alatt, hétköznapokon 8 és 16 óra között. Augusztus 19-én jön a második bagolytúr a Simontornyán, az indulás a Simontornyai vártól 18 órától lesz. És jönnek a Szent István napok, Kalocsán várják augusztus 20-án a kilátogatókat rengeteg programmal, ünnepi szentmise vagy városi megemlékezés. A Szent István nap augusztus 20-án Szekszárdon is lesz. 10 órakor ünnepi felvonulás, 10 óra 30-kor koszorúzás és az este nagy koncertjét az Attila Fiai Társulat adja a Béla Király téren. Augusztus 19 és 21-e között Pakson is megtartják a Szent István napokat. Augusztus 18-án 20 óra 30-tól piknik mozi lesz. 19-én szerdán fellép a Tűzhírek Tánc Egyesület. Augusztus 20-án csütörtökön még több fellépőnk lesz. Jön a Neoton Família és Sztárjai és a Méringer is. 21-én pedig Andró zárja a programot, de előtte jön Dániel és a Pornograszt is. Augusztus 22-én színház lesz Kalocsán, a Padlás. Félig mese, félig musical, két részben. Így vasárnap vetít a Bölcskei Rákóczi mozi, 16 órától a Mancsőri járatot lehet megnézni, 18 órától a Reminds of Him, emlék róla, 20 óra 30-tól pedig a Jégkrémest vetítik.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Traumától szólt a Lambada 1989-ből, ma pedig ünnepel Robert De Niro, a 83. születésnapja van, aki 1943. augusztus 17-én született New Yorkban, és több mint 6 évtizede van a pályán. Pályafutása során 2 Oscar-díjat nyert, az elsőt a Keresztapa 2 fiatal Vito Corleone-áért, a másodikat pedig a Dühöngő Bika főszerepéért. Összesen 8 alkalommal jelölték a színészt Oscar-díjra, Martin Scorsese-vel pedig igazi filmes álompárt alkotnak. Együtt készítették többek között a Taxisofőrt, a Nagymenőket, a Kaszinót és az Ír című filmet is. És egy egészen különleges adat a magánéletéből, De Niro-nak 7 gyermeke van, a legkisebb lánya pedig 2023-ban született, amikor a színész 79 éves volt, úgyhogy 83 éves lett Robert De Niro, és azért kevés színész mondhatja el magáról, hogy egyszerre volt Vito Corleone, Al Capone és egy kétségbe esett após az apád ütökben. Most olyan is, akkor zenében Jakato az

do it.

Miles Minster szólt a Stay, és most elképesztő, mire képes az Antarktisz jege. Mikroorganizmusokat találtak benne, amelyek akár 8 millió éve lehetett fagyott állapotban, majd laboratóriumban ismét növekedésnek indultak. A kutatók 100 ezer és 8 millió év közötti korú jégmintát vizsgáltak. A fiatalabb mintákból származó baktériumok körülbelül 7 naponta megduplázódtak. A legidősebbeknek ehhez már 30-70 napra volt szükségük. A DNS-ük is jóval töredezettebb volt, vagyis az évmilliók azért rendesen megtették a hatásukat, és ennek még az űrkutatásban is van jelentősége, ha mikroorganizmusok ennyire hosszú időt kibírnak a jégbe zárva, az segíthet megérteni, hogy például a Mars fagyott felszíne alatt meddig maradhat fent az élet. Ez nagyon érdekes, most vissza a zenékhez, jöjjön Nora Tilton.

0: most közlekedj velünk!
1: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Az M8-os autópályán a határ felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelőutat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad-Csomberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé, Baja irányába. A 6-os főúton reggel 7:30-tól 15 óráig a főút melletti területeket kasszálják, így Dunaszentgyőrtől egészen Bonyhádig az aktuális munkaterület mellett útszűkületre kell számítani, a 124-es és a 156-os kilométer között. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom, a 46-os és a 47-es kilométer között. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összekötve.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órát pedig Katy Perry.

Lifetimes, Katy Perry amerikai énekesnő egyik népszerű dala, valamint az ehhez kapcsolódó nagyszabású világ körüli turnéjának a címe. A projekt az énekesnő 7. 143 című stúdióalbumhoz köthető. Ezzel kezdünk a 11 órás hírek után.

0: slágereivel.
1: Tokse FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Tudtad, hogy az angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új

0: Megtanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani. Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond. Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsontkovács képzés, szempillalifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar-német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató, Pakson!
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Összefogásra szólította fel a vajdasági magyar közösséget Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szombaton Palicson. A párt központi Szent István napi ünnepségén értesült az MTI. Pásztor Bálint hangsúlyozta, az őszre várható szerbiai parlamenti választás közösségi erőpróba lesz, amelyen az önálló magyar politikai képviselet és ezáltal a vajdasági magyarság érdekérvényesítő képességének megőrzése a tét. A hatályos jogszabályoknak és a magyar állammal kötött szerződésnek megfelelően nyílt közbeszerzésen nyerte el az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő zárt körűen működő részvénytársaság, közölte a cég szombaton az MTI-vel. A társaság a közleményében a kormány pénteki bejelentésére reagált, amellyel elveszik a konzorciumtól az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését, és feljelentést tesznek az ügyben. Az MKIF ZRT azt írta, visszautasít minden olyan állítást, amely szerint jogellenesen jutott volna a feladathoz, vagy kárt okozott volna az államnak. Múlt héten rendezték meg a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált Tolna megye több településén. Madocsán egy igazi rocklegenda, Szekeres Tamás, az Omega zenekar egykori gitárosa lépett fel augusztus 9-én, Benned szól a dal című koncertjével. Szekeres Tamás a koncert után rádiónknak elárulta, hogy nagyon szereti ezt a Duna szakaszt, és nagy foci rajongóként Madocsáról Böde Dani jut eszébe.
5: Madocsa, hát talán az egyik legcsodálatosabb Duna szakasz, az én véleményem szerint, tehát csodálatos ez a környék. Az egész táj, nem rég játszottunk érdekes módon Bölcskén itt a szomszédban, szóval nagyon szeretem ezt a környéket. Tudom, hogy ez egy fantasztikus régi település, Árpád-kori több mint 1000 éves település, de hát én nagyon nagy foci rajongó vagyok, így Madocsáról természetesen nem utolsó sorban Böde Dani jut eszembe, aki az egyik legkedvesebb magyar focistám. Nagyon-nagyon szeretem a játékát.
4: Családi délelőttöt rendeznek szeptember 5-én szombaton 9 és 12 óra között a medinai Csiga pihenőn. A programban terápiás kutyás foglalkozás, fafaragás, solymász bemutató és játékos mozgásos program is szerepel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a 0620-222-54-85-ös telefonszámon, illetve a csigabiga@gmail.com e-mail címen lehet.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Heti 10-12 edzéssel megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. Ivica Szkelin horvát vezetőedző, Berkics Bence másodedző, valamint Márko Országerőlléti edző irányításával. A csapat légiósai között több ismerős név is felbukkan. Egy év kihagyás után visszatért az aséhoz az amerikai J.J. Chandler és a kanadai Yasin Joseph, valamint ismét a piros-kékeket erősíti az ase saját nevelésű játékosa Géringer Gergő is. Új igazolásként érkezett a csapathoz Clarence Daniels, és információink szerint még egy idegen légiós center várat magára.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 4 perc van, és folytatódik a Paks FM-en a jó műsor. Hozom a jobbnál jobb slágereket, egy-két érdekességet is, mint például, hogy a múlt héten megházasodott Cristiano Ronaldo, és még a Szigetnek is véget ért, ami egészen jól sikerült, ezekről beszélünk egy kicsit, de most jön Katy Perry-től a Lifetimes.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Taylor Swift-től szólt az Off My Let, és közel 10 év együttlét után összeházasodott Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez. Az esküvőt augusztus 11-én tartották Portugáliában, Cascaisban, méghozzá nem egy luxus szállodában vagy egy kastélyban, hanem a saját otthonuk nappaliában. A ceremónia annyira szűkörű volt, hogy csak az 5 gyermekük és 4 tanú volt jelen. A dátum sem véletlen, nagyjából 10 éve találkoztak először egy madridi Gucci üzletben, ahol Georgina akkor eladóként dolgozott. Az esküvő után Fatimába is elutaztak, ahol vallási áldást kaptak. Nászút viszont egyelőre nincs, Ronaldo futball kötelezettségei miatt. A pár azt mondja, később szeretnének egy nagyobb esküvőt vagy ünnepséget is tartani a családdal és a barátokkal. És van még egy friss Ronaldo hír, a 41 éves játékos most azt mondta, valószínűleg a következő lesz az utolsó szezonja profi futballistaként. Ez mind-mind érdekes, de az, hogy ő mikor vonul vissza, az majd akkor fog igazán nagyot ütni, amikor tényleg nem veszi föl többet a csukát. Most pedig gratulálunk nekik a házasságukhoz. Addig is jön zenéjünk, jön Pinktől a Secret.

Digital Soul-t az Addicted to You. Egészen 2014-ből játszottunk, de a hétvégén meg véget ért a 2026-os sziget, amely idén kicsit más formában tért vissza. A fő fesztivál 5 napos volt augusztus 11-től 15-ig, előtte viszont kaptunk egy mínusz 1. és egy 0. napot is. A nagy színpadon az 5 nap alatt olyan nevek váltották egymást, mint Zara Larsson, 21 Pilots, Florence Plus Machine, Luis Capaldi és a Bring Me The Horizon. A fesztivál pedig összesen több mint 1000 produkciót kínál, mintegy 50 színpadon és helyszínen. Talán a legdurvább adat mégis az, hogy idén 112 különböző országból mind a 6 lakott kontinensről érkeztek fesztiválozók Budapestre, Izlandtól egészen Új-Zélandig. A végleges látogató szám viszont egyelőre még nincs meg, annyi biztos, hogy a sziget idén is néhány napra több mint 100 nemzetet összehozó kis világvárossá változtatta a hajógyári szigetet. Moszolyan is az egyik fellépő.

Ezért váltó szólt a These Walls. Most pedig nézzük meg, hogy milyen vízhőmérsékletek várnak bennünket, hogyha el akarunk menni fürdeni, hiszen nem akarok senkit megijeszteni, és egyébként is nagyon meleg van, de lassacskán itt az ősz, ami azt jelenti, hogy kevesebb időnk van kiélvezni a vizeinket, kevesebb szabadidőnk van, és akár még a hűvösebb idő is jön, amikor már nem esik annyira jól a fürdés, így a Duna-Dunaújvárosnál és Bajánál 25 és 26 fokos, a Tisza-Szegednél 26 fokos, a Balaton-Siófoknál 25 fokos, a Velencei-tó pedig 22 Ősz-Visz-Agárnál. Ha a tengereket nézzük, a Balti-tenger Danxnál 19 fokos, jelenleg ez a leghűvösebb a listánkon, az Adria pedig Pulánál 28 és Splitnél is 28 fokos. A földközi tengerre kinézve Valenciánál 30 fokot mérnek, szintúgy Nápolyban, Atinban pedig 26-ot. A fekete tenger Burgasnál 26 fokos, a vörös tenger pedig Hugradánál 30 fokig melegedett, és hogyha az Atlanti óceánra is kinézünk, akkor Lisszabonnál 20 fokot mérünk. Ezekkel számoljatok, én buzdítok mindenkit, hogy még egy-két napra menjünk le, én nem kétlem, hogy szeptemberben is lehet még fürdeni, de az idő hiányában lehet, hogy most még könnyebben veszünk ki szabadságot. Nos, szóval réhábtól a Believe!

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarország

Augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. Paks FM.
1: Egy közlekedési hírt hozok. Pakson mérnek a Fehérvári úton Németkér felők érkezőket, mérik a rendőrök, mindenki óvatosan menjen, kösse be magát, és figyeljünk egymásra, és ez nem csak a rendőrök miatt, hanem a saját érdekünkbe is. Ha ki vannak, ha nincsenek a rendőrök, de figyeljünk! Még egyszer Pakson a Fehérvári úton a Németkér felől jövőket, Paks centrum irányába mérik. Most pedig vissza a zenékhez, a Well Hello és Luca hozza a szomorú sétát.

Belhello és Luca zárja a 11 óránkat, a szomorú séta szólt, a következő órában pedig déltől jön a Best of óránk, ami a mai nap csak 1998-as slágereket.

0: fog tartalmazni. Elsőként jön a Mousy és a Hot & Juicy-től a Hold.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet

0: hosszabbon számon.
1: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veres Egy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A román védelmi miniszter közlése szerint egy spanyol harci repülőgép vasárnap lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret, írja az MTI. A portál értesülései szerint a vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. Az Országos Mentőszolgálat vasárnapi tájékoztatása szerint a baleset következtében 12 ember vesztette életét, egy főt életveszélyes állapotban, 9 főt súlyos, 37 főt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők a nyíregyházi, miskolci, az egri és a debreceni kórházba. Két nagy rendezvénye van egy évben a Tolna vármegyei önkormányzatnak. Erről Orbán Attila, a megyei közgyűlés elnöke beszélt rádiónknak a közelgő megye nap kapcsán. A szeptember 1-én Kakasdon megrendezésre kerülő rendezvényen azt ünneplik, hogy 1699-ben első Lipót királytól pecsét használati jogot kapott Tolna vármegye.
4: Két nagy rendezvényünk van, megyei rendezvény, vagy van a nyár elején szokott lenni az értékek napja, a Vára megye. Ez egy sátoros ünnep, úgy nevezhetnénk, ahol hát szabadban be tudják mutatni az egyes települések a saját értékeiket, ennek gasztronómiai vonatkozása is van. És van egy ünnepélyesebb szeptember 1-én, amikor azt ünnepeljük, hogy 1699-ben szeptember 1-én első Lipót király pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, akkor vármegye volt, és hát attól kezdve ismét közigazgatásilag is elismert tevékenységet folytathat a vármegye. Tehát újra szerveződött a vármegye.
3: A megyei önkormányzat számára az egyik legfontosabb feladat a közösségépítés, folytatta Orbán Attila.
4: Nekünk mindig fontos volt, hogy közösséget építsünk. Tehát az, hogy tartsuk a kapcsolatot a közösségeinkkel. Most egy kicsit ez a választások után szerintem ilyen átgondolásra sarkalja az embereket. Azt látom a különböző településektől, hogy nem is tudják, hogy most hogy tekintsenek ebben az új felállásban a vármegyére. Értem is ezt, tehát ez így szokott lenni, de ettől függetlenül részünkről nyitottság van arra, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot az egyes közösségekkel, a települési közösségekkel, és ahol lehet a településeket és a közösségeket összehangoljuk. Nagyon sokat tanulhatnak egymástól a települések. Nagyon fontos lenne az, hogy abban segítsük, hogy bizonyos projektekben összefogjanak, és együtt gondolkodjanak, és együtt hajtsanak végre különböző fejlesztéseket, és hát ebben szeretnénk továbbra is segíteni nekik.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: heti 10-12 edzéssel megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. Ivica Szkelin horvát vezetőedző, Berkics Bence másodedző, valamint Márko Ország erőlléti edző irányításával. A csapat légiósai között több ismerős név is felbukkan. Egy év kihagyás után visszatért az aséhoz az amerikai J.J. Chandler és a kanadai Yasin Joseph, valamint ismét a piros-kékeket erősíti az ASE saját nevelésű játékosa Géringer Gergő is. Új igazolásként érkezett a csapathoz Clarence Daniels, és információink szerint még egy idegen légiós center várat magára.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
0: Dél múlott, mindenkinek jó étvágyat, aki most ebédel. Déltől egyik, én most hozom a Best of óránkat, ami csak az 1998-as évből fog játszódni. Elsősorban jön Mouse T-től és a Hot & Juicy-től a Horny.
2: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal.

0: elmúlt 30 év slágereiből ma is kiválasztottunk egy évet.
1: Az évjárat 1998.

A Cruel Summer, a svéd dancepop együttes az Ace of Base egyik legnépszerűbb slágere, amely eredetileg a brit Bananarama lánycsapat 1983-as dalának a feldolgozása. A dal az együttes harmadik európai Flowers című albumán szerepelt, míg Észak-Amerikában maga az album is a Cruel Summer címet kapta, amikor 1998. júliusában megjelent. A feldolgozás hatalmas sikert aratott, bejutott a top 10-be az amerikai Billboard Hot 100-as listán, ahol aranylemez lett, és a brit kislemez listán is a 8. helyig emelkedett. A következő 98-as sláger a Nyakig ér a Holiday, az 1990-es évek egyik legnépszerűbb magyar dance-pop slágere, amelyet az Emergency House együttes jelentetett meg. A dal 1998-ban kiadott a Parti Folytatódik című albumon szerepel, és a korszak balatoni, illetve velencei tavi nyaralásainak kötelező buli himnusza volt. Szóval most az Emergency House-tól a Nyakig ér a

A Changes az amerikai rapper Tupac egyik legikonikusabb és legmeghatározóbb posztumusz dala. Bár a felvétel eredetileg 1992-ben készült, a nagy közönség csak jóval Tupac halála után 1998. október 13-án ismerhette meg, amikor a rapper Greatest Hits című válogatás albumának vezető kislemezeként jelent meg. Ezt a számot 2000-ben Grammy-díjra jelölték a Best Rap Solo Performance kategóriában. Ez az egyetlen olyan alkalom a Grammy történetében, amikor egy előadó halála után kiadott posztumusz dalt jelöltek ebben a kategóriában. A következő 98-as sláger lesz, ha ma jól vagyok, a Jazz Plus Ez együttes egyik legnépszerűbb slágere, amely eredetileg az 1998-as Kalózok című film Betty dalaként jelent meg. 2019-ben az együttes 20 éves jubileumi aréna koncertje előtt Dr. Béres készített belőle egy sikeres modern feldolgozást, úgy, hogy megszokhattuk, hogy a régi slágereket mindig felkapják, de most az eredetit hozom 1998-ból, jön a Jazz Plus Ez.

0: Ladány Bene 27 zárja a Best of óránkat. Kell egy házszót 1998-ból. Ebben az órában csak a 98-as évből játszottam. Tartsatok velem a következő órában is, hiszen a 13 órási hírösszefoglaló után visszatérek a megkötés nélkül játszom az all-time slágereket.
1: Ez volt a Best of 30. Az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel.

0: perceket.
1: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. augusztus 17-én hétfőn 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Szeptember 1-én megyenapot szervez a Tolna vármegyei önkormányzat. Gyerektábort szervezett Nagy Dorog Nagyközség önkormányzata. Megkezdte a

0: felkészülést az ASE férfi kosárlabda csapata. Jönnek is a részletek.
1: Fogsefem hírek.
0: Két nagy rendezvénye van egy évben a Tolna vármegyei önkormányzatnak. Erről Orbán Attila, a megyei közgyűlés elnöke beszélt rádiónknak a közelgő megye nap kapcsán. A szeptember 1-én Kakasdon megrendezésre kerülő rendezvényen azt ünneplik, hogy 1699-ben első Lipót királytól pecsét használati jogot kapott Tolna vármegye.
2: Két nagy rendezvényünk van, megyei rendezvény, vagy van a nyár elején szokott lenni az értékek napja, a Vára megye. Ez egy sátoros ünnep, úgy nevezhetnénk, ahol hát szabadban be tudják mutatni az egyes települések a saját értékeiket, ennek gasztronómiai vonatkozása is van. És van egy ünnepélyesebb szeptember 1-én, amikor azt ünnepeljük, hogy 1699-ben szeptember 1-én első Lipót király pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, akkor vármegye volt, és hát attól kezdve ismét közigazgatásilag is elismert tevékenységet folytathat a vármegye, tehát újra szerveződött a vármegye.
0: A megyei önkormányzat számára az egyik legfontosabb feladat a közösségépítés, folytatta Orbán Attila.
2: Nekünk mindig fontos volt, hogy közösséget építsünk. Tehát az, hogy tartsuk a kapcsolatot a közösségeinkkel. Most egy kicsit ez a választások után szerintem ilyen átgondolásra sarkalja az embereket. Azt látom a különböző településektől, hogy nem is tudják, hogy most hogy tekintsenek ebben az új felállásban a vármegyére. Értem is ezt, tehát ez így szokott lenni, de ettől függetlenül részünkről nyitottság van arra, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot az egyes közösségekkel, a települési közösségekkel, és ahol lehet a településeket és a közösségeket összehangoljuk. Nagyon sokat tanulhatnak egymástól a települések. Nagyon fontos lenne az, hogy abban segítsük, hogy bizonyos projektekben összefogjanak, és együtt gondolkodjanak, és együtt hajtsanak végre különböző fejlesztéseket, és hát ebben szeretnénk továbbra is segíteni nekik.
0: Közzétette az eheti házi orvosi rendelés időpontjait Gerjen község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint augusztus 18-án, 20-án és 21-én nincs rendelés, ma 11.45 és 14.45 között, augusztus 19-én szerdán pedig 12 óra és 14 óra között lesz házi orvosi rendelés a településen. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0620-941-7031-es telefonszámon érhető el. Mint írják, 16 órától a Paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A Gerjeni önkormányzat felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy szeptember 18-án ingyenes szűrővizsgálatokra lesz lehetőség Tengelicán.
1: Fogsefem hírek.
0: Egy hetes gyerektábort szervezett Nagy Dorog Nagyközség önkormányzata a Családsegítővel közösen adta hírül a Nagy Dorog TV augusztus 13-án. Az augusztus 3-a és 7-e között megrendezésre kerülő tábor színes és tartalmas programokat biztosított közel 70 gyermek számára. Kézműves foglalkozások, agyagozás, hűsítő medencézés mellett buci, bohóc és kisvonat is várta a gyerekeket. Borbéni Töttösi Ágnes polgármester a Nagy Dorog TV-nek úgy nyilatkozott, hogy tartalmas tábort sikerült szervezni, és bízik benne, hogy a szülők is elégedettek voltak. Falunapot és szüreti napot rendeznek szeptember 5-én szombaton Sióalgárdon, adta hírül a település a közösségi oldalán. A program 14 óra 30-kor szüreti felvonulással kezdődik, majd néptánc bemutató zenés műsor és a Windmill zenekar koncertje várja a résztvevőket, este pedig falunapi bál lesz. A rendezvényhez falunapi piknik is kapcsolódik, a falunap helyszíne a Sióalgárdi iskola udvara. Családi délelőttöt rendeznek szeptember 5-én szombaton 9 és 12 óra között a medinai Csiga pihenőn. A programban terápiás kutyás foglalkozás, fafaragás, solymász bemutató és játékos mozgásos program is szerepel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött jelentkezni a 0622-2254-85-ös telefonszámon, illetve a csigabiga@gmail.com e-mail címen lehet. Múlt héten rendezték meg a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált Tolna megye több településén. Madocsán egy igazi rock legenda, Szekeres Tamás, az Omega zenekar egykori gitárosa lépett fel augusztus 9-én, Benned szól a dal című koncertjével. Szekeres Tamás a koncert után rádiónknak elárulta, hogy nagyon szereti ezt a Duna szakaszt, és nagy foci rajongóként Madocsáról Böde Dani jut eszébe.
3: Madocsa hát talán az egyik legcsodálatosabb Duna szakasz, az én véleményem szerint, tehát csodálatos ez a környék. Az egész táj, nem rég játszottunk érdekes módon Bölcskén itt a szomszédban, szóval nagyon szeretem ezt a környéket. Tudom, hogy ez egy fantasztikus régi település, Árpád-kori több mint 1000 éves település, de hát én nagyon nagy foci rajongó vagyok, így Madocsáról természetesen nem utolsó sorban Böde Dani jut eszembe, aki az egyik legkedvesebb magyar focistám. Nagyon-nagyon szeretem a játékát.
1: És most sporthírek a Paksefemen.
0: Heti 10-12 edzéssel megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. Ivica Szkelin horvát vezetőedző, Berkics Bence másodedző, valamint Márkó Ország erőlléti edző irányításával. A csapat légiósai között több ismerős név is felbukkan. Egy év kihagyás után visszatért az aséhoz az amerikai J.J. Chandler és a kanadai Yasin Joseph, valamint ismét a piros-kékeket erősíti az ase saját nevelésű játékosa Géringer Gergő is. Új igazolásként érkezett a csapathoz Clarence Daniels, és információink szerint még egy idegen légiós center várat magára. Idegenben lépett pályára a Paksi FC. A zöld-fehér gárdát a Puskás Akadémia fogadta a Pancsó Arénában vasárnap délután. A gólgazdag találkozó végén a hazaiak örülhettek, ugyanis a Puskás Akadémia 3-2-re győzedelmeskedett. A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
5: Egy óra múlott, és most már megkötés nélkül játszom, hiszen az elmúlt órában best of óránk volt, de most nincs megkötés, húzom a jobb nagyobb slágereket az all time időkből, és azt is megmondom, hogy milyen program lehetőségeink lesznek a következő napokban, hiszen rövidített hét van, ilyenkor kell kihasználni és programokat találnunk, tovább azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Most pedig elsősorban Tiesto fog jönni, és a Both.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 17-ig várják az adománygyűjtéseket, a pajtáska, egy táskányi segítséget, jó állapotú iskolatáskát, akár tanszereket, tolnai felszereléseket a Szociális Központban Pakson, az Ifjúság utca 4 alatt, hétköznapokon 8 és 16 óra között. Augusztus 19-én jön a második bagolytúr a Simontornyán, az indulás a Simontornyai vártól 18 órától lesz. És jönnek a Szent István napok, Kalocsán várják augusztus 20-án a kilátogatókat rengeteg programmal, ünnepi szentmise vagy városi megemlékezés. Szent István nap augusztus 20-án Szekszárdon is lesz. 10 órakor ünnepi felvonulás, 10 óra 30-kor koszorúzás és az este nagy koncertjét az Attila Fiai Társulat adja a Béla Király téren. Augusztus 19 és 21-e között Pakson is megtartják a Szent István napokat. Augusztus 18-án 20 óra 30-tól piknik mozi lesz, 19-én szerdán fellép a Tűzvirág Tánc Egyesület, augusztus 20-án csütörtökön még több fellépőnk lesz, jön a Neoton Família és Sztárjai és a Méringer is. 21-én pedig Andró zárja a programot, de előtte jön Dániel és a Pornograszt is. Augusztus 22-én színház lesz Kalocsán, a Padlás. Félig mese, félig musical, két részben. Így vasárnap vetít a Bölcskei Rákóczi mozi, 16 órától a Mancsőri járatot lehet megnézni, 18 órától a Reminds of Him, emlék róla, 20 óra 30-tól pedig a Jégkrémest vetítik.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: most! Nézd ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Kedden kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futó záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sok felé lesz erős, élénk. Hajnalra a legtöbb helyen felfrissul a levegő, minimumok 19 és 11 fok között alakulnak, mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22 és 28 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számotvető csapadék sehol sem várható. A keleti, délkeleti tájaink kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli, délnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR és Szakács Geri, ez lesz a beszéd.

0: Dalt ugye ismeritek már, ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni. Ez is itt lesz velünk, innen szép felállni, ez a dal cím. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól

az Edda zárja az egy óránkat, és ezt a műszakunkat csak bírt ki 2004-ből szólt. Én elbúcsúzom, az elmúlt 4 órában Strasser Ábner volt a műsorvezető, a holnapi nap folyamán ugyanígy találkozunk. Mindenkinek további szép napot és jó rádiózást! Sziasztok!

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsolás, kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Összefogásra szólította fel a vajdasági magyar közösséget Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szombaton Palicson. A párt központi Szent István napi ünnepségén értesült az MTI. Pásztor Bálint hangsúlyozta, az őszre várható szerbiai parlamenti választás közösségi erőpróba lesz.

0: amelyen az önálló magyar politikai képviselet és ezáltal a vajdasági magyarság érdekérvényesítő képességének megőrzése a tét. A hatályos jogszabályoknak és a magyar állammal kötött szerződésnek megfelelően nyílt közbeszerzésen nyerte el az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő zárt körűen működő részvénytársaság, közölte a cég szombaton az MTI-vel. A társaság a közleményében a kormány pénteki bejelentésére reagált, amellyel elveszik a konzorciumtól az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését, és feljelentést tesznek az ügyben. Az MKIF ZRT azt írta, visszautasít minden olyan állítást, amely szerint jogellenesen jutott volna a feladathoz, vagy kárt okozott volna az államnak. Múlt héten rendezték meg a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált Tolna megye több településén. Madocsán egy igazi rock legenda, Szekeres Tamás, az Omega zenekar egykori gitárosa lépett fel augusztus 9-én, Benned szól a dal című koncertjével. Szekeres Tamás a koncert után rádiónknak elárulta, hogy nagyon szereti ezt a Duna szakaszt, és nagy foci rajongóként Madocsáról Böde Dani jut eszébe.
1: Madocsa hát talán az egyik legcsodálatosabb Duna szakasz az én véleményem szerint, tehát csodálatos ez a környék. Az egész táj, nem rég játszottunk érdekes módon Bölcskén itt a szomszédban, szóval nagyon szeretem ezt a környéket. Tudom, hogy ez egy fantasztikus régi település, Árpád-kori több mint 1000 éves település, de hát én nagyon nagy foci rajongó vagyok, így Madocsáról természetesen nem utolsó sorban Böde Dani jut eszembe, aki az egyik legkedvesebb magyar focistám. Nagyon-nagyon szeretem a játékát.
0: Családi délelőttöt rendeznek szeptember 5-én szombaton 9 és 12 óra között a medinai Csiga pihenőn. A programban terápiás kutyás foglalkozás, fafaragás, solymász bemutató és játékos mozgásos program is szerepel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a 0620-222-54-85-ös telefonszámon, illetve a csigabiga@gmail.com e-mail címen lehet.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Heti 10-12 edzéssel megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. Ivica Szkerin horvát vezetőedző, Berkics Bence másodedző, valamint Márkó Ország erőlléti edző irányításával. A csapat légiósai között több ismerős név is felbukkan. Egy év kihagyás után visszatért az aséhoz az amerikai J.J. Chandler és a kanadai Yasin Joseph, valamint ismét a piros-kékeket erősíti az ase saját nevelésű játékosa Géringer Gergő is. Új igazolásként érkezett a csapathoz Clarence Daniels, és információink szerint még egy idegen légiós center várat magára.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Indulok már is a kedvenceitekkel, a régi és legújabb slágerek egy helyen. Ez a Paks FM hétfő délután, augusztusban 17-én. Köszöntök mindenkit! Én Hászarai Balázs vagyok, remélem, hogy velem töltitek az időt. Jó rádiózást a következő órákra!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összetett.

melegít a nyári albumra a Rolling Stones. Itt az In the Stars című szerzemény, amely érkező korong egyik előfutára. A zenekar szerint ez a dal jól mutatja majd az új lemez hangulatát, hiszen egyszerre modern és olyan klasszikus, mint amit a Stone-tól megszoktunk már. Az új albumon ráadásul még hallható lesz a néhai Charlie Watts játéka, vendégként pedig többek között Paul McCartney és Robert Smith tűnik fel rajta. Na, a Rolling Stones egyelőre nem jelentette új turnét, de a rajongók már most találgatják, hogy vajon bemutatják-e Mick Jaggerék élőben is az új dalokat, amely közül tehát mi most az első előfutárt halljuk.

Omar és a megúhatatlan Danza Guduro 2010-ből forgatsz nálunk. A Paks FM-en. Gazdácserét Erdély egyik legismertebb látványossága a Dracula kastély. A többségi tulajdon egy amerikai befektetői csoporthoz került, ami például a Graceland működtetésében is érdekelt. A kastély továbbra is múzeumként fogadja a látogatókat. Kár is lenne változtatni ezen, hiszen évente több mint 1 millió turista keresi fel. A legendás erődítmény a 14. században épült a Kárpátok lábánál, nevét pedig a Dracula történetek tették világhírűvé. A legenda szerint vattefes havasalföldi fejedelem is megfordult itt, sőt, hát róla mint aztán, ugye Dracula gróf alatt.

0: albummal készül visszatérni még az idén el, és egy kéz az énekesnő elárulta, hogy már a Célegyenesben jár a lemez munkálataival. Az anyag a 2021-es Kéz című korong folytatása lesz. A világsztár szerint most minden korábbinál magabiztosabban és szabadabban alkot végre. Úgy fogalmazott, az új dalokban is szeretne valódi érzelmeket és emberi történeteket megmutatni, mert számára továbbra is az a legfontosabb, hogy a zenei jelentéssel bírjanak a hallgatói számára. Elisa az interjúban azt is felidézte, amikor Jay-Z-vel közösen berobbant az Empire State of Mind. Azt mondta, az a dal akkora hatással volt az emberekre, hogy utána évekig nehéz volt bármi újjal előállnia.
1: Yeah.

Szia, egy sláger zárja le az óránkat, és már is mutatom, hogy melyik felvétel nyitja majd a következőt. Hogy Miles Smith első nagy világslágerét forgatta nektek a legfrissebb híreket követően. Tartsatok velem akkor is!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: számon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A román védelmi miniszter közlése szerint egy spanyol harci repülőgép vasárnap lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret, írja az MTI. A portál értesülései szerint a vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a

0: A Új-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. Az Országos Mentőszolgálat vasárnapi tájékoztatása szerint a baleset következtében 12 ember vesztette életét, egy főt életveszélyes állapotban, 9 főt súlyos, 37 főt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők a nyíregyházi, miskolci, az egri és a debreceni kórházba. Két nagy rendezvénye van egy évben a Tolna vármegyei önkormányzatnak. Erről Orbán Attila, a megyei közgyűlés elnöke beszélt rádiónknak a közelgő megye nap kapcsán. A szeptember 1-én Kakasdon megrendezésre kerülő rendezvényen azt ünneplik, hogy 1699-ben első Lipót királytól pecsét használati jogot kapott Tolna vármegye.
1: Két nagy rendezvényünk van, megyei rendezvény, vagy van a nyár elején szokott lenni az értékek napja, a Vára megye. Ez egy sátoros ünnep, úgy nevezhetnénk, ahol hát szabadban be tudják mutatni az egyes települések a saját értékeiket, ennek gasztronómiai vonatkozása is van. És van egy ünnepélyesebb szeptember 1-én, amikor azt ünnepeljük, hogy 1699-ben szeptember 1-én első Lipót király pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, akkor vármegye volt, és hát attól kezdve ismét közigazgatásilag is elismert tevékenységet folytathat a vármegye. Tehát újra szerveződött a vármegye.
0: A megyei önkormányzat számára az egyik legfontosabb feladat a közösségépítés, folytatta Orbán Attila.
1: Nekünk mindig fontos volt, hogy közösséget építsünk. Tehát az, hogy tartsuk a kapcsolatot a közösségeinkkel. Most egy kicsit ez a választások után szerintem ilyen átgondolásra sarkalja az embereket. Azt látom a különböző településektől, hogy nem is tudják, hogy most hogy tekintsenek ebben az új felállásban a vármegyére. Értem is ezt, tehát ez így szokott lenni, de ettől függetlenül részünkről nyitottság van arra, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot az egyes közösségekkel, a települési közösségekkel, és ahol lehet a településeket és a közösségeket összehangoljuk. Nagyon sokat tanulhatnak egymástól a települések. Nagyon fontos lenne az, hogy abban segítsük, hogy bizonyos projektekben összefogjanak, és együtt gondolkodjanak, és együtt hajtsanak végre különböző fejlesztéseket, és hát ebben szeretnénk továbbra is segíteni nekik.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Már itt is vagyunk a legfrissebb hírek után, hozom a kedvenceiteket, ahogy ígértem, Miles Smith egy felvételét mindenféleképpen, de üteszerünk például Jax Jones Diaz vagy Tate McRae szintén. Én Hászalai Balázs vagyok, tartsatok velem!
1: És most egy újabb óra

mindennapi felajánlással hívta fel magára a figyelmet Moby. Az elektronikus zene ikonja bejelentette, hogy teljes idei Coachella gázsiát állatvédő szervezeteknek adományozza. A producer különleges szerepben tért vissza a legendás fesztiválra, hiszen ő volt az egyetlen előadó, aki az eredeti 99-es program fellépői között is ott volt. Moby szerint azonban számára a zene mellett legalább ilyen fontos az állatvédelem és a vegán életmód népszerűsítése. A gázsiából támogatott szervezetek között több nemzetközi állatvédő alapítvány szerepel. A zenész korábban is hozott már hasonló döntéseket, tavaly például teljes európai turnéjának profitját ajánlotta fel jótékony célra.

0: Fox FM Summertime.
1: A nagy medence mellett egy kis medencét találtam. Nyugodt tulajdonosa átveheti a hangot bemondónál.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Immár a második alkalommal várják Bagoly túrára a simontornyaiak az érdeklődőket. Megújult ügyességi kvíz és sportfeladatokkal Vadonatúj útvonalról indul el a menet. Az idei esztendőben a Bagoly túra időpontja augusztus 19-e kezdés 18 órakor, és teljesen ingyenes a rendezvényen való részvétel. Ne felejtjétek, ezen a héten szerdán ismét paksi kosár termelői és kézműves piac 17 órakor indul, majd 19-én a forgatag a piac téren.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A hét minden napján már non-stop nyitvatartással várja vendégeit a Solti Kurta kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Solt Kurta büfé. Reklám.

Szélcsend sikeréhez és a Maradok távol című dalhoz hasonlította a Follow the Flow csapata vadonatúj szerzeményt. Az a címe, hogy Beszívom, és állítólag nagyon szeretik a rajongók. Egy igazán fülbemászó, könnyen együtt énekelhető, és még ráadásul táncolható felvételről van szó, olyan hangulattal tehát, mint a Follow the Flow korábbi nagy kedvenceit.

0: most közlekedj velünk!
1: Tovább zajlanak az aszfaltozási munkák az M6-oson, emiatt le van zárva a Bonyhád, Bátaszék és a Baja csomópontban a lehajtóág. A terelőutat a 173-as kilométernél jelölték ki. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között még mindig nagy a torlódás, főleg a csúcsidőszakban. Dolgoznak az útépítők, le van zárva több szakaszon a fél útpálya, ezért komolyabb torlódásokra is számítani kell az Útinform jelentése szerint.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.

0: slágereiben.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Összefogásra szólította fel a vajdasági magyar közösséget Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szombaton Palicson. A párt központi Szent István napi ünnepségén értesült az MTI. Pásztor Bálint hangsúlyozta, az őszre várható szerbiai parlamenti választás közösségi erőpróba lesz, amelyen az önálló magyar politikai képviselet és ezáltal a vajdasági magyarság érdekérvényesítő képességének megőrzése a tét. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten, adta hírül az MTI. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással, az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. Közzétette az eheti házi orvosi rendelés időpontjait Kerjen község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint augusztus 18-án, 20-án és 21-én nincs rendelés, ma 11.45 és 14.45 között, augusztus 19-én szerdán pedig 12 óra és 14 óra között lesz házi orvosi rendelés a településen. Sűrű

0: Különös esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0620-941-7031-es telefonszámon érhető el. Mint írják, 16 órától a Paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A Gerjeni önkormányzat felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy szeptember 18-án ingyenes szűrővizsgálatokra lesz lehetőség Tengelicán. Családi délelőttöt rendeznek szeptember 5-én szombaton 9 és 12 óra között a medinai Csiga pihenőn. A programban terápiás kutyás foglalkozás, fafaragás, solymász bemutató és játékos mozgásos program is szerepel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a 0620-222-54-85-ös telefonszámon, illetve a csigabiga alapítvány @gmail.com e-mail címen lehet.
1: Hely híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
2: Mindjárt jön a halott pénz, itt leszelünk Kamerads, Aceman S, illetve most mindenek előtt Szigela az egyik nagy sikerével. Megyünk tovább a hétfő délutáni kedvenceitekkel itt a Paks FM-en. Ászalai Balázs vagyok, remélem velem tartatok.
1: És most egy újabb óra.

A Tibizán, a Tomorrowland, a világhírű elektronikus zenei brand egy futurisztikus központot hozott létre. Az 500 négyzetméteres tér legnagyobb attrakciója a tetőterasz lett, ahol naplementés DJ-szettekkel várják a vendégeket. A helyszínen DJ-workshopok és saját tetováló stúdió is működik, szóval a rajongók szó szerint örök emlékeket vihetnek haza a szigetről. A szervezők a Tomorrowland különleges világát szeretnék a nyári szezonra megköltöztetni Ibizára, így a nem mindennapi boltban olyan nevek is fel fognak lépni, mint Armin van Buuren vagy Martin Garrix.

visszanéz a múltjára, és megpróbál megnyitni egy új korszakot az életében. Lábas Viki a vadonatúj dalával, ez az Álompor című szerzemény, amely a balatoni gyerekkor emlékeiből építkezik, miközben arról is szól, hogyan válhatnak valóra a régi álmok. Az énekesnő a Margaret Island feloszlása után tudatosan keres új zenei utakat, ez az Álompor című nóta pedig már ezt a személyesebb, intimebb világot mutatja meg. Lábas Viki dolgozik már a további szerzeményeken is, amelyeket idén szintén szeretne kihozni, addig is itt van nekünk az újdonság, az Álompor.

Robin Schulz-es slágerét hallgattuk együtt itt a Paksát, Amám. Nem mindennapi rekordkísérlettel került a hírekbe Luca Dante és Spadafora. A német producer ugyanis gyalogosan villogtatott be egy trafipaxot az egyik Waldorfi utcán, ráadásul sikeresen. A történet egy vicces videóval indult, amelyen a DJ teljes sprinttel fut el egy sebességmérő mellett, a készülék pedig tényleg bevillam. A felvétel gyorsan milliós nézettséget hozott, végül pedig maga a város Waldorf is beszállt a játékba. Nyilvános fogadást kötöttek, ha az előadó újra aktiválja a trafipaxot, megkapja a fotót, ha nem, akkor ad egy ingyen koncertet. A megismételt próbálkozásnál ismét gyorsnak bizonyult a lemezlovas, simán bevillogtatta a trafipaxot. Az ingyen koncert ennek ellenére sem marad el, már szervezik az októberi fellépését Waldorfban.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző fesztikörképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Napsütés.
0: Vízcsobbanás.
4: Bikini vonalak.
0: Üdv újra! Nyári slágerek. Üdv a Paks FM-en. Paks FM.

0: Ez a Box FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A román védelmi miniszter közlése szerint egy spanyol harci repülőgép vasárnap lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret, írja az MTI. A portál értesülései szerint a vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hatályos jogszabályoknak és a magyar állammal kötött szerződésnek megfelelően nyílt közbeszerzésen nyerte el az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő zárt körűen működő részvénytársaság, közölte a cég szombaton az MTI-vel. A társaság a közleményében a kormány pénteki bejelentésére reagált, amellyel elveszik a konzorciumtól az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését, és feljelentést tesznek az ügyben. Az MKIF ZRT azt írta, visszautasít minden olyan állítást, amely szerint jogellenesen jutott volna a feladathoz, vagy kárt okozott volna az államnak. Múlt héten rendezték meg a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált Tolna megye több településén. Madocsán egy igazi rocklegenda, Szekeres Tamás, az Omega zenekar egykori gitárosa lépett fel augusztus 9-én, Benned szól a dal című koncertjével. Szekeres Tamás a koncert után rádiónknak elárulta, hogy nagyon szereti

0: ezt a Dunaszakaszt, és nagy foci rajongóként Madocsáról Böde Dani jut eszébe.
1: Madocsa, hát talán az egyik legcsodálatosabb Duna szakasz az én véleményem szerint, tehát csodálatos ez a környék. Az egész táj, nem rég játszottunk érdekes módon Bölcskén itt a szomszédban, szóval nagyon szeretem ezt a környéket. Tudom, hogy ez egy fantasztikus régi település, Árpád-kori több mint 1000 éves település, de hát én nagyon nagy foci rajongó vagyok, így Madocsáról természetesen nem utolsó sorban Böde Dani jut eszembe, aki az egyik legkedvesebb magyar focistám. Nagyon-nagyon szeretem a játékát.
0: Egy hetes gyerektábort szervezett Nagy Dorog Nagykösség önkormányzata a Család segítővel közösen adta hírül a Nagy Dorog TV augusztus 13-án. Az augusztus 3-a és 7-e között megrendezésre kerülő tábor színes és tartalmas programokat biztosított közel 70 gyermek számára. Kézműves foglalkozások, agyagozás, hűsítő, medencézés mellett buci, bohóc és kisvonat is várta a gyerekeket. Borbéni Töttösi Ágnes polgármester a Nagy Dorog TV-nek úgy nyilatkozott, hogy tartalmas tábort sikerült szervezni, és bízik benne, hogy a szülők is elégedettek voltak.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Heti 10-12 edzéssel megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata, Ivica Szkelin horvát vezetőedző, Berkics Bence másodedző, valamint Márkó Ország erőlléti edző irányításával. A csapat légiósai között több ismerős név is felbukkan. Egy év kihagyás után visszatért az aséhoz az amerikai J.J. Chandler és a kanadai Yasin Joseph, valamint ismét a piros-kékeket erősíti az ASE saját nevelésű játékosa Géringer Gergő is. Új igazolásként érkezett a csapathoz Clarence Daniels, és információink szerint még egy idegen légiós center várat magára.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
3: Hatalmas klasszikust készítettem be, a Kerrigans egy slágere szól a 90-es évek derekáról, aztán Alex Warren vadonatúj kisnemezét ugyancsak forgatom nektek, aztán hozom az esélyeket, szelatolgatjuk majd a csapadékkal kapcsolatosan, hát túl sok jót nem ígérhetek, ennyit előrejáróban már elárulok, minden esetre a következő néhány nap részletes prognózisát is át fogjuk tekinteni. Itt a Paks FM-en, ahol Hászalai Balázs kíván nektek a folytatásra, és nagyon jó rádiózást!
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: A Dunántúl nagy részén lehűlt ma az idő, ez mondjuk konkrétan ránk nem igaz, meg hát tőlünk nyugatabbra és északabbra sem. Olyan frissítő ám az a 28-29 fokos érték, pláne hogy csapadék nem nagyon társul hozzá, kisebb esők és záporok azért előfordultak szorványosan, de egyelőre nem ez a jellemző még sehol, nálunk pedig pláne nem, hiszen itt egyelőre még maradt a kánikula, de majd holnap akkor állítólag csak 27-28 fok lesz, csapadékra viszont a mi térségünkben nem nagyon lehet számítani, sőt most már egy picit változtattak a ma esti nagyobb zivatarokat ígérő modellek is, ezek egy picit óvatosabban fogalmaznak, és állítólag már a Nyugat-Dunántúlra sem jeleznek akkora mennyiségű esőt, mint korábban, bár Ausztria nyugati felé megjelentek az zivatargócuk, ezek egyáltalán nem biztos, hogy eljutnak a Kárpát-medencébe, vagy ha el is jutnak, akkor itt megint szokás szerint széteshetnek a legfrissebb előrejelzések szerint, szóval túl nagy esély nincs arra, hogy eljussanak a Dunáig pláne. Viszont egy kis felfrissülést tehát hoz ez a felettünk mozgó hidegfront, holnap 16 fokra ébredünk, és olyan 27-28 fokos lesz a maximumunk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem,

Ahogy az várható volt, jött egy nyári sláger Calvin Harris-től, az ír énekes dalszerző Jazzy oldalán írta ki magából a legújabb szerzeményt, az a Satisfy. A skót lemezlovas idén Guinness rekordot döntött, amikor Brazíliában több mint 1,5 millió ember előtt játszott. Nem sokára pedig folytatja a világ első két heti rezidenciáját az egyik híres klubban Ibizán, elindítva 5. sikeres szezonját a szigeten. Ezen kívül Las Vegasban is visszatérő rezidens marad, valamint számtalan világ körüli fellépés meghívása is van. Jelenleg amúgy ő a 18. leghallgatottabb előadó a Spotify-on. Az énekes Jazzy pedig Dublinból származik, és bár kevesebb, mint 5 éve aktív, több platina lemezzel is büszkélkedhet már.

százas koncertek, milliós hallgatottság és generációs dalok, ez jellemzi a Follow the Flow elmúlt időszakát, közben azonban az egyik tag, BLR gyorsan folytatta a szóló projektjét, erre is volt ideje, igaz, meglehetősen hosszan készítette, például a most következő felvétel videóklipjét, tehát magát a zenei alapot is, évekkel ezelőttre vezethető ez vissza, mostanra nyerte el a végleges formáját. Ez egy speciális country és maszkulin hangzásra épít, amelyhez a szívem szerinthez hasonlóan Vámos András neve kapcsolható. Az idő múlása egyáltalán nem véletlen, BLR hülyen önmagához, őszinte és személyes anyaggá gyúrta ezt az újabb kislemezt. A házban lévő rumli valójában az a belső rendetlenség, ami sokszor láthatatlan a külső szemeknek, taglalja a gyermekkori emlékeket, családi feszültségeket és azt a zajt, amit csak a saját fejünkben hallunk. A klip különlegessége, hogy egy egész esztendőn keresztül forgatták, nem klasszikus eszközökkel készült, különböző tájakat jár végig az előadó, egy számára nagyon kedves utazótársal, Larával, aki már 7 éve a kutyája, különböző évszakokban, különböző tájakon barangolnak együtt. A videóban ez a rumli, amely nem trendeket követ, hanem inkább megáll egy pillanatra és megmutat valamit, az idő múlását, az állapotok változását és azt az utat, amin az ember az életében végigy.

Szörnyű, egy megaslágere zárja le a délutánunkat. Augusztusban 17-én itt a Paks FM-en. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Számítok rátok majd holnap is, a szokott időben 2-től jövök megint. Mára pedig további nagyon jó rádiózást és időtöltést velünk. A 6-os hírek után is játsszuk a kedvenceiteket. Hászalai Balázs vagyok, vigyázzatok magatokra, szép!

0: szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással várja vendégeit a Solti Kurta kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Solt, Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Összefogásra szólította fel a vajdasági magyar közösséget Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szombaton Palicson. A párt központi Szent István napi ünnepségén értesült az MTI. Pásztor Bálint hangsúlyozta, az őszre várható szerbiai parlamenti választás közösségi erőpróba lesz, amelyen az önálló magyar politikai képviselet és ezáltal a vajdasági magyarság érdekérvényesítő képességének megőrzése a tét. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra víradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. Az Országos Mentőszolgálat vasárnapi tájékoztatása szerint a baleset következtében 12 ember vesztette életét, egy főt életveszélyes állapotban, 9 főt súlyos, 37 főt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők a nyíregyházi, miskolci, az egri és a debreceni kórházba. Két nagy rendezvénye van egy évben a Tolna vármegyei önkormányzatnak. Erről Orbán Attila, a megyei közgyűlés elnöke beszélt rádiónknak a közelgő megye nap kapcsán. A szeptember 1-én Kakasdon megrendezésre kerülő rendezvényen azt ünneplik, hogy 1699-ben első Lipót királytól pecsét használati jogot kapott Tolna vármegye.
3: Két nagy rendezvényünk van, megyei rendezvény, vagy van a nyár elején szokott lenni az értékek napja, a Vára megye. Ez egy sátoros ünnep, úgy nevezhetnénk, ahol hát szabadban be tudják mutatni az egyes települések a

0: saját értékeiket, ennek gasztronómiai vonatkozása is van. És van egy ünnepélyesebb szeptember 1-én, amikor azt ünnepeljük, hogy 1699-ben szeptember 1-én első Lipót király pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, akkor vármegye volt, és hát attól kezdve ismét közigazgatásilag is elismert tevékenységet folytathat a vármegye. Tehát újra szerveződött a vármegye.
1: A megyei önkormányzat számára az egyik legfontosabb feladat a közösségépítés, folytatta Orbán Attila.
0: Nekünk mindig fontos volt, hogy közösséget építsünk. Tehát az, hogy tartsuk a kapcsolatot a közösségeinkkel. Most egy kicsit ez a választások után szerintem ilyen átgondolásra sarkalja az embereket. Azt látom a különböző településektől, hogy nem is tudják, hogy most hogy tekintsenek ebben az új felállásban a vármegyére. Értem is ezt, tehát ez így szokott lenni, de ettől függetlenül részünkről nyitottságban arra, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot az egyes közösségekkel, a települési közösségekkel, és ahol lehet a településeket és a közösségeket összehangoljuk. Nagyon sokat tanulhatnak egymástól a települések. Nagyon fontos lenne az, hogy abban segítsük, hogy bizonyos projektekben összefogjanak, és együtt gondolkodjanak, és együtt hajtsanak végre különböző fejlesztéseket, és hát ebben szeretnénk továbbra is segíteni nekik.
1: Közzétette az e-heti házi orvosi rendelés időpontjait Kerjen község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint augusztus 18-án, 20-án és 21-én nincs rendelés, ma 11.45 és 14.45 között, augusztus 19-én szerdán pedig 12 óra és 14 óra között lesz házi orvosi rendelés a településen. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0620 941 7031-es telefonszámon érhető el. Mint írják, 16 órától a paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A Gerjeni önkormányzat felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy szeptember 18-án ingyenes szűrővizsgálatokra lesz lehetőség Tengelicán.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: összekötni. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról szól.

augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: Ezek a te nyári slágereid. Ez a te nyári csatornád.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM. Össze

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A román védelmi miniszter közlése szerint egy spanyol harci repülőgép vasárnap lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret, írja az MTI. A portál értesülései szerint a vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten, adta hírül az MTI. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással, az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. Múlt héten rendezték meg a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált Tolna megye több településén. Madocsán egy igazi rock legenda, Szekeres Tamás, az Omega zenekar egykori gitárosa lépett fel augusztus 9-én, Benned szól a dal című koncertjével. Szekeres Tamás a koncert után rádiónknak elárulta, hogy nagyon szereti ezt a Duna szakaszt, és nagy foci rajongóként Madocsáról Böde Dani jut eszébe.
2: Madocsa hát talán az egyik legcsodálatosabb Duna szakasz az én véleményem szerint, tehát csodálatos ez a környék. Az egész táj, nem rég játszottunk érdekes módon Bölcskén itt a szomszédban, szóval nagyon szeretem ezt a környéket. Tudom, hogy ez egy fantasztikus régi település, Árpád-kori több mint 1000 éves település, de hát én nagyon nagy foci rajongó vagyok, így Madocsáról természetesen nem utolsó sorban Böde Dani jut eszembe, aki az egyik legkedvesebb magyar focistám. Nagyon-nagyon szeretem a játékát.
1: Falunapot és szüreti napot rendeznek szeptember 5-én szombaton Sióalgárdon, adta hírül a település a közösségi oldalán. A program 14 óra 30-kor szüreti felvonulással kezdődik, majd néptánc bemutató, zenés műsor és a Windmill zenekar koncertje várja a résztvevőket, este pedig falunapi bál lesz. A rendezvényhez falunapi piknik is kapcsolódik, a falunap helyszíne a Sióalgárdi iskola udvara.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. Összefogásra szólította fel a vajdasági magyar közösséget Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szombaton Palicson. A párt központi Szent István napi ünnepségén értesült az MTI. Pásztor Bálint hangsúlyozta, az őszre várható szerbiai parlamenti választás közösségi erőpróba lesz, amelyen az önálló magyar politikai képviselet és ezáltal a vajdasági magyarság érdekérvényesítő képességének megőrzése a tét. A hatályos jogszabályoknak és a magyar állammal kötött szerződésnek megfelelően nyílt közbeszerzésen nyerte el az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő zárt körűen működő részvénytársaság, közölte a cég szombaton az MTI-vel. A társaság a közleményében a kormány pénteki bejelentésére reagált, amellyel elveszik a konzorciumtól az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését, és feljelentést tesznek az ügyben. Az MKIF ZRT azt írta, visszautasít minden olyan állítást, amely szerint jogellenesen jutott volna a feladathoz, vagy kárt okozott volna az államnak. Két nagy rendezvénye van egy évben a Tolna vármegyei önkormányzatnak. Erről Orbán Attila, a megyei közgyűlés elnöke beszélt rádiónknak a közelgő megye nap kapcsán. A szeptember 1-én Kakasdon megrendezésre kerülő rendezvényen azt ünneplik, hogy 1699-ben első Lipót királytól pecsét használati jogot kapott Tolna vármegye.
2: Két nagy rendezvényünk van, megyei rendezvény, vagy van a nyár elején szokott lenni az értékek napja, a Váramegye. Ez egy sátoros ünnep, úgy nevezhetnénk, ahol hát szabadban be tudják mutatni az egyes települések a saját értékeiket, ennek gasztronómiai vonatkozása is van. És van egy ünnepélyesebb szeptember 1-én, amikor azt ünnepeljük, hogy 1699-ben szeptember 1-én első Lipót király pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, akkor vármegye volt, és hát attól kezdve ismét közigazgatásilag is elismert tevékenységet folytathat a vármegye. Tehát újra szerveződött a vármegye.
1: A megyei önkormányzat számára az egyik legfontosabb feladat a közösségépítés, folytatta Orbán Attila.
2: Nekünk mindig fontos volt, hogy közösséget építsünk. Tehát az, hogy tartsuk a kapcsolatot a közösségeinkkel. Most egy kicsit ez a választások után szerintem ilyen átgondolásra sarkalja az embereket. Azt látom a különböző településektől, hogy nem is tudják, hogy most hogy tekintsenek ebben az új felállásban a vármegyére. Értem is ezt, tehát ez így szokott lenni, de ettől függetlenül részünkről nyitottság van arra, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot az egyes közösségekkel, a települési közösségekkel, és ahol lehet a településeket és a közösségeket összehangoljuk. Nagyon sokat tanulhatnak egymástól a települések. Nagyon fontos lenne az, hogy abban segítsük, hogy bizonyos projektekben összefogjanak, és együtt gondolkodjanak, és együtt hajtsanak végre különböző fejlesztéseket, és hát ebben szeretnénk továbbra is segíteni nekik.
1: Egy hetes gyerektábort szervezett Nagydorog Nagyközség önkormányzata a család segítővel közösen adta hírül a Nagydorog TV augusztus 13-án. Az augusztus 3-a és 7-e között megrendezésre kerülő tábor színes és tartalmas programokat biztosított közel 70 gyermek számára. Kézműves foglalkozások, agyagozás, hűsítő medencézés mellett buci, bohóc és kisvonat is várta a gyerekeket. Borbéné Töttösi Ágnes polgármester a Nagydorog TV-nek úgy nyilatkozott, hogy tartalmas tábort sikerült szervezni.

0: és bízik benne, hogy a szülők is elégedettek voltak.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdő.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Van velem Weiss Jóska.
2: És Strasser Tamás.
1: Magammal is itt vagyok, igen.
2: Igen.
1: Úgyhogy mi keltjük itt az ajt az elmúlt órában, és most is. Szóval hol tartottunk legutóbb?
2: Hát ezt a véleményt rosszalhatom.
1: Rosszhatom
2: vezetője, ugye a Paks 2-vel kapcsolatban.
1: Na várjál, kezdődött a Rossziával. Nem tudom, azt tudod-e, hogy megjelent egy cikk, hogy és most is drága Paks 2?
2: Igen, tehát ez volt az
1: felítés,
2: első.
1: És gondolottak rajtunk.
2: Hát jó, van, ez bele kell, hogy férjen. Illetve a másik meg az, hogy most megkérdezte a Rosszatomnak a főnöke, hogy hát most akkor mi újság van.
1: Mert ők megépítenék ugyanúgy, ahogy eddigről volt szó.
2: Igen, és annyiért is, amennyire szó volt róla?
1: Ezt nem tudjuk, de érdekes volt a kérdés, mert azt kérdezte a Magyar Péter, nem arról volt szó, hogy csak azért, hogy ugyanúgy, ahogy eddig volt, hogy 24-ben már termel. Igen, na jó, lehet egy kicsit csúszni 25-ben vagy 26-ban.
2: Na, itt igazából az volt itt ebbe az éle, hogy azt mondta, hogy az volt a nyilatkozat lényege, hogy ez volt a headline, hogy a Paks 2 orosz Rosszatomnak a vezére azt mondta, hogy a késlekedés azért az a magyar emberek életminőségére kihatással van.
1: Ez így van.
2: Hát most őszintén, tehát már működnie kéne az ötös blokknak.
1: És ebbe a három hónapba sikerült...
2: Igen, most sikerült ezt kitalálni.
1: De nem az, hanem hogy a három hónapba sikerült összeszedni ezt a 10 éves késést?
2: Igen, tehát itt időalagútba kerültünk, nem csak.
1: Mint ahogy a Trump mondta, hogy az alatt a 4 év alatt, ameddig ő volt Amerika elnöke, évtizedekig nem volt háború.
2: Ennyi. Ilyet tudott, a Trump az amúgy is tud ilyeneket mondani. Szóval itt egy picit úgy éreztem, hogy jó, valószínűleg nem alakult ki még az a párbeszéd. Tehát amikor itt vagy...
1: De ez lehet, hogy éppen annak az igénye azért szólogat be, hogy hát, ha itt is ugye felveszünk végre a fonalat.
2: Itt inkább az igénye van, hogy valamit most már mondjunk.
1: Igen.
2: Mert ugye elkezdték a Paks 2-nek a szerződését, elkezdték a Paks 2-nek a pénzügyeit revizionálni. Tehát ellenőrzik...
1: De arra szükség is van, nem?
2: Abszolút.
1: Hát anélkül ne menjünk sem erre.
2: Az volt a furcsa, hogy eddig nem volt ilyen szigorú ellenőrzés. És most, hogy elkezdték ezeket nézegetni, most fölgyorsulnak gyorsan a munkák, és próbálnak bizonyítani, hogy azt a milyen, tehát mi akkor egyébként meg az is, tehát a Rosszatom, az 14 ezer munkavállalóval rendelkezik. 14 a világon. Most őszintén, tehát most kicsit kibeszélek ebből a témából. Most ha olyan fontos lett volna nekik, 14 ezer, az óriási szám, mi nem hoztak ide akkor, oké, nekünk ez fontos, úgyis a finanszírozást azt mi oldjuk meg, nem?
1: Oké, tehát, de nektek elég fontos, azért nem mondd azt, hogy Magyarország, hogy mit nyilatkoztunk és hogy mit tettünk, az nem mindig volt összhangban.
2: Az igaz.
1: Tehát azért, ha én most azt mondom neked, hogy Józsi, én akarok veled focizni, de mit tudom én, a másik irányba megyek, igen, lapos épp a labda, amit hozok, meg nem, akkor azért nem fogod elhinni, hogy én annyira akarok veled játszani.
2: Értem, de ha a Rosszatomnak az oldalára nézed, és ő a főkivitelező, és ő a finanszírozó, és megvan a szerződés, és 14 ezer emberem van, hát az nem, tehát értem én, hogy az EU, értem, nem tudom, hogy környezeti engedély megkaptuk.
1: Szerintem a háború sokkal fontosabb. Igen,
2: azért sok energiát és pénzt.
1: De arról meg nem mi tehetünk magyarok. Tehát felőlünk holnap béke lehetne, sőt, már akkor is késő lehet.
2: Ugye, Oroszország egy akkora, ha ránézze a térképre, akkora egy ország, hogy azt egy ilyen háború, amit ott űznek, az nem hiszem, hogy le tudja a szankciók ide, szankciók oda.
1: De.
2: Úgy, hogyha tényleg fontos lenne a Paks 2, egy ilyen nyüves erőművet nem tudnak megcsinálni pillanatok alatt.
1: Ezt nincs pénzük azért, elhinni. Nem annyira egyszerű.
2: Ennyire?
1: Ez nem, igen, hát azért nem tudom, hogy milyen jólétben élnek az emberek, azoknak azért ott is biztosítani kell ezt, azt, amazt, hogy ne legyen éjséglázadás, még akkor is, hogyha ugye legendásan sokat elbír az orosz, hát hogy is mondjam, csinovnyik nyomorban.
2: Szemlélet.
1: Igen, tehát nyomorban, nem tudom én, mindenben hozzánk képest, főleg itt a nyugati civilizációról beszélek, akkor érted, tehát azért csak kell, hát nincsen üzemanyag egy nagy hatalomnál, hát onnan vettük mindig a dízelt.
2: Így van. Most
1: amikor ugye nálunk leállások voltak. De, annyit adtak el, amennyit akartak. Most szétlövik az ukránok.
2: Jó, szólni kellene a Trumpnak, hogy most már légy szíves.
1: A 24 óra?
2: Légy szíves, már lejárt a 24 óra, most a többször 24 óra járt le, most már aztán rendezkedjél.
1: Jó, de ő lehet, hogy nem a Hold, hanem valamelyik, tudod, másik bolygó, amelyik egy nap alatt egyet kering a a nap körül. Ugyanolyan hosszú a...
2: Ilyen kozmikus napot számoltam.
1: Ugyanolyan hosszú az
2: 650,
1: év. Ugyanolyan, most nem tudom melyik bolygó, nem akarok ilyeséget mondani, ugyanolyan hosszú az év, mint a nap.
2: Így van, lehet, hogy így gondolkodott. Na mindegy, egy szó, mint száz, itt Paksnak azért itt nagyon sok összefüggésben össze vagyunk nőve ugye a Paks 2 beruházással, és hát azért az ember hall ezt-azt. Például ugye kint hogy most próbálnak ugye a franciák is egy kicsit mozogni, nem tudom mennyire hallottad, ugye azért jövögetnek ide a Framatom is, tehát azért van mozgás, van, csinálják, próbálják a megoldást megtalálni. A hűtéssel, meg ugye nyilván ugye itt most megy a szembe jöttek a tények, amiket már egyébként 10 éve mondanak, hogy nem lesz jó, mert kevesebb a víz, más, figyeljünk egy kicsit oda, ezt nem, és nem csak nagyvállalati szinten, hanem akár polgári szinten is erre kicsit jobban oda kéne figyelni, nem vesszük komolyan, és szembe is jött a valóság. Hát gyerekek, elfogy a víz, azért, ha ebbe belegondolsz, aki volt szomjas, és a fák, a talaj, a növény, és nem a növény szárad ki, az én élelmem nem termelődik meg.
1: Ez így van.
2: Tehát nem azt kell nézni, hogy nem a kukorica vagy a búza, oké, de az az enyém, és nem termelődik, hogy megeszek. Nincs ivóvíz, amit egyes, az ország egyes tájain már ez ivóvíz okoz gondokat. Tehát nem, hogy a talajvíz, mit tudom én, másfél méterre lejjebb van szinte évente. Ezek akkora problémák, és akkor négy évvel ezelőtt, hogy mikor volt, amikor a Kárpátok géniusz, a minden magyarok DNS-e, ugye Orbán Viktor.
1: 23-ban
2: fölállt a parlamentbe, és olyan meggyőződéssel mondta, hogy mi víznagyhatalom vagyunk, hát nincs itt semmi látnivaló, annyi van, amennyit akartok. Mikor ugye jött az, hogy miért kell nekünk még olyan ipari beruházásokat hozni, ami használja a vizet. Tehát egy akkumulátorgyár egy városnyi ivóvizet használ el. Miért kell? Tehát, és nem hallotta meg senki, és gőgösen, nagyképűen, lekezelően, mert olyan pozícióban volt, ezt tudta mondani, és annyi ilyen van, és ez
1: a mesterséges intelligencia is ilyen lesz. Tehát olyan hűtés kell hozzá, hogy egyszerűen hihetetlen.
2: Igen,
1: annyi lesz olvastam, a vízfelhasználása pár év múlva, mint Japánnak. Sőt, az energia felhasználása is.
2: A mesterséges intelligenciának?
1: Az arra épített hardware. Igen. Hát ezek farmok, hatalmasak. De tudsz mit csinálni velük. És melegítik a bolygót.
2: Tehát akkor ez tényleg ennyire nem figyelünk oda? Tehát én nem azt mondom, hogy menjünk vissza, és akkor Szamárkordéval járjunk, meg mit tudom.
1: Hát lehet, hogy boldogabb lenni, több időd lenne bizonyos dolgokra.
2: Az biztos.
1: Na ugye, akkor meg...
2: Igen, az AI-jal nem kéne foglalkoznom, hogy az AI vagy nem
1: AI. Az AI-val, AI-val kéne foglalkoznom, ha tényleg afele megyünk, amit mondtál, hogy Szamár Kordi.
2: Na mindegy, szóval ez egy összetettebb probléma. Hát nem tudom, hogy erről Fannika ugye írte annak idején a Facebookon.
1: Igen, ez egy jó kérdés. Ez
2: hát,
1: is.
2: Ugye Fanni?
1: Kaminski.
2: Kaminski Fanni. Tehát
1: igen.
2: Nem tudom, ugye megvan neked is a hír, akkor gondolom, hogy...
1: Ő tudott, kinek az unokája?
2: Hajjaj, na, meg fogom tudni.
1: Hajjaj, képzeld el, a őrkénynek.
2: Tényleg?
1: Igen.
2: Büszke lenne az őrkény.
1: Tehát a család
2: Van benne egy kis őrkényi csavar.
1: És a család annyira nem is örült neki. Állítólag tehetséges, bár mondjuk az ízlése egy kicsit, de hát a szerelem vak, tehát tudod, ki volt a férje?
2: Ki?
1: Habony Árpád.
2: Ne. A Habony?
1: A koronaőr, igen, de már elváltak. Tehát most csak ilyenkor nem tudja az ember, hogy jobb később rájönni, vagy ezt soha nem lehet kiheverni.
2: De most képzeld el, összeesz egy ilyen nővel, akinek Habony Árpád volt az előző férje, hogy te havonta 60 milliót keresett nettó, akkor mivel kábítod el? Tehát mit mondasz neki, hogy figyelj, meghívlak egy vacsorára.
1: Őrkény volt a nagyapja.
2: Igen.
1: Tehát az egész család valaki.
2: Igen, és akkor te most oda vesz, hogy hello, szia, én vagyok a pizzafutár.
1: Jó, de figyelj, lehet, hogy Orbánnak nem kellett tenni, csak egyszerűen a géniuszát, a személyiségét. Most nem mint férfi, hanem mint...
2: Nettó 62 millió forintért?
1: Igen.
2: Havonta.
1: Na várjál, de nem is ez a kérdés, mert ugye
2: de
1: arról
2: jött...
1: Nem.
2: Még 6 millió
1: azt mondták, Azt mondták, hogy 24 órás jelenlét,
2: csomó... Benne volt a hétvégi pótlék.
1: Pótlék, minden, 30 ember, hát vagy nem tudom, hány. Na, de várjál, nem ez benne a
2: milyen 30 ember, 5 fős cég?
1: Jó, de hogy bizé bedolgozók, egyebek, nem biztos, hogy igaz, csak ugye most mindenki védi mindenhonnan, és hogy majd rájönnek, hogy mekkora a boszorkány üldözés. De az a kérdés, hogy ezt viszont tudjuk, hogy a mi pénzünkből ment. A mi érdekünkbe is.
2: De
1: mert nincs az a pénz egyébként,
2: igen.
1: amelyik egyébként hiába dolgoztál meg érte, ha egyébként az, akinek a pénzéből van, annak az ellen dolgozol, az ő jóváhagyása nélkül.
2: Strasika, tök mindegy, hogy ez most értem, vagy ellenem történt.
1: Hát nem, mert hogyha ez az Orbánnak ilyen... a kampánya volt, akkor ezt tiltott pártfinanszírozás.
2: Ezt tudjuk, hogy ez így volt, ezt majd ki is fogja deríteni.
1: Na akkor ez a része az, ami nem kóser semmi oldalon, és hogyha kétszer annyit dolgozott időben, mint amennyit lehetett, tehát naponta 48 órát, akkor se fogod legálissá tenni, mert nem azt tetted, amire egyébként mi befizettük a költségvetési pénzt.
2: Ez egy egyszer ez, hogy tiltott pártfinanszírozás, de az összeg maga. Tehát kóstolgasnál 62 millió nettó, tehát ez az, ami megvan, azok az öt fős cégnek, aki szerintem az anyja van benne, meg a húga, meg a macskája, és akkor ez egy kifizető hely volt, hogy hova lett ez a rengeteg pénz. És,
1: jó, csak az a,
2: és
1: a...
2: amikor ezek kibuknak, bocsáss meg, ezek kibuknak, akkor a sértettség, és nem a mély szégyen, hogy bakker, azért tényleg nem. És azzal jön, hogy ezt megérdemelte?
1: Hát lehet, hogy rengeteget dolgozott.
2: Meg. Nem tudsz ennyi dolgozni, nincs ilyen. 62 millió nettóért, nem tudom, mit kéne, aranyat kéne bányásznod a Holdon, és ledobálni mindent, tehát nincs olyan.
1: Hát miért 47 milliót keresett a kapitány és a izénása?
2: Ja, na jó, van, oké, a Shell-nek volt, egy globális világvállalatnak volt az alelnöke, hát az oké.
1: Hát de Magyarország nem többet ér? Aki Magyarországért dolgozik, az minden pénzt vegyétek.
2: Ez így van. Akkor én kérek elnézést, hogy ezen kiakadtam, hogy az Orbán Viktor személyes propagandistája 62 millió forint nettót keresett havonta. Bocsánat, hogy én ezt így nehezményeztem.
1: Na jó, csak ez ugye akkor nagyon érdekes, hogy ugye beszéltünk a helikopterezésről,
2: igen,
1: és a belső, meg a luxizásról, és a belső levelezésünkön a Szabadpéntek csoportba. Én leírtam, hogy én aki aztán tényleg nehéz engem összehozni a luxussal, meg a...
2: Te borotválkozni se szeretsz, nem hogy ide luxizni.
1: Igen, tehát én azt írtam be, hogy minden petákot megér, ha jó lesz a kormányzás, de még a keverékre való pénzt is sajnálom, ha szar lesz.
2: Ezt már százszor megbeszéltük, hogy ha ennek ez az ára, hogy előre menjen az ország, és a gazdaság...
1: De miért ne lehetne ez az ára? Miért ne lehetne?
2: Akkor menjen.
1: Fontos, hogy mész, és én nem ezekben a kicsikben látom, hogy most megérdemel-e egy Mercedes-t.
2: Gondolod, hogy engem érdekel, hogy mivel jár, ezt a százszor megbeszéltük. Ha van értelme, hogy előbb odaér meg, vagy, és valamit bizonyít, tehát bánom én, hogy ő mennyire jár jól. Engem az érdekel, hogy én mennyire járok
1: így
2: jól.
1: Van.
2: Ha egy kicsit is jól járok,
1: dolgozik, akkor minden pénzt megér, most jó értelemben.
2: Igen,
1: igaz?
2: Akár 62, na hát akkor igaza volt.
1: Na, akkor innen folytatjuk.
2: Ráadásul nem is volt olyan sikeres, mert ugye buktak minden Rottenbiller.
1: Jó, de legalább megpróbálták, és lehet, hogy nem ő volt a hibás. Ő későn kezdte Brüsszel. El már a... Nem, hát állítólag a végén tudott ő csak beleszólni igazából a...
2: Na de 4 évig
1: kapta. Orbán Balázs lekerült a porondról, akkor tudott többet beleszólni.
2: 4 éven keresztül kapott ilyen összeget.
1: Hát jó, de nem azért a végén...
2: 1 milliárdot a végén, évente.
1: A végén teljesül csak ki ez a...
2: Az eredmény.
1: Igen, na ja, jó értem. Van, innen folytatjuk.
2: Az még jobb, hogy előtte eredmény, vagy elvárás nélkül kapta az 1 milliárdot.
1: Hát ez is valami. Próbálsz te is, téged is úgy szeretnek otthon, nem?
2: Igen.
1: Na, menjünk tovább.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Tiltott párt finanszírozásnál tartunk, akkor legyünk korrektek, azt hiszem a Fülöp Dávid, így hívják a kopaszosztot.
2: Igen.
1: Ő kinyomozott egy...
2: Mennyi milliót keresnek rajta? 80?
1: Ja, hát ő neki volt egy jó fizetett srác volt egy időszakban.
2: Meglehetősen, igen.
1: Nyilván én meg irigy vagyok, de ez egy másik történet. Viszont tegyük oda, hogy ő kinyomozta, hogy szerinte a Magyar Péter szintén visszaél a pártfinanszírozás.
2: Tiltott pártfinanszírozás.
1: Igen. Na most csak, hogy korrektek legyünk, mert ugye itt mi az előfelvetettük ezt a történetet. Na, a történet arról szól, hogy ugye ő készít a különböző videókat ugye a Facebookra, majd ezek nyilvánosak, én nem értek hozzá, tehát hogyha hülyeséget mondok, elnézést kérek a hallgatóktól, de lényeg az, hogy ez tulajdonképpen lehetőséget arra, hogy egy másik oldalra tovább irányítsa az érdeklődőket, amely a áradati szav, vagy nem is tudom mi a neve, KFT-nek a honlapjára visz, és tulajdonképpen merchandise-nál majdnem sikerült kimondani, tehát egy ilyen...
2: Ne erről, hogy úgyse tudom, mit jelent.
1: Na,
2: bármit tehát, mondhatsz,
1: olyan
2: Tassi.
1: Termékeket, amik Tisza logóval, meg ja, utány, tehát ilyen dolgokat lehet vásárolni, és ami egyébként ugye ezt a céget nek a profitját növeli, ami jó eséllyel egyébként, hát nyilván a Tisza
2: összegszerűen tudod, ez mennyi?
1: Nem.
2: 500 ezer forint közötti.
1: Már
2: tehát ott a megtekintések, meg ez amit hogyha...
1: Hogy csak ennyien tekintik meg, vagy ennyien mennek
2: nem, tovább? Nagyon sokan megtekintik, de ahhoz, hogy ebből te megéljél jól, megéljél, nagyon sok platformon kell ez, tehát a TikTokon, a Facebook, stb.
1: Bár ez most nem csak a Facebooknak a fizetésére vonatkozik, hanem az, hogy tulajdonképpen te ezt az állami feladatodat arra használod fel, hogy reklámozd azokat a termékeket, amiket jó haszonkulcssal adtok el, és akkor már, mert nyilván egy ilyen Tisza pólón nem annyi a haszon.
2: De ez nem visz oda. Annyi. Tehát amikor megnézed...
1: De te utána megcsinálhatod, hogy okay. Odamész.
2: Hát amúgy is fölmehetsz
1: arról az oldalról, tehát felajánlja, hogy menj oda.
2: Nem tudom, hogy felajánlja-e.
1: Én
2: azt láttam, én legalábbis, hogy olvastam a kopasznak ezt a feltételezését, hogy a megtekintések utáni valami bónuszt, ami leesik, azt kapja meg a Tisza.
1: Így van.
2: És, tehát nem az, hogy most egy közvetlen, meg egy ilyen szekunder brand építés van.
1: De ilyet is olvastam, azt hiszem a Takács, hogy hívják a egészségügyi?
2: Egy picit nekem olyan érzésem van, mint amikor elkezdték, hogy ki kell adni a mentelmi jogát az Európai Uniónak, mert bedobta a telefont a Tiszába, vagy a Dunába. Igen, bedobta a Dunába, igen, tehát ez, hogy mert ez eljárás, stb. És akkor a milyen jog mögé megy, a mentelmi jog mögé bújik. A mellette meg ugye elloptak egy komplett gyárat a Fidesznél, de hát az nem érdekes. Hát tehát a súlyozás is, én mindig azt mondom, hogy igen, minden bűn, mindennek meg kell lennie a következménynek, annak is elloptak egy telefont, annak is, hogy elloptak egy gyárat. Na de az, hogy most a Facebook oldalon úgy van beállítva, hogy a megtekintések után ment 34 forint a 14 ezer megtekintés után, tehát nem nagyon értem ezt, ez már csak megint ilyen kötözködés, mert egyszerűen nehezen látom a konstruktivitást az ellenzéki oldalon, pontosan azért, mert a sértettség, kapják az évet nagyon, és néznek, hogy nem is vállalta el senki olyan komoly, tehát gyakorlatilag a nagy ágyuk, azok beseültek. Azok eldobták, tehát a Szijjártó ugye az már átvitorlázott a kínai kommunista pártban. Hát miért, nem?
1: Hát de.
2: Hát a BID az a kínai kommunista párt állami cégének lett az egyik vezetője, tehát igen. A kommunista...
1: Kínában nem tudsz egyébként nem úgy nagy céget csinálni,
2: de hazudtam, vagy de tehát ez, nem. Ez, hát ez egy tény.
1: Lehet, hogy sarkítottál, de igen.
2: De attól még ez így van. A Rogáról nem hallasz, ugye akkor a belügyminiszterünk ugye elment a Warburggal valamelyre, mert ugye lefényképezték, hogy megy egy régi
1: jó, de volt egy régi Mercia is.
2: Igen. Érted? Akkor ugye Orbán Viktorról ne beszéljünk, mert tehát gyakorlatilag...
1: Róla tudjuk, hát volt Fúros Fesztiválon.
2: Persze, volt kint a Voci VB-n, stb. Várja, hogy valami történjen, tehát nincs. És az, tehát a Fidesz frakcióban nem látsz olyat, aki régebben is, vagy nagyon, ugye még az állam, a volt egészségügyi államtitkár van még, egy-két ilyen, de nagyon kevés, és ha meglátod a két új tagot is, aki egyébként meg pont a ki helyett ment, a ki volt a mondd ki, az elszámoltatásért való biztos volt.
1: Ja, igen.
2: Budai Gyula.
1: Budai Gyula, igen.
2: De a Budai Gyula tevékenység, ez nem is értem, hogy volt-e bármilyen tevékenysége.
1: Hát rögtön
2: ennyi idő alatt. Igen, ennyi idő alatt. Tehát, hogy tehát ő is elhagyta a süllyedőhajót. És akkor most jön ez a megafonos srác, meg egy másik, tehát a propagandistákat ültetnek oda be. Tehát gyakorlatilag az a cél, hogyha ha megnézed az összetételt, hogy megakasztják a működést. Meg kritizáljanak, meg
1: kell. Jó, de neked
2: nincs szakember oda beültetve.
1: De nagyon jól tetszett, de hogy nem. Hát ez a két új srác is, a Század Végtől jött, meg a...
2: Oké, de mihez értenek? Nagyon, a propagandához.
1: Hát állandóan nehogy már csináld velem, hát állandóan, amit tévé megkérdezte őket, szakértőként azt hiszem energiakérdésekben, a srác az egyik, az állandóan válaszolt, én láttam, én mindig figyeltem is. Nem mondom, hogy nem tudtam volna vele vitatkozni szakmailag, de neked nagyon tetszett, hogy például tudták a leckét.
2: Hát azt nem mondom, tehát fölmondták.
1: Hát ahogy nem, hát amikor nem sikerült az eskü.
2: Hát az eskü, ez egy külön történet. Ugye, tehát leteszik a képviselői esküt, és az utolsó mondatban belezavarodtak mind a ketten. Most vagy egymást zavarták be, vagy annyira izgultak, vagy én nem tudom mi, és akkor ugye...
1: Hát lehet, hogy több nő van most a parlamentben, mint régen volt.
2: Több nő?
1: Hát
2: és akkor ez zavarhatta meg őket, a tesztoszteron.
1: Igen.
2: Ösztrogén. Vagy egymás tesztoszteronjára hangolódtak. Ez egy más dolog. Ez egy
1: nem,
2: másik
1: még
2: dolog.
1: Miért valaki félreérteni, nem arra gondoltam, de olyan van, hogy...
2: De lényeg az, hogy az utolsó mondatot nem sikerült elmondani. Egyébként még nem is ismételték meg, tehát az ő esküjük, ez gyakorlatilag nem hangzott el. Az a mondat, az kimaradt belőle, mert nem ismételték el újra. De nem is ez a lényeg, hanem ahogy ugye, hát ez kellemetlen volt. Egyébként én meg nem tartom ezt egy olyan nagy dolognak. Belezavarodtak, stb. Oké, van ilyen. Mindenki hibázhat.
1: Hibás.
2: Mit?
1: De meg volt, hogy ki a hibás.
2: Igen, tehát mindenki hibázhat, de az, hogy élből kijövök a parlament folyosójára, és azonnal azt mondom, hogy azért, mert bekiabált, meg cicegett, meg zavart minket Magyar Péter, tehát ez a reflexió megmaradt. Úgy, hogy visszajátszották a videót, és látszik, hogy rohadt szót nem szól, lehet, hogy szólhatott volna, lehet, hogy lett volna kedve, de tiszteletbe tartotta az eskü szövegét, meg stb. Egy rohadt szót nem szól. Tehát, valljuk be, erre nincs jobb kifejezés, nettó hazugság. Tehát ez, hát, és mindjárt másra kenik. Tehát most így ül be egy parlamenti képviselő, egy Fidesz parlamenti képviselő, már úgy kezdi, hogy a mentsem a bőrömet, a kellemetlen, és nem is volt egy akkora, tehát nem egy életveszélyes, nem lehetett volna azt mondani, hogy bocsánat, belezavarodtam, nagyon izgultam, nagyon fontos, le lehetett volna menteni? Annyira komolyan gondolom, hogy, és annyira nagy volt rajtam a súly, és annyira boldog vagyok, hogy végre szolgálhatom a hazámat, hogy
1: ezen a módon is,
2: ezen a módon is, és több módon is, és akkor a megtiszteltetés, hogy bejön, hogy egyszerűen túl izgultam a dolgot, sajnálom, hogy így történt, de megpróbálom annál inkább becsületesen. Érted? Miért nem lehetett ezt mondani? Mert azonnal kijött, és ennél rosszabb indítás nincs.
1: Pedig azt hittem, hogy a Fidesznél gyakorolják a 11-es sugásokat, tudod, mert annál szörnyűbb nincsen, mint hogy ott állsz a BL döntőn, te rúgod az ötödiket, vagy a hatodikat.
2: Szegény Varga Barna.
1: Mert mi volt? Most nem maradtam róla.
2: Hát azért kupa döntőt Görögországban.
1: Szuperkupa?
2: 2-2 volt, igen, 2-2 volt, hosszabbítás sem, 11-es rúgásokkal, és 5-4 arányban nyert a másik csapat, és a Varna hagyta ki.
1: Ezt nem is tudtam.
2: Nagyon sajnál, minden csak a 11-esekről beugrott.
1: Csak arra gondoltam, hogy ott lehet ez gyakorolni. Tehát amikor mindenki ellen szurkol, jó, ott nem beszélni kell, hanem rugni, de végülis ugyanaz a mentális kihívás, nem?
2: Oké, csak nem, de melyik kapura rugod? Tehát azért
1: a 11-eseknél azért általában beállítják a labdát, tehát azért ott annyi nem kell ezen még neked is gondolkodni, ennyiből talán jó.
2: Szóval ez egy picit furcsa nekem, hogy ez egyszerűen ez a reflexió.
1: De visszatérve arra a történetre, ha ez a nem tudom én termék vásárlása, buzdító rendszer is igaz, amivel Tisza halálra keresi magát, és a kampányban majd tudja ezt érvényesíteni, akkor ez szerinted a klasszikus pártfinanszírozás tiltásban, amikor arról szól, hogy olyan helyről fogadsz el pénzt nem nyilvánosan, akik utána kérhetnek tőled valamit, mint
2: tehát 4 milliárd forint kifizetése közpénzből azért, hogy a Fidesz propagandát tolja, az nem az.
1: Igen.
2: Az nem az, az, hogy egy Facebook poszton fölül a jobb felső sarokban rákattintasz, vagy nem tudom, az az, értem.
1: Nem, ez a kérdés.
2: Nem tudom, ez
1: de,
2: nem értek,
1: figyelj,
2: Stassi.
1: Ha ez ennyire nyilvánvalóan bárki számára elérhető, nyilvános adat, átlátható, mert ugye a Facebooknak muszáj ilyen értelemben átláthatónak lenni, hogy mi hova megy, mi már hogy hova viszi.
2: Én úgy gondolom, hogy
1: akkor ez nem lehet tiltott, hiszen mindenki számára könnyen...
2: Stassika, ez semmi más nem volt. Ez a kopasz oszt, ez a sásztag, nagyon sok van a füle mögött. Ez a 80 millióval sem számolt még, stb. Tehát itt nagyon
1: csak 60 millió volt?
2: Hát... bruttó 80, lehet, hogy ha lett 60.
1: Akkor lehet, oké, lehet.
2: Bánom én, ha csak 60 milliós valami trükköt, ugye megkapta a céget, megszüntette a céget, eltűnt a pénz, stb.
1: Tehát itt a piros olapodás.
2: Neki, és neki a kampány alatt is rengeteg olyan kijelentése és olyan megnyilvánulása volt, ami egyébként meg jogszabályt sértett.
1: Pedig egyszer visszavonult.
2: És elő fogják szedni, és akkor tudja a mártír kártyát elővenni, hogy ja, ugye? Mert én annak idején följelentettem a miniszterelnököt, és most ezért csinálják ezt. Ez semmi más, ez egy megelőző intézkedés volt. Nagyon okosan kitalálta, valami marhaságot ki kell találni, ezt találta, jócakát. Én ezt látom benne, hát taktikázik. Remélem, hogy nem fog tudni angolnázni, és kicsúszni a felelősség.
1: Jó, hát ez Magyarországon azért nagyon keveseket fogtak még el, inkább a kis halakat, és azokat se a politika.
2: Ő elég kis hal ahhoz, hogy példást tatuáljanak vele.
1: Nem is baj, ehhez képest sokat mutatják. Tehát én azt gondolom, hogy nem akkora élmény. Én néha szoktam megnézni, ha nagyon feldobja a Facebook, akkor azért nem szoktam elkapcsolni, hogy képbe legyek, de azért láttam már egy-két szakembert, aki a megnyilvánulásait, hogy is mondjam, 2 perc alatt helyére tette, tehát azért nem annyira megalapozottak szakmailag.
0: Szabad péntek Best of összeállítás.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: De azért van még egy érdekes témánk mindenféleképpen. Megvan a Paks 2-nek, ugye nagyon sokat beszéltünk a mai napon folyamán is már egyébként Paks 2-ről. Én nem tagadom, én Paks 2-vel Stockholm-szindrómás vagyok, tehát...
2: Rabulejtett.
1: Igen, én nagyon szurkolok neki, és lehet, hogy ilyen körülmények között meg még inkább így vagyok vele. Nem azért, hogy ne kelljen 5 és 20 óra között villanyt fogyasztanom, hanem hogy egyszerűen nem tudom. Tehát nem látom én. Lehet, hogy én vagyok vak, de nem látom, hogy hogyan lehetne nélküle egyébként tartósan energiát termelni Magyarországon úgy, hogy meglegyen a
3: Nagyon sok olyan ország van ám, ahol nincs atomerőmű, vagy nincs hasonló, és mégis ipari termelés folyik, és mégis sikeresek.
1: Na mondj tehát, egy-kettőt.
3: Hát jó vagy. Tehát,
1: ugye? Tehát nem nagyon fogsz tudni ilyet mondani. Tehát mondjuk
3: van.
1: Egy Bill Gates, aki ugye, akit nagyon sokan nem szeretnek, mert hogy biztos, hogy az egyik fő háttér hatalmi valami.
3: Igen, de tehát ő akarja kiírtatni
1: mindannyian
3: a Covid-dal a népet.
1: Igen, de mindannyian használjuk egyébként azt, amit ő létrehozott, mert hát egyszerűen asztali számítógépek és a szoftverek stb. Ez azért őben eléggé rajta hagyta az emberiség változásán a kéznyomát. Na, ő azt mondta, hogy atomerőművek nélkül nem lehet. Ő nem a nagy atomerőművekre tenné le azért a voksát, de a modulárisakra mindenképpen, úgy tudom be, így szállt egyébként az üzletbe. És azért legyünk őszinték, ő azért nem egy 2 éves nyere. Tehát,
3: egyszer valószínűleg, hogy nyereséges üzletág, másodszor meg valószínűleg előre visz, de nem tudok én ezzel, és ahogy beszéltük is már, nyilván Paksi révén, de amúgy is, tudom azt, hogy energia nélkül nem lehet, ha nincs energiád, akkor az a világ legdrágább energiája, ez mert venned kell. Tehát ez nyilván sokáig
1: keresik. 50 milliárdba kerülhet ez a Paksi helyzet nekünk most. Az rengeteg, azt lehetne gyógyszerre, vagy támogatásra, vagy kórházakra, oktatásra, csak hogy a kedvencünknél maradjunk.
3: Na, itt most a kérdés az, hogy ezt a válsághelyzetet, mert ez egy válsághelyzet, hogy tudjuk forgatni? Tehát ugye lehet az úgy forgatni, hogy na ugye ennyit az egészről, ugye szárad ki a bolygó, szárad ki a Kárpát-medence, ide még akarnak még egyet, hát ez szép. A másik meg az, hogy látjátok, hogy csak a Paks egy kiesett, részben kiesett, nagy részben. Mekkora problémát okoz ez, mennyibe kerül ez nekünk? Tehát ezért, amikor a Paks egy be fog zárni, mert egyszer be kell, hogy zárjon, addigra kell egy másik helyette, mert különben szívóágon vagyunk, mint ahogy a vízkivételi mű.
1: Hát és azt se felejtsük el, hogy elméletileg azért
3: én inkább ezt a B-verziót.
1: Üveggázhatású gázokat, ház hatású gázokat
3: nem bocsájt ki,
1: tehát az a globális felmelegedés, igen. A kiszáradás ellen azért erősen dolgoznak.
3: Most lehet, hogy rosszul emlékszem, de ha jól tudom, az ENSZ 3 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt mondta ki, hogy az atomenergia a zöld energia. Hát előtte nem annyira volt ez ilyen nyíltan kimondva, most viszont már teljesen támogatja
1: hát maradjunk, az ENSZ. Hogy egy bizonyos szempontból nyilván vannak még megoldandó feladatok, de lehet, hogy az, amiben igazán a körmünkre ég a probléma, amiben most a leginkább úgy néz ki, hogy körmünkre ég a probléma, abban egyelőre mondjuk úgy, hogy el tudjuk odázni a későbbi problémákat, és lehet egy csomó dolgot egyébként addig is csinálni. Viszont, ha már itt tartunk, akkor ugye van új felügyelőbizottság a Paks 2-nek,
3: igen.
1: És ugye az az úr, akiről mi beszéltünk egyébként korábban, amikor itt volt az országgyűlési képviselő Cseh Tamás, ugye, és az ő neve is szóba került, mint aki bekerült
3: az ellenőrző bizottságba.
1: Igen, de először ugye a minisztériumba került
3: igen.
1: Be, hogy mi lesz itt, és ugye a felügyelő bizottság elnöke Bart István László, hogy pontos legyek. Egyébként több személy szerepel még olyan, aki szintén az atomenergia területén azért eléggé hát megjelent korábban. Na, mindegy, de az ő személye most számunkra az érdekes, és tényleg akkor a tragédia... Ő az elnök.
3: Igen.
1: És tényleg akkor a tragédia-e, vagy egyébként a munkahelye adja, hogy ő legyen a tag, és akár az elnök, hiszen
3: bárjá, az ellenőrző bizottság...
1: Felügyelő bizottság,
3: vagy az ellenőriz, hát az felügyel.
1: Hát erről szól, igen.
3: Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy kötnek egy szerződést, egy beszerzést, ezeket ő át tudja nézni,
1: mindent.
3: Hogy ez most jogszerű, nem jogszerű, megéri, nem éri meg, stb. nem hiszem, hogy ez olyan nagy probléma. Tehát, hogyha én olyan, láttunk már ilyet, hogy a felügyelő bizottságban ugyanazok ültek,
1: saját magukat ellenőrizték.
3: Az MNB-nél volt valami hasonló fonódás, hogy a saját magát ellenőrizték, hát el is tűnt.
1: Hát mennyi,
3: 650 milliárd.
1: Igen.
3: Na, tehát a nagynéném ellenőrizte a nővéremet, aki viszont ellenőrzött engem.
1: És igen, akkor ha tényleg ez... hazavitte, de a pénzt nem pedig ugye itt, a szomszédhoz.
3: Itt, itt a fékek ellensúlyok rendszere lehet, hogy jól fog működni.
1: Tehát, én is hogy... érzem ezt akkorakat tragédiának. Az biztos, hogy nehezebb lenne, ha ő neki kéne megépíteni.
3: De nem neki, neki ellenőrizni kell.
1: Ellenőrizni.
3: És valószínűleg a legalkalmasabbat találták.
1: És tehát valószínű, hogy nagyon ki lesz hegyezve arra, hogy...
3: Elfogultsággal nem lehet
1: így van.
3: Az atomenergia szempontjából, vagy mellett ugye megvádolni, mert hogy ott az Energia Klubban az aktív részese is, vagy talán elnöke
1: hát
3: is.
1: Hát ő nyíltan atomenergia ellenes, egyébként úgy tudjuk, tehát én konkrétan nem beszéltem vele.
3: A munkásságot olvastam, nagyon sok olyan projektet is vitt, ami atomenergiával kapcsolatos. Tehát ő azt nem...
1: És hogyan kell leállítani például?
3: Láttam egy ilyen mémet, hogy a Csernobilban, aki volt a főgépész,
1: igen,
3: ugye ott állt ebbe a fehér sapkában, a fehér cuccban, és az volt a mém, hogy le kell állítani Paks 2-t, és oda volt írva ez alá Antonov, vagy nem tudom, hogy hívták az ürgét, pancserok.
1: Igen.
3: És az Pakson nagyon-nagyon rossz víz, de lehet ezzel. És ezért ebből látszik, hogy milyen magas a paksi atomerőmű és az atomenergiának a társadalmi elfogadottsága, hogy itt Pakson, paksi lakosként ezen a szarpoénon tudunk nevetni.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy ez fontos is lenne, és ugye az elmúlt időszakban, vagyis a múlt héten pont erről beszélgettünk, hogy nem lenne baj, ha még több olyan információ is, nem tudom én, magyarázat állna rendelkezésünkre, ami ezeket erősíteni.
3: Nem biztos, hogy ha valamit túlmagyarázol, az jó.
1: Nem érthetővé kell tenni. Bocsás, hogy nem magyarázni kell, érthetővé
3: tenni. Mert akkor az a vált, ezek nagyon magyarázza. Atya, úristen, mi lehet?
1: De figyelj, annyira távol van tőlünk.
3: És mégis közel,
1: igen.
3: El is énekelhetem, de nem akarod.
1: Igen, de hogy azért én azt gondolom, hogy egy értelmezésre szükségünk lenne sokszor. Tehát erről beszéltünk a múlt héten. Minden esetre én azt gondolom, hogy alapfelállás nem feltétlenül, mi nem érezzük annyira, Gabi sokkal tragikusabbnak érezte ezt a helyzetet, ahogy így beszélgettünk róla. Én azt gondolom, hogy miért lenne baj, legyen rendesen megcsinálva ez az erőmű, akkor vagyunk jó helyen, nem?
3: Hát nyilván. Hát ez
1: azt mondja, miért ellenőrizze valaki?
3: Így van, és olyan, aki ehhez ért, és tudja, és látja, hogy hol kell keresni a hibát.
1: Így van. Ennyi.
3: A kritika, a fékek ellensúlyok rendszere.
1: Most mi naívak vagyunk, de jó értelemben naívak, azt gondolom, és szeretnénk, ha egyébként a társadalom így működne. Tehát igen, maga az alapfelállással nekünk nincs bajunk, viszont meglátjuk, hogy majd mi lesz-e mögött. Lesz-e? Kell-e, hogy legyen-e mögött, vagy csak egyszerűen munka lesz mögötte, amit mindannyian szeretnénk látni.
3: No, és egy paksi kezdeményezésről még nem beszéltünk, és egy nagyon kedves paksi hölgy, aki Rózsa Beának hívják, ő a Facebookon kiírta, hogy ugye most elkezdték építeni ugye itt a fenéngödröt, hozzák egy hónapos megfeszített munkával.
1: 100 katona,
3: meg a vízügyi igazgatóság emberei. Tehát itt nagyon komoly munka folyik, ugye elsüllyezték az úszájt, vagy nem.
1: A vadkempinget.
3: Igen. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon komoly munka indult be, tehát először meg kell csinálni az utakat hozzá, stb. És az ötlettel állt elő, hogy itt vannak ezek az emberkék, dolgoznak a napon, stb. Biztos, hogy kapnak védőitat, kapnak stb. De egy kis kedvesség, egy kis odafigyelés,
1: gesztus.
3: Egy gesztus érték, hogy odaviszel neki egy hideg üdítőt, egy valamit, egy nedves törlőkendőt, hogy a kocsiba ugye megy szegény egész nap a kamionos hordja a köveket. Én azt gondolom, hogy ez teljesen jó, és ami nagyon-nagyon jó hír, hogy igen sokan mozdultak rá.
1: Igen.
3: Tehát az, hogy nem kell meg 5-10 ezer forinttal most támogatom, stb. Teljesen jó, hát hiszen csak egy nap alatt 350 ezer forint értékű, nem tudom mit
1: utolsó. Az 375, azt hiszem.
3: 375 ezer.
1: Jó, hát most csak azért, hogy még annál
3: is. Értem, jó. Tehát ezek a felajánlások, és ez nagyon jó hír. És nagyon büszke vagyok a paksiakra, én is fel fogok ajánlani. Nyilván nem az elején, amikor mindenki, mert később ez két hét múlva ez ki fog fulladni, akkor az én 10 000 forintomnak jobban fognak örülni, mint most az 50-nek, de szándékomban áll, és mindenkit biztatok arra, hogy ha úgy gondolja, hogy egy ilyen vészhelyzetben ezek az emberek persze megkapják a fizetésüket, meg munkaitalt, védőitalt, stb., de a gesztus, nem mindegy, hogy végzi ezt a munkát, és érzi azt a társadalmi támogatottságot, megbecsülést, paksiaktól, és ez most rólunk paksiakról szól, tehát ez nem általános, hogy ugyan már keressük meg a Facebook oldalán azt a Rózsa Bea nevezetű hölgyikét ott Péter utcában, hívják föl, írnak rá Messengeren.
1: Facebookon a Péter utcában, teljesen jó hangzik, de igen.
3: Jó, én ismerem, én tudom, hogy jó szándéka, és nagyon-nagyon jó én kezdeményezés, úgyhogy erre tudok mindenkit bíztatni. Én be fogok állni a sorba, az szinte biztos.
1: Jó, én csak azért nem mondok semmit, mert akkor tudod, hogy zan, akkor már...
3: Akkor nagyon sokan nem állnak be.
1: Igen, igen. Tehát
3: nem akarod rontani ennek az imidzsét, ennek a kezdeményezést.
1: Én azt gondolom, hogy lassan eltelt az időnk, még egy percünk igen. van összességében.
3: Kejta, az, van egy ilyen focista.
1: Hogyne, Nabi Kejta.
3: De a Fradiba?
1: Igen.
3: Na,
1: Milyen győztes?
3: Nagyon gyenge poénokról beszéltünk az előbb, ugye vannak ilyenek, és a Kejtáról egy rímet sikerült faragnom, a családom kiakadt ezen, de úgy néztük a Fradi meccset, és akkor ez jutott az eszembe, ez a kis szösszenet, hogy úgy fut újra Kejta, mint egy új rakejta.
1: Igen, tehát...
3: És ilyenkor ráncolták a homlokokat, hogy Jóska, nézd a meccset.
1: Igen. De ezek szerint annyira nem izgultál, ha volt még ilyen...
3: Nem, én nagyon szurkolok a Fradinak különben, legfőképpen azért, hogy minél
1: minden
3: több...
1: Minden más csapatunk kiesett.
3: Egy az, hogy hazai csapat, hogy ez fontos, másodszor meg az, hogy minél több nemzetközi meccsen vegyenek részt, annál gyengébbek a bajnokságban ellenük.
1: Igen, ez is
3: menjenek jó sokáig, utazzanak jó sokat.
1: Így van, tehát ezt mesélték is, hogy ez problémát jelent egyelőre, illetve még egy dolog mellett nem mehetek el, amit reggel már szóvá tettem, hogy Dajcs Tamás posztolt egy ide.
3: A gyenge poénat, pedig jó. Jó,
1: szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy sokat emelkedett az én szemembe, mert hát ugye arról beszélt, hogy napfogyatkozás kapcsán, és tartalmilag egyébként igaza is van, hogy valahogy úgy szól a posztja, hogy az első Orbán kormány idején teljes volt a napfogyatkozás, egyébként az első Orbán kormánynak egészen más a megítélése, mint a későbbieknek. Ezt azért tegyük hozzá.
3: Ez így van.
1: Igen. Az első Tisza kormány idején viszont csak 44-82%-os, még ezt sem tudják rendesen csinálni. Ennyi. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó
3: és ez ennyi.
1: Poén. Igen.
3: És ez ennyivel befejezi.
1: Én nekem ez tetszett.
3: Például ő sincs sehol.
1: Hát kint van a izében, még Brüsszelben, nem?
3: Igen.
1: Tehát én szerintem ezzel nincs annyi probléma. Én nekem sokat emelkedett a megítélése.
3: A volt honnan.
1: Igen, volt honnan. Úgyhogy ezzel a vicces dologgal zárjuk ma.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

0: A román védelmi miniszter közlése szerint egy spanyol harci repülőgép vasárnap lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret, írja az MTI. A portál értesülései szerint a vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán. Szombatról vasárnapra víradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsodaba-Új-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janosócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. Az Országos Mentőszolgálat vasárnapi tájékoztatása szerint a baleset következtében 12 ember vesztette életét, egy főt életveszélyes állapotban, 9 főt súlyos, 37 főt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők a nyíregyházi, miskolci, az egri és a debreceni kórházba. Két nagy rendezvénye van egy évben a Tolna vármegyei önkormányzatnak. Erről Orbán Attila, a megyei közgyűlés elnöke beszélt rádiónknak a közelgő megye nap kapcsán. A szeptember 1-én Kakasdon megrendezésre kerülő rendezvényen azt ünneplik, hogy 1699-ben első Lipót királytól pecsét használati jogot kapott Tolna vármegye.
1: Két nagy rendezvényünk van, megyei rendezvény, vagy van a nyár elején szokott lenni az értékek napja, a Vára megye. Ez egy sátoros ünnep, úgy nevezhetnénk, ahol hát szabadban be tudják mutatni az egyes települések a saját értékeiket, ennek gasztronómiai vonatkozása is van. És van egy ünnepélyesebb szeptember 1-én, amikor azt ünnepeljük, hogy 1699-ben szeptember 1-én első Lipót király pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, akkor vármegye volt, és hát attól kezdve ismét közigazgatásilag is elismert tevékenységet folytathat a vármegye. Tehát újra szerveződött a vármegye.
0: A megyei önkormányzat számára az egyik legfontosabb feladat a közösségépítés, folytatta Orbán Attila.
1: Nekünk mindig fontos volt, hogy közösséget építsünk. Tehát az, hogy tartsuk a kapcsolatot a közösségeinkkel. Most egy kicsit ez a választások után szerintem ilyen átgondolásra sarkalja az embereket. Azt látom a különböző településektől, hogy nem is tudják, hogy most hogy tekintsenek ebben az új felállásban a vármegyére. Értem is ezt, tehát ez így szokott lenni, de ettől függetlenül részünkről nyitottság van arra, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot az egyes közösségekkel, a települési közösségekkel, és ahol lehet a településeket és a közösségeket összehangoljuk. Nagyon sokat tanulhatnak egymástól a települések. Nagyon fontos lenne az, hogy abban segítsük, hogy bizonyos projektekben összefogjanak, és együtt gondolkodjanak, és együtt hajtsanak végre különböző fejlesztéseket, és hát ebben szeretnénk továbbra is segíteni nekik.
0: Múlt héten rendezték meg a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált Tolna megye több településén. Madocsán egy igazi rocklegenda, Szekeres Tamás, az Omega zenekar egykori gitárosa lépett fel augusztus 9-én, Benned szól a dal című koncertjével. Szekeres Tamás a koncert után rádiónknak elárulta, hogy nagyon szereti ezt a Duna szakaszt, és nagy foci rajongóként Madocsáról Böde Dani jut eszébe.
2: Madocsa hát talán az egyik legcsodálatosabb Duna szakasz az én véleményem szerint, tehát csodálatos ez a környék. Az egész táj, nem rég játszottunk érdekes módon Bölcskén itt a szomszédban, szóval nagyon szeretem ezt a környéket. Tudom, hogy ez egy fantasztikus régi település, Árpád-kori több mint 1000 éves település, de hát én nagyon nagy foci rajongó vagyok, így Madocsáról természetesen nem

0: utolsó sorban Böde Dani jut eszembe, aki az egyik legkedvesebb magyar focistám. Nagyon-nagyon szeretem a játékát.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Heti 10-12 edzéssel megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. Ivica Szkelin horvát vezetőedző, Berkics Bence másodedző, valamint Márkó Ország erőnléti edző irányításával. A csapat légiósai között több ismerős név is felbukkan. Egy év kihagyás után visszatért az aséhoz az amerikai J.J. Chandler és a kanadai Yasin Joseph, valamint ismét a piros-kékeket erősíti az ase saját nevelésű játékosa Géringer Gergő is. Új igazolásként érkezett a csapathoz Clarence Daniels, és információink szerint még egy idegen légiós center várat magára.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
1: Paks FM.
3: Összeköt.
1: Paks FM. Összeköt.

0: jöjjön úgy már.
1: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összekört. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Egy óra, amikor minden dal Magyarországról szól.

augusztus 20-án az államalapítást ünnepeljük, mi pedig a zenében járjuk be az országot. Magyarország, Budapest, Pécs, Szeged, Balaton, és még sok ismerős hely elevenedik meg a dalokban. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ha szeretitek Magyarországot, akkor tartsatok velem ezen a héten csütörtökön a Best of kedvencek órában, dél és 13 óra között.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A román védelmi miniszter közlése szerint egy spanyol harci repülőgép vasárnap lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret, írja az MTI. A portál értesülései szerint a vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janosócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. Az Országos Mentőszolgálat vasárnapi tájékoztatása szerint a baleset következtében 12 ember vesztette életét, egy főt életveszélyes állapotban, 9 főt súlyos, 37 főt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők a nyíregyházi, miskolci, az egri és a debreceni kórházba. Két nagy rendezvénye van egy évben a Tolna vármegyei önkormányzatnak. Erről Orbán Attila, a megyei közgyűlés elnöke beszélt rádiónknak a közelgő megye nap kapcsán. A szeptember 1-én Kakasdon megrendezésre kerülő rendezvényen azt ünneplik, hogy 1699-ben első Lipót királytól pecsét használati jogot kapott Tolna vármegye.
2: Két nagy rendezvényünk van, megyei rendezvény, vagy van a nyár elején szokott lenni az értékek napja, a Váramegye. Ez egy sátoros ünnep, úgy nevezhetnénk, ahol hát szabadban be tudják mutatni az egyes települések a saját értékeiket, ennek gasztronómiai vonatkozása is van. És van egy ünnepélyesebb szeptember 1-én, amikor azt ünnepeljük, hogy 1699-ben szeptember 1-én első Lipót király pecsét használati jogot adott Tolna vármegyének, akkor vármegye volt, és hát attól kezdve ismét közigazgatásilag is elismert tevékenységet folytathat a vármegye. Tehát újra szerveződött a vármegye.
1: A megyei önkormányzat számára az egyik legfontosabb feladat a közösségépítés, folytatta Orbán Attila.
2: Nekünk mindig fontos volt, hogy közösséget építsünk. Tehát az, hogy tartsuk a kapcsolatot a közösségeinkkel. Most egy kicsit ez a választások után szerintem ilyen átgondolásra sarkalja az embereket. Azt látom a különböző településektől, hogy nem is tudják, hogy most hogy tekintsenek ebben az új felállásban a vármegyére. Értem is ezt, tehát ez így szokott lenni, de ettől függetlenül részünkről nyitottság van arra, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot az egyes közösségekkel, a települési közösségekkel, és ahol lehet a településeket és a közösségeket összehangoljuk. Nagyon sokat tanulhatnak egymástól a települések. Nagyon fontos lenne az, hogy abban segítsük, hogy bizonyos projektekben összefogjanak, és együtt gondolkodjanak, és együtt hajtsanak végre különböző fejlesztéseket, és hát ebben szeretnénk továbbra is segíteni nekik.
1: Múlt héten rendezték meg a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált Tolna megye több településén. Madocsán egy igazi rocklegenda, Szekeres Tamás, az Omega zenekar egykori gitárosa lépett fel augusztus 9-én, Benned szól a dal című koncertjével. Szekeres Tamás a koncert után rádiónknak elárulta, hogy nagyon szereti ezt a Duna szakaszt, és nagy foci rajongóként Madocsáról Böde Dani jut eszébe.
3: Madocsa hát talán az egyik legcsodálatosabb Duna szakasz az én véleményem szerint, hát csodálatos ez a környék. Az egész táj, nem rég játszottunk érdekes módon Bölcskén itt a szomszédban, szóval nagyon szeretem ezt

0: környéket. Tudom, hogy ez egy fantasztikus régi település, Árpád-kori több mint 1000 éves település, de hát én nagyon nagy foci rajongó vagyok, így Madocsáról természetesen nem utolsó sorban Böde Dani jut eszembe, aki az egyik legkedvesebb magyar focistám. Nagyon-nagyon szeretem a játékát.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Heti 10-12 edzéssel megkezdte a felkészülést a 2026-27-es idényre az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. Ivica Szkelin horvát vezetőedző, Berkics Bence másodedző, valamint Márkó Ország erőlléti edző irányításával. A csapat légiósai között több ismerős név is felbukkan. Egy év kihagyás után visszatért az aséhoz az amerikai J.J. Chandler és a kanadai Yasin Joseph, valamint ismét a piros-kékeket erősíti az ase saját nevelésű játékosa Géringer Gergő is. Új igazolásként érkezett a csapathoz Clarence Daniels, és információink szerint még egy idegen légiós center várat magára.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

te előadói. Te zené. A te slágerei. A te rádiód. Paks FM.

0: cuenta conmigo, mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Paks kedvencei.
2: Ez a kedvenc dalom.
3: Ezt hallgatom az autóban.
2: Összekö. Nagyon szeretem.
1: Paks FM.
2: Összekö.

Hangs FM. Összeköt.